0: Good morning. It's already good noon.
1: Jó reggelt, lassan dél van.
0: And this is the second day for this seminar, this group.
1: Ennek a csoportnak, ennek a szemináriumnak ez a második napja.
0: And we begin again with the prana and pranayama.
1: Újra kezdjük a pránával és a pranayammal.
0: So I will not begin again from beginning.
1: Nem fogom az elejéről kezdeni.
0: So many you have at home instruments, what you call computer, iPad, iPhone. You can hear the lecture about this.
1: Sokatoknak van otthon számítógépe, iPad, iPhone, amin nézhette, hallhatta.
0: And there are about 4 stations. Swamiji TV.
1: Négy csatorna van a Swamiji TV-n.
0: And one is for Europe.
1: Egy Európának.
0: With the 2 kind of volumes or the quality.
1: Kétfajta minőséggel.
0: High definition, middle definition. And for the part of America.
1: Aztán van egy csatorna Amerikában.
0: The Pan America.
1: Pan Amerikában.
0: And next for the Australia and Japan and that part of the world.
1: És van egy Ausztráliának, Japánnak és a világ azon részének.
0: According to the different times.
1: A különböző időzónák szerint.
0: So you can benefit anywhere.
1: Tehát bárhol élvezheted.
0: Wherever there is an internet connection. You can see that.
1: Ahol van internet kapcsolat, ott nézheted.
0: On the lake, on the island, in the forest, anywhere.
1: A tavon, a szigeten, az erdőben, akárhol.
0: The subject of the prana, which we are continuing.
1: A pránák témája, amit folytatunk.
0: And generally we begin with the pranayama.
1: Általában pranayamával kezdünk.
0: And so there are 3 different kind of pranayama.
1: Három különböző fajta pranayama van.
0: And it's called the Purak, Rechak and Kumbhak.
1: Ez a három.
0: Purak means inhalation.
1: Purak a belégzés.
0: Rechak means exhalation.
1: Rechak a kilégzés.
0: And kumbhak is retention of the breath.
1: A kumbhak pedig a légzés visszatartás.
0: There are 2 kinds of kumbhak.
1: Két fajta kumbhak van.
0: Antar kumbhak and bahir kumbhak. So antar kumbhak means holding breath. Or retention of the breath inside.
1: Antar kumbhak a levegőben tartása.
0: And bahir kumbhak is retention of the breath or holding the breath outside.
1: Bahir kumbhak pedig a levegő kintartása.
0: This 3 pranayams, this is a general.
1: Ez a 3 pranayama általános.
0: Natural kumbhaks also all the times we are taking or making kumbhak.
1: Mindig van természetes kumbhak.
0: When we inhale and then exhale.
1: Amikor belégzünk és kilégzünk.
0: But between inhalation and exhalation there is a little gap.
1: A belégzés és a kilégzés között van egy kis szünet.
0: We hold breath there.
1: Megtartjuk a levegőt.
0: And then exhalation.
1: És aztán jön a kilégzés.
0: Also when we exhale and then we inhale.
1: És amikor kilégzünk és utána belégzünk.
0: So there's again a gap.
1: Ott is van közt egy kis szünet.
0: So in this way we are doing natural spontaneously Kumbhak and Recsek Purak.
1: És így természetesen spontán végezzük a Kumbhakot, a Recsekot és a Purakot.
0: So there is only these three pranayams.
1: Csak ez a három pranayam van.
0: Now for different purpose there is different kind of breath techniques.
1: Különböző célokra különböző légzés technikák vannak.
0: And every pranayam has particular effect on the body, mind, emotion, intellect, and consciousness.
1: Minden pranayamnak megvan a maga hatása az érzelmekre, az elmére, a tudatra és az értelemre.
0: Now there is one person, he's researching, is called the one pranayam, and this is called where you breath with the tongue and teeth. Sitali. So he is researching and he wrote a lot about this benefit of the Sitali and Sitkari pranayams.
1: Van egy ember, aki a Sitali és a Sitkari pranayamát kutatja, amikor a fogakkal és a nyelvekkel veszünk levegőt, és erről sok mindent le is írt.
0: So Sitali pranayam is that you press the tongue towards the teeth and you exhale between the teeth. This is like a cobra also makes.
1: Sitali pranayam, amikor a nyelvet a fogakhoz nyomod és a fogak között lélegzel ki, mint a kobra.
0: And Sitkali is you turn the tongue back.
1: Sitkali pedig, amikor visszafordítod a nyelved.
0: And then you roll the tongue, make a pipe.
1: Föltekered a nyelved, egy csövet csinálsz.
0: Yeah. It's not difficult. Everyone can roll the tongue like this.
1: Ez nem nehéz, mindenki föl tudja így tekerni a nyelvét.
0: When you're very thirsty and there's no water, you can quench your thirst through this pranayam.
1: Ha nagyon szomjas vagy és nincs vized, akkor ezzel a pranayammal csökkentheted a szomjúságot.
0: So every technique has its effect on the our whole our being.
1: Minden technikának megvan a hatása a teljes lényünkre.
0: One person said in some program, in yoga program, International Day, Vienna, in New Delhi. So person said, the Kundalini and Chakra, these are not in yoga. It was after people created.
1: Valaki azt mondta a Nemzetközi Jóga Napon Új Delhiben, hogy a Kundalini és a Csakrák nem a jóga része, hanem ezt csak később találták ki.
0: Then next speaker, he explained.
1: A következő beszélő elmagyarázta.
0: Actually first was the chakras and kundalini.
1: Először a csakrák és a kundalini volt.
0: And he explained exactly.
1: És pontosan elmondta.
0: So sometimes people try to say, oh, kundalini and chakras was after.
1: Tehát néha az emberek azt mondják, hogy a kundalini és a csakrák később jöttek.
0: Secondly, they said, Ayurveda is 5,000 years.
1: És másodszorban azt mondták, hogy az Ayurveda 5000 éves.
0: And I told, I made the correction, I said, please make correction.
1: És aztán én azt mondtam,
0: correction,
1: hogy kérlek, javítsd ki.
0: You don't know how old is Vedas.
1: Te nem tudod, milyen idős
0: az Ayurveda, sorry.
1: Milyen idős az Ayurveda.
0: And when you don't know, then don't give the limitation of the years.
1: És ha nem tudod, akkor ne adj határokat években.
0: The whole world knows. And everyone knows how old is Ayurveda.
1: Az egész világ és mindenki tudja, hogy milyen régi az Ayurveda.
0: Ayurveda is that time in Satyuga, when the ocean was churning, and 14 valuable things came. They call 14 jewels. Jewels means like precious stones or the pearls.
1: Az Ayurveda a Szatya Jugában keletkezett, amikor kiköpülték az óceánt, és följött a 14 értékes dolog, 14 drága kő, igaz gyöngy vagy ékszer.
0: And for the search for the nectar.
1: Amikor a nektárt keresték.
0: And finally the nectar came.
1: Végül följött a nektár.

0: So there was a dispute between Asuras and Devas.
1: Volt egy vita a dévek és az asurák között.
0: Asuras you may call in European way satanic.
1: Az asurákat európai módon hívhatod sátánikus erőknek is.
0: Or devils.
1: Vagy ördögöknek.
0: And devas the goddess.
1: Dévek pedig az istenségek.
0: So they were fighting. The fight was for the Svargaloka.
1: A Svargalokáért harcoltak.
0: The Svargaloka kingdom, Svargaloka is the one of the most beautiful and best place.
1: A Svargaloka az egyik legszebb és legjobb hely.
0: If you are very very old and you enter in the Svarga Yoga, you become 25 years.
1: Hogyha nagyon-nagyon öreg vagy és belépsz a Svargalókába, akkor 25 éves leszel.
0: So who don't want to go there?
1: Ki ne akarna oda menni?
0: And then the age doesn't change.
1: És aztán nem változik az életkorod.
0: Ever young.
1: Örökké fiatal vagy.
0: And so and so and so.
1: És így tovább.
0: Too much temptation is not good.
1: Túl sok kísértés nem jó.
0: And so also in Islam they said when you do this and this then you will come to the heaven or Svargaloka or paradise.
1: Az iszlámban is azt mondják, hogy ha ezt meg azt csinálsz, akkor eljutsz a mennyországba, a Svargalokába, a paradicsomba.
0: And when you come there as a man, immediately you get seven women or the girls, the virgins.
1: És hogyha férfi vagy és oda kerülsz, akkor rögtön kapsz 7 szűzlányt.
0: So is there so many virgin girls there waiting?
1: Annyi szűzlány vár ott.
0: Is there less men?
1: Kevesebb a férfi.
0: And who knows that you will get 7?
1: És ki tudja, hogy tényleg kapsz 7-et?
0: Maybe you get like this.
1: Lehet, hogy csak egyet kapsz.
0: Nothing.
1: Vagy semmit.
0: This 7 is some qualities.
1: Ez a 7 egy minőség.
0: But if you do good karma, good things.
1: Ha jó karmákat csinálsz, jó dolgokat.
0: Yeah. Because the suicide, to die with suicide, is one of the most terrible karma, a sin.
1: Ha öngyilkosságban halsz meg, ez az egyik legszörnyűbb karma, bűn.
0: God gave you this human body.
1: Isten adott neked egy ilyen emberi testet.
0: And this is very rare.
1: Nagyon ritka.
0: So don't kill your body.
1: Ne öld meg a tested.
0: So that soul will not come to the good lokas.
1: Ez a lélek nem kerül jó lókákra.
0: It will go to the lower life.
1: Hanem alsóbb rendű életformákba.
0: It will begin again from reptilians.
1: Újra kezdi a hüllőktől.
0: So never think to make suicide.
1: Soha ne gondolj arra, hogy öngyilkos leszel.
0: No, never do.
1: Soha ne tedd.
0: And if you do, it's a painful.
1: Ha megteszed, ez fájdalmas.
0: And then you come in the darkness.
1: És aztán a sötétségbe kerülsz.
0: It's not good procession.
1: Nem jó folyamat.
0: You will be suffering. You will be questioned many things.
1: Szenvedni fogsz.
0: Yamas.
1: És sok mindent kérdez tőled, Yama.
0: You broke the law.
1: Megtörted a törvényt.
0: The cosmic law.
1: A kozmikus törvényt.
0: So, the law of your country.
1: Az országod törvényét.
0: Doesn't matter who is who you are.
1: Mindegy, hogy ki vagy.
0: You have to follow, obey the law of your country.
1: Követned kell, engedelmeskedned kell az országod törvényének.
0: And not only you.
1: Nem csak te.
0: Anyone enters in your territory of your country.
1: Hanem mindenki, aki belép az országod területére.
0: Have to respect your law.
1: Tisztelnie kell a törvényeidet.
0: So these things is not good.
1: Ezek a dolgok nem jók.
0: To suicide or to kill someone.
1: Öngyilkosnak lenni vagy megölni valakit.
0: Both karma for you is very bad.
1: Számodra mindkét karma nagyon rossz.
0: So these two things one should not do. Kill others or kill thyself.
1: Ezt a két dolgot ne tedd, ne ölj meg másokat, se saját magad.
0: God have given a particular time. The time John that on that border then you will die.
1: Isten adott egy bizonyos időt, egy időhatárt, és ennél a határnál kell meghalnod.
0: And everyone have to go with the same door.
1: És mindenkinek ugyanazon az ajtón kell átmennie.
0: If you are a Hindu or Jewish or Christians or Buddhist or Islam or any religion.
1: Akár hindu vagy zsidó, buddhista, keresztény, iszlám vagy akármilyen vallást követ.
0: And if you are religious or not religious.
1: Akár vallásos vagy akár nem.
0: If you believe in God or you don't believe.
1: Akár hiszel Istenben, akár nem.
0: At the end, there's only one door, and through this door you have to go.
1: A végén csak egy ajtó van, amin át kell menned.
0: And that door is a very famous, very beautiful door.
1: Ez egy nagyon híres, csodálatos ajtó.
0: But nobody want to go through that door.
1: De senki nem akar átmenni rajta.
0: It's a death.
1: A halál.
0: So this door means the death.
1: Ez az ajtó a halál.
0: Finally, everyone have to go through the death.
1: Végül mindenkinek át kell mennie a halálon.
0: Raja, Rank, Fakir. These are three personalities.
1: Három fajta személyiség.
0: Raja, Rank, Fakir. Raja means king.
1: Raja a király.
0: Rank means Raja, Rank. And rank is the normal people.
1: Rank a normális
0: or
1: emberek.
0: Or beggar.
1: Vagy koldusok.
0: And fakir. The fakir is a Urdu word or what other one they call Sufi. Sufi. And so fakir means a saint.
1: A fakir egy urdu szó, olyan, mint a szufi, a fakir szentet jelent.
0: You can say priest.
1: Mondhatod, hogy pap.
0: You can say monk.
1: Szerzetes.
0: You can sadhu.
1: Sadhu.
0: Or you can say fakir.
1: Vagy mondhatod, hogy fakir.
0: And so then Holy Guruji, Mahaprabhuji wrote one nice fakiri bhajan.
1: Ezért Mahaprabhuji írt egy szép fakiri bhajant.
0: Fakiri. Yeah? You know these bhajans.
1: Ismeritek ezt a bhajant.
0: So, Raja, Rank, Fakir. King, beggar and saint.
1: Hát a király, a koldus és a szent.
0: I have to go through one door.
1: Át kell menniük egy ajtón.
0: One goes through that door riding with the elephant.
1: Az egyikük elefánt háton megy át az ajtón.
0: And one goes tie hand like this.
1: A másik így összekötözött kézzel.
0: And one goes with a free decision.
1: A harmadik pedig szabad döntéséből.
0: So saint, fakir, he have the free decisions.
1: A szentnek, a fakírnak a saját döntése.
0: Raja goes with his whole dignities.
1: A király a méltóságával együtt megy.
0: And other ones are the sinners. Who did the bad karmas?
1: A többiek, a bűnösök, akik rossz karmákat csináltak.
0: And the bad karma means killing.
1: A rossz karma azt jelenti, hogy ölt.
0: Killing physically, mentally, emotionally, socially, politically, economically, etc.
1: Fizikailag, mentálisan, pszichésen, gazdaságilag, politikailag.
0: So, there's one door, there's a death.
1: Egy ajtó van, a halál.
0: And then, where you will go, who will guide you further, that is your karma.
1: És hogy onnan hová mész, ki fog tovább vezetni, ez a te karmád.
0: Therefore, to kill someone or kill thyself, both have very bad result.
1: Ezért megölni valakit, vagy megölni saját magad, mind a kettőnek nagyon rossz eredménye
0: van. So never think of suicide.
1: Soha ne gondolj az öngyilkosságra.
0: And never think to kill someone.
1: És soha ne gondolj arra, hogy megölsz valakit.
0: That's called ahimsa.
1: Ezt hívják ahimsának.
0: Also ahimsa towards thyself.
1: Ahimsa saját magad iránt is.
0: Don't torture yourself.
1: Ne kínozd magad.
0: Through the different kind of drugs.
1: Különböző drogokkal.
0: Don't torture yourself with the laziness.
1: Lustasággal.
0: Anger, hate, jealous.
1: Haraggal, gyűlölettel, féltékenységgel, és így tovább.
0: So, the devas and asuras is within us.
1: A dévák és az asurák bennünk vannak.
0: They are all peacefully resting within us.
1: Mindannyian békésen pihennek bennünk.
0: But when that something happens, they wake up.
1: De ha történik valami, fölébrednek.
0: Anger wake up.
1: Fölébred a harag.
0: Hate.
1: A gyűlölet.
0: Jealous.
1: Féltékenység.
0: Kama, krodha, lobha, moha. Oh God. One after other, the devil wakes up.
1: Egyik a másik után az ördögök fölébrednek.
0: Or devas. Kindness, humbleness, understanding, sweet words speaking, dharma, everything helping, etc.
1: Vagy fölébrednek a dévek, kedvesség, alázat, édes szavak, segítőkészség, dharma.
0: These are our vrittis within us.
1: Ezek a vrittik bennünk.
0: And the ocean is this, our existence.
1: Az óceán pedig a létezésünk.
0: Our consciousness.
1: A tudatunk.
0: And the spinal column or this kundalini is that snake.
1: A gerincoszlop, a kundalini az a kígyó.
0: And our spinal column is that like a mountain.
1: A gerincoszlop pedig a hegy.
0: So both qualities, our negative and positive quality, they are fighting, they are churning to gain something according to their taste, their interest.
1: Tehát a dévák és az asurák bennünk küzdenek, és ezzel köpülik ki az óceánt, hogy kapjanak valamit, ami az ő érdeklődésük körébe esik.
0: So churning is our mind. What we should overthink.
1: A köpülés az elménk, amikor túl gondoljuk, átgondoljuk a dolgokat.
0: We said manan.
1: Azt mondjuk manan.
0: Manan means think over, think over, think over.
1: Ez azt jelenti gondold át.
0: Research, research, research.
1: Kutasd, kutasd ki.
0: Within thyself you will get the result.
1: Saját magadban megkapod az eredményt.
0: So everything is within us. So that immortality, that nectar is within us.
1: Minden bennünk van, a halhatatlanság, a nektár bennünk van.
0: So there are so many qualities sitting in us.
1: Olyan sok fajta tulajdonság ül bennünk.
0: And it is said that you can hide towards anyone.
1: Azt mondják, elbújhatsz akárhová.
0: We can try to hide perfectly.
1: Elbújhatunk tökéletesen.
0: But your Atma knows that you are doing.
1: De az átmát tudja, hogy megteszed.
0: You did.
1: Megtetted.
0: And God knows.
1: És Isten tudja.
0: So this is our destiny, which will churn us many ages through different life.
1: A sorsunk köpül minket korszakokon keresztül különböző életekben.
0: Or liberation.
1: Vagy a felszabadulás.
0: Awakes the good qualities.
1: Fölébrednek a jó tulajdonságok.
0: So finally the nectar comes out.
1: Végül följön a nektár.
0: And that nectar means can wake up dead body into the life.
1: Ez a nektár azt jelenti, hogy egy halott test életre kelhet.
0: So all this forest is dying.
1: Ez az erdő haldoklik.
0: Drying.
1: Szárad.
0: And suddenly rain comes.
1: És hirtelen jön az eső.
0: It's a nectar. Again life.

0: Life is blossoming.
1: A nektár újra kivirul az élet.
0: So the nectar is with us too.
1: Ez a nektár velünk is van.
0: In our Bindu Chakra.
1: A Bindu Chakránkban.
0: So manan, nidhasyan, manan jo hai, think over.
1: Gondold át.
0: So finally, the Bhagavan Vishnu appears, brings that nectar.
1: Végül az Úr Vishnu megjelenik és elhozza a nektárt.
0: So Vishnu have to take another incarnation.
1: Vishnunak újra meg kell testesülnie.
0: Because one, the Vishnu becomes the turtle.
1: Először Vishnu teknős béka lesz.
0: And he goes under the ocean.
1: Lemegy az óceán aljára.
0: And then he is supporting that our spinal column.
1: Rajta támaszkodik a gerincoszlopunk.
0: And Brahma here in Brahmarandra is balancing.
1: És Brahma fönn a Brahmarandrán egyensúlyozza ki.
0: Then Vishnu have to take second incarnation same time.
1: És Vishnu ugyanakkor még egyszer inkarnálódik.
0: And that's called Dhanvantri. And Dhanvantri is the god of Ayurveda.
1: Ezt hívják Dhanvantrinak, aki az Ayurveda istene.
0: So Dhanvantri brought the Amrit Kalash.
1: Ő hozta az Amrit Kalast.
0: And so one day before Diwali.
1: Egy nappal Diwali előtt.
0: We worship Dhanvantri.
1: Dhanvantrit imádjuk.
0: That brought nectar.
1: Hogy elhozta a nektárt.
0: It's one day before the Diwali.
1: Ez egy nappal Diwali előtt van.
0: And that is such a season where all best nature offer us.
1: Ez abban az évszakban van, amikor a természet a legjobb dolgokat ajánlja nekünk.
0: All kind of fruits, grains, etc.
1: Mindenfajta gyümölcsöt, nuts. Gabonákat és így tovább.
0: And so we worship on that day God Dhanvantri.
1: Azon a napon az Úr Dhanvantrit imádjuk.
0: And the emblem, the principle, the God, whatever you call, in the Ayurveda is the Dhanvantri.
1: Az embléma, az elv, az Isten, vagy akárhogy hívod, az a Ayurvédában Dhanvantri.
0: Egy Bhagavan Vishnu.
1: Mint az Úr Vishnu.
0: And then further you know the whole story, where Kumbhmela also was created because of this.
1: És aztán ismeritek az egész történetet, a Kumbhmela is ezért van.
0: And then again, you know one thing you should, the Vishnu comes once. And then his duty is finished.
1: És aztán Vishnu egyszer eljön, és aztán letudta a kötelességét.
0: And that's why in the 14th chapter Bhagavad Gita Krishna said the time to time yuga yuga every yuga I incarnate.
1: Ezért a Bhagavad Gita 14. fejezetében Krishna azt mondja, hogy
0: so now he came as a Dhanvantri.
1: Minden yugában inkarnálódok, most eljött mint Dhanvantri.
0: And the devas took it, asuras take it, and they took it and ran away.
1: Az asurák megfogták és elhagyták.
0: Sorry, bo. They took it too quickly away.
1: Túl gyorsan elvitték.
0: So that was, you know, the legend, the stories, in which places the nectar fall. And there's a Kumbhmela.
1: Aztán van a legenda a történetek, hogy hol estek le a nektár cseppek, és ott van a Kumbhmela.
0: But still fighting.
1: De még mindig küzdenek.
0: Devas want to have all.
1: A dévák az összeset akarják.
0: This is also selfish.
1: Ez is önző.
0: In some way the Rakshasas also right.
1: Bizonyos értelemben a rakshasáknak is joguk van
0: but
1: hozzá.
0: But they don't want to give the rakshasa because we don't want to have any more rakshasas.
1: De nem akarnak a rakshasáknak adni, mivel nem akarjuk, hogy legyenek rakshasák.
0: So they also want to have a nectar.
1: Ők is akarnak nektár.
0: Big fight.
1: Nagy harc.
0: So again, it was everything against the dharma.
1: Tehát megint minden a dharma ellen történik.
0: So again Vishnu incarnated.
1: Vishnu újra megtestesült.
0: This time he incarnates as a woman.
1: Most női alakban.
0: So many times women can do the best work.
1: Sokszor a nők tudják a legjobb munkát
0: végezni. But you cannot solve, they can solve it.
1: Amit nem tudsz megoldani, ők megoldják.
0: So if the husband will follow the woman, the husband will be happy.
1: Ha a férj követi a feleséget, akkor boldog lesz.
0: But the ego of the husband doesn't let allowed to follow his wife.
1: De a férj egója nem engedi, hogy kövesse.
0: But finally he have to give in hand of the wife.
1: De végül a felesége kezébe kell adnia.
0: She's a Lakshmi.
1: Ő Lakshmi.
0: But there are again two qualities again.
1: De megint két fajta tulajdonság
0: in the women's.
1: A nőkben.
0: So that I don't want to tell now.
1: De ezt most nem akadom elmondani.
0: Yes. That sometime. Because there's also qualities.
1: Itt is vannak tulajdonságok.
0: As in the men, different qualities in women.
1: Ahogy vannak különböző férfiak, úgy vannak különböző fajta nők.
0: But the best one we call is a Lakshmi.
1: De a legjobbat Lakshminak
0: hívjuk. She's like a Lakshmi.
1: Azt mondjuk, ő olyan, mint
0: Lakshmi. She's like a Saraswati.
1: Olyan, mint Saraswati.
0: She's like a light.
1: Olyan, mint a fény.
0: She's like a Ganga.
1: Olyan, mint a Ganga.
0: She's like a divine mother.
1: Olyan, mint az isteni anya.
0: She has many, many, many, many divine qualities.
1: Rengeteg isteni tulajdonsága
0: van. But at the same time, she's a ghost.
1: De ugyanakkor egy szellem.
0: She's this. And even I don't dare to repeat these names.
1: Még a neveit sem merem elmondani.
0: Because then my heart is going like this.
1: Mert akkor így remeg a szívem.
0: And they are all sleeping inside.
1: Mindannyian alszanak belül.
0: In all of us.
1: Mindannyiunkban.
0: You will find nowhere. Don't search outside.
1: Nem találod meg sehol, ne kívül keresd.
0: Search within thyself.
1: Keresd saját magadban.
0: A Sufi saint said, fakir.
1: Egy Sufi szent, egy fakir azt mondta.
0: Mokku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, what you are searching me outside?
1: Ó barátom, miért keresel engem kívül?
0: I am within you.
1: Benned vagyok.
0: Mokku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. I am with you.
1: Veled vagyok.
0: Seher se bar kutiya hamari, my hut is outside of the city.
1: A kunyhóm a városon kívül van.
0: Dera mera swasme, but my residence is in your breath.
1: De a lakhelyem a légzésed.
0: Ascending and descending breath.
1: Az emelkedő és süllyedő légzés.
0: Khojoge to abhi milunga. If you will search me, I will meet you immediately.
1: Ha megkeresel, azonnal találkozunk.
0: Pal bhar ki talash mein, within one second,
1: egy másodpercen belül,
0: you will see me.
1: Megtalálsz.
0: But how you will search me, that is a technique.
1: De hogyan keresel engem, erre van a technika.
0: And there is called complete surrender.
1: Ez a tökéletes átadás.
0: Unconditional.
1: Feltétel nélkül.
0: That devotion.
1: Ez az odaadás.
0: You will get it.
1: És akkor megkapod.
0: Mokku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Khojega to abhi milunga, pal bhar ki talash mein. Seher se bar kutiya hamari, aur dera mera swas mein. So these are so good bhajans.
1: Ezek olyan jó bhajanok.
0: They gave us the key.
1: Odaadják a kulcsot.
0: Now if you can open the lock, you can open it.
1: Ha ki tudod nyitni a lakatot, akkor kinyitottad.
0: But be careful, there are two locks.
1: De vigyázz, két lakat van.
0: One is the devil's and one is the deva's.
1: Az egyik az ördögök, a másik a dévák felé.
0: And these two locks, two doors are the two parts of the heart.
1: Ez a két lakat, a két ajtó, a szív két része.
0: Yes. This both awakes here.
1: Mind a kettő itt ébred föl.
0: Or in two hemisphere.
1: Vagy a két agyféltek.
0: Everything is divided in within us.
1: Minden bennünk van eloszlatva.
0: So Vishnu again came. You will say that Swamiji forgets and he's going on another path. Tehát I'm not going in another path.
1: Vishnu.
0: I'm just looking, security, everything, and then walking on the same road.
1: Vishnu újra eljött. Azt mondjátok, hogy Swamiji elfelejtette és eltért a témától, de nem tértem el, csak körbenéztem, hogy biztonságos-e, és ugyanazon az úton mentem tovább.
0: So Bhagavan Vishnu knows in which situation how to act.
1: Az Úr Vishnu tudja, hogy milyen helyzetben hogyan kell cselekednie.
0: That's it. So this was the two Rakshasas and Devas.
1: Tehát ketten voltak a Rakshasák és a Dévák.
0: Of course, the women don't have such a game.
1: A nőknél nincsenek ilyen játékok.
0: The women, they said, how stupid these men are.
1: A nők azt mondják, hogy ó, ezek a férfiak milyen hülyék.
0: That's why the jail is full of the men.
1: Ezért vannak a börtön férfiakkal tele.
0: Less women.
1: És kevesebb a nő.
0: Because women have already the jail.
1: Mert a nőknek már megvan a börtönük.
0: The household.
1: A háztartás.
0: She is prisoned by husband.
1: Őket a férj börtönzi.
0: Even she is working outside.
1: Még ha dolgozik is kint.
0: And when she comes at home after work.
1: Amikor munka után hazaér.
0: Children say, mommy, mother, eating.
1: A gyerekek azt mondják, hogy anya, anya.
0: And husband comes from work and he said, you didn't prepare food.
1: És hazajön a férj és azt mondja, hogy nem főztél a vacsorát.
0: If there will be no woman in this world, you know how it will look the world?
1: Ha nem lennének nők a világon, tudod, hogy hogy néz neki?
0: So, but without men, the world will be dark.
1: De férfiak nélkül a világ sötét lenne.
0: So both are inside, day and night, day and night.
1: Mind a kettő ott van, az éjszaka és a nappal.
0: Day and night, don't fight, all right, let be.
1: Éjjel-nappal ne harcolj, minden rendben van.
0: Have a good night.
1: Okay. Jó éjszakát.
0: So, Bhagavan Vishnu thought, if I come as a man,
1: az Úr Vishnu azt gondolta, ha férfiként jövök el,
0: there will be again third war.
1: Akkor kitör a harmadik háború.
0: So, he came as a very beautiful woman.
1: Úgyhogy eljött, mint egy csodálatos nő.
0: Every woman is a very beautiful woman.
1: Minden nő gyönyörű.
0: Only men should have a good eyes to see the heart of that person.
1: Csak a férfiaknak kell, hogy jó szeme legyen, hogy meglássa a
0: that
1: szívét.
0: That beauty is within.
1: A szépség belül van.
0: Not with makeup.
1: Nem a smink.
0: The reality is behind the makeup.
1: A valóság a smink mögött van.
0: That's why it's called Malviksepa and Avrana. So women are behind the avaran, behind the curtain.
1: A nők az ávaran, a függöny mögött vannak.
0: Their beauty, their kindness, their good qualities is behind that one.
1: A szépségük, a kedvességük, a jó tulajdonságaik ezek mögött vannak.
0: Upanishad said the first god is mother.
1: Az Upanishadok azt mondják, az első Isten az anya.
0: Anyhow. So Vishnu Bhagavan appeared as a Mohani. Her name was Mohani. And Mohani means very attractive.
1: Az Úr Vishnu Mohani néven jelent meg. Mohani pedig azt jelenti, nagyon vonzó.
0: So attractive, so beautiful, and so divine, so goddess.
1: Olyan szép, olyan vonzó, olyan isteni.
0: All kinds of the best qualities.
1: Mindenfajta a legjobb tulajdonságai
0: vannak. Of course, it was a Vishnu.
1: Természetesen ő volt Vishnu.
0: And he came, the Mohani came, and she took the kalash, Amrit kalash.
1: Mohani jött és elvette az Amrit kalash.
0: Don't fight.
1: Ne küzdjetek.
0: I will give you everybody.
1: Mindenkinek adok.
0: And before she came and she was dancing.
1: És mielőtt eljött volna, táncolt.
0: The Vishnu was dancing.
1: Vishnu táncolt.
0: Always Vishnu is dancing.
1: Vishnu mindig táncolt.
0: Because he learned from Shiva.
1: Mert Shivától tanulta.
0: So, he was so good dancing.
1: Olyan jól táncolt.
0: So Rakshasas was hypnotized.
1: A Rakshasákat hipnotizálta.
0: And Deva was also smiling.
1: A dévák is mosolyogtak.
0: And then she took easily the nectar in pot in the hand.
1: És akkor
0: könnyedén. Even they didn't realize that pot is in her hand.
1: Könnyedén elvett.

0: 1975-ben.
1: The first thermos was manufactured.
0: Legyártották az első termoszt.
1: So that people had a happily bought a thermos which have two parts inside.
0: És akkor az emberek boldogan megvették a termoszt, aminek két része
1: volt. And one side was coffee.
0: Az egyik oldalon
1: volt a kávé. And other side was the tea.
0: A másik oldalon tea.
1: Husband wanted to have coffee.
0: A férj teát akar,
1: and wife wanted to have tea.
0: A feleség teát.
1: And they press one button.
0: Megnyomnak egy gombot.
1: From same thermos comes coffee.
0: Ugyanabból a termoszból jön a
1: and from
0: kávé,
1: same comes the tea.
0: És ugyanonnan jön a tea.
1: This was very known. Do you remember someone?
0: Ez nagyon híres
1: double
0: volt. A dupla termosz. Emlékeztek rá?
1: So it was, naturally. There was also double cassette playing, no?
0: És volt a kazettás magnó két kazettával.
1: I have memory still a little bit, I'm not so...
0: Még vannak emlékeim.
1: So what I'm telling is not a story only, a reality.
0: Tehát amit mondok, az nem csak egy történet, hanem valóság.
1: So there was two more, but that I'm not going to tell you.
0: Volt még két dolog, de azt nem mondom el.
1: Otherwise, the lecture will become very... And you say, Swamiji, vegy prana.
0: Mert különben az előadás elmegy másfelé, és azt mondjátok,
1: but I am
0: prana.
1: Bringing prana for you.
0: De pránát hozok nektek.
1: To explain that.
0: Hogy elmagyarázom.
1: So, said, she said, Mohani said, Devas stand here.
0: Tehát Mohani azt mondta,
1: and Asuras here.
0: Devák álljatok egyik
1: don't
0: oldalra,
1: fight.
0: Asurák a másik oldalra, és ne harcoljatok.
1: And keep in your hand cups.
0: Tartsatok egy bögrét a kezetekben.
1: So everybody had a cup in their hand.
0: Mindenkinek volt egy bögre a
1: kezében. And now Mohani is dancing.
0: Mohani pedig táncolt.
1: And so Mohani, she's manipulating.
0: Mohani manipulált.
1: That is Mohani manipulated. So, then she was dancing, coming. And she's going to the Rakshasas.
0: Tehát jött táncolva és oda ment a Rakshasakhoz.
1: And she poured that kalas amrit out.
0: És kiöntötte az amritot a kalasból.
1: And the Rakshasas takes this.
0: Rakshasak
1: and she puts inside nectar. They think nectar.
0: És öntött bele nektárt, azt gondolták, drink. Hogy nektár volt, és megitták.
1: What is that?
0: Mi volt az?
1: Vodka.
0: Vodka.
1: Anucska. Gde moj vodka?
0: Anucska, hol a vodkám?
1: Lass es dann sein. No? And they become, they see one Mohani in many, many forms.
0: És akkor egy Mohanit sok-sok formában láttak.
1: Wherever they look, they see only Mohani.
0: Akármerre láttak, csak Mohanit látták.
1: And then goes to the Devas and get also from the same pot in the cup giving to the Devas.
0: És aztán ugyanabból az edényből adtak a déváknak.
1: And it is a nectar.
0: És ez a nektár.
1: They drink nectar and they say, anandoham, anandoham.
0: Megitták a nektárt és így énekeltek.
1: And asuras sing something different.
0: Az asurák valami más énekeltek.
1: And dizzy.
0: És szédültek.
1: One of the asura, he thought, there must be something wrong.
0: Az egyik asura azt gondolta, hogy valami rosszul van.
1: In this lintels there is something black.
0: A lencsék között van egy fekete.
1: So he, the Rakshasa, went behind Mohani and where she was giving to the Devas, he also kept his hand like this and Mohani put the nectar in the cup of the Rakshasa. And he drank quickly.
0: Ez az asura elment Mohani mögé, és amelyik irányból a dévek álltak, abból az irányból tartotta oda a bögréjét, és Mohani neki is nektárt töltött, és ez a Rakshasa megitta gyorsan.
1: And Vishnu realized Mohani.
0: Vishnu Mohani rájött.
1: Ah, this was a Rakshasa.
0: Ó, ez egy Rakshasa volt.
1: Again my story. My game will not be successful.
0: Megint a történetem, a játékom nem lett sikeres.
1: So ask the Vishnu how many times he lost the game.

0: Kérdezd meg Visnut, hányszor veszítette el a játékot?
1: Then Shiva comes and then he manages everything.
0: És aztán jön Shiva és elrendez mindent.
1: So Mohani changed her form again into the Vishnu.
0: Mohani újra visszaváltozott Vishnuvá.
1: And took the Sudarshan chakra to kill that rakshasa.
0: És fogta a Sudarshan chakrát, hogy megölje ezt a rakshasát.
1: But that rakshasa said.
0: De ez a rakshasa azt mondta.
1: Oh tricky Vishnu.
0: Ó, trükkös Vishnu.
1: Now your Sudarshana cannot do anything.
0: A Sudarshanod most nem tehet semmit.
1: It is in my navel already.
0: Már a köldökömben van.
1: That nektar.
0: Ez a nektár.
1: Anything you can cut me in pieces.
0: Fölvághatsz darabokra.
1: But I will not die.
0: De nem halok meg.
1: So the head went away. That became Rahu.
0: A fejét levágta és ez lett Rahu.
1: And the trunk of the body became Ketu.
0: A törzse pedig Kétu.
1: And now if you know something about astrology,
0: és ha tudsz valamit az asztrológiáról,
1: from this all constellations,
0: a konstellációkról,
1: then there are two, is Rahu and Ketu.
0: Akkor van Rahu és Ketu.
1: Then Sunny and Shukra. When these four comes together on your constellation,
0: amikor ez a négy dolog a konstellációdban egybe kerül,
1: according to the astrology.
0: Az asztrológia alapján.
1: You will be in many troubles or you will be dying.
0: Akkor sok bajod lesz, vagy meghalsz.
1: So this I'm not going to that way.
0: Nem megyünk el erre.
1: Rahu is our friend, Ketu is our friend. When they come, we give them also prasad, we give them a real prasad.
0: Rahu és Ketu a barátaink, hogyha eljönnek, akkor ők is kapnak prasádot, igazi prasádot.
1: So it is said, Jadu Jantar, Mahaprabhuji said, if you are positive and good, nothing happens to you.
0: Mahaprabhuji azt mondja, hogy ha pozitív és jó vagy, akkor semmi nem történhet veled.
1: And so the Vishnu of the Rahu said,
0: Rahu azt mondta,
1: Vishnu, whenever you want to do something, good things,
0: Vishnu, amikor valami jó dolgot akarsz csinálni,
1: I will come and destroy it.
0: Én jövök és elpusztítom.
1: And so happens.
0: És így történik.
1: Every Kumbhmela I'm telling, but nobody listening to me.
0: Minden Kumbhmelán elmondom, de senki nem hallgat rám.
1: When there are million of sadhus, saints,
0: amikor több millió sadhu
1: szent van ott, and why tragedy happens every in Kumbhmela?
0: Miért történik tragédia minden Kumbhmelán?
1: I told them, it's Rahu.
0: Elmondtam nekik, ez Rahu.
1: They should make a Rahu temple.
0: Csináljanak egy Rahu templomot.
1: And also in beginning of the Kumbhmela, also make the puja for the Rahu.
0: És a Kumbhmela elején végezzenek pujját Rahunak is.
1: It will not happen anymore.
0: És akkor nem fog megtörténni.
1: Because he also asked for his right.
0: Mert ő is a jogát kéri.
1: So my dear,
0: kedveseim,
1: this was that story in Satyuga.
0: Ez a történet a Satyugában.
1: So Amrit means the Ayurveda.
0: Az Amrit az a Ayurveda.
1: So that Yuga was how many million years?
0: Ez a Yuga hány millió évvel
1: ezelőtt? So Satyuga, Dvapar Yuga, Treta Yuga, and Kali Yuga. Csár Yugas.
0: Négy Yuga.
1: How can they say it, the Ayurveda is 4000 years old?
0: Hogy mondhatják, hogy az Ayurveda 4000 éves?
1: Make correction.
0: Javítsd ki.
1: And write letter to the Ayurveda, Ayushu.
0: Írj levelet az Ayushnak.
1: Yes. And similarly they say another thing is also so many years old.
0: És másra is azt mondják, hogy ennyi meg annyi éves.
1: So I said, okay, if you don't believe the Satyuga, then when God Rama and Lakshman went to Sri Lanka, and Lakshman got the arrow and he died.
0: És azt mondom akkor, hogy ha nem hiszel a Satyugában, a Ramayanában, amikor Rama és Lakshman elment Sri Lankára, és Lakshman eltalálták nyíllal és meghalt.
1: And thanks to Hanumanji, he flew immediately to the Himalaya, and within this half night, he brought the, what he brought? Sanjeevani.
0: És hála Hanumánnak, hogy elrepült a Himalájába, és egy fél éjszak alatt meghozta a Sanjeevani.
1: The herbs.
0: Gyógynövényeket.
1: And this is Ayurveda herbs.
0: Ezek a Ayurveda gyógynövények.
1: So when was the God Rama? 10,000 years.
0: Az Úr Ráma 10,000 évvel ezelőtt
1: volt. So how
0: volt.
1: Can you make it on only the 5,000 years?
0: Akkor hogy mondhatod, hogy csak 5000 éves?
1: So we have to make a correction.
0: Ki kell javítanunk.
1: We have evidence.
0: Bizonyítékunk van.
1: Why not?
0: Miért ne?
1: So now this is in us this nectar.
0: Bennünk van ez a nektár.
1: Through our kriya what we are learning.
0: A kriyák által amit tanulunk.
1: Our chakra vedans.
0: A chakra vedanok.
1: And our bindu and prana.
0: A bindu és a prana által.
1: So this is the science of the yoga.
0: Ez a jóga tudománya.
1: And it's blessing of Alakpuriji.
0: Alakpuriji áldása.
1: Given to Mahaprabhuji, Devapuriji.
0: Amit Mahaprabhuji-nak adott. Guruji-nak.
1: And Guruji gave to all of us.
0: És Guruji mindannyiunknak odaadta.
1: Equally to you and to me.
0: Egyenlően nektek és nekem.
1: You are lazy.
0: Ti lusták
1: vagytok. You are sitting.
0: Ültök.
1: And you gave me duty to talk.
0: És azt a feladatot adjátok,
1: so
0: hogy beszéljek.
1: So I'm doing seva.
0: Úgyhogy szévát végzek.
1: So, there was many sign when I went to the Alakpuriji's kingdom.
0: Sok jel volt, amikor elmentem Alakpuriji királyságába.
1: And yes, that kingdom is our kingdom.
0: Ez a királyság a mi királyságunk.
1: And the Alakpuriji showed me the path.
0: Alakpuriji megmutatta nekem az utat.
1: From that Vasudhara. Then he showed me, I told you to many, it's like a very thin, big, long, long plastic. It means like a milky road.
0: A Vasudhárától ezt többeteknek elmondtam, olyan, mint egy vékony, hosszú műanyag, mint egy teljes út.
1: I was alone, suddenly, all were with me, here and there.
0: Mindannyian veletek, velem voltatok itt és ott,
1: and
0: de egyedül voltam.
1: I had to walk through the stones.
0: És ezeken a köveken mentem fölle.
1: And I look up and that was connecting to me.
0: Felnéztem és ez csatlakozott hozzám.
1: This is a reality, I'm not making a story.
0: Ez valóság, nem kitalálok történeteket.
1: So Alakpuriji show me again this path to the Brahman.
0: Alakpuriji újra megmutatta nekem az utat a Brahmanhoz.
1: But my story is different.
0: De az én történetem más.
1: I will tell Alakpuriji.
0: Elmondom Alakpuriji.
1: I will go on this path.
0: Majd elmegyek ezen az úton.
1: But not alone.
0: De nem egyedül.
1: All my bhaktas go with.
0: Az összes bhaktám velem jön.
1: This is a condition.
0: Ez a feltétel. Okay?
1: So now I have to deal with Alakpuriji.
0: Úgyhogy most Alakpuriji-val kell elrendezni.
1: Do you agree?
0: Egyetértetek?
1: You got the protocol? Okay. So the prana, all is a play of the pranas.
0: Minden a pránák játéka.
1: These pranas will lead us till Brahmaloka.
0: Ezek a pránák vezetnek a Brahmalókába.
1: And Brahmaloka is a prana.
0: És a Brahmalóka a prána.
1: So pure energy.
0: Tiszta, tiszta energia.
1: So the space, light, sound and prana.
0: A tér, a fény, a hang és a prána.
1: We are there.
0: Mi ott vagyunk.
1: So just do your best what you can practice.
0: Csak tedd meg a tűletelhető legjobbat, gyakorolj.
1: But if you have one negative thought towards me,
0: de ha van felém egy negatív gondolatod,
1: it's not towards me.
0: Az nem ellenem
1: van. It's Alakpuriji seed.
0: Hanem Alakpuriji ellen.
1: So, it goes through that.
0: Ezen megy keresztül.
1: I'm only a media.
0: Én csak a közvetítő
1: between.
0: Vagyok.
1: That's it. So prana. The prana. You see? Each and every leaf stopped.
0: Látjátok, minden fa levél megállt.
1: Yes.
0: Hallgatják, mit mond Swamiji.
1: Who stopped these leaves?
0: Ki állította meg a leveleket? Alakpuriji.
1: Not me.
0: Nem én.
1: But it will come.
0: De majd eljön.
1: So it means you are all sitting under the dharma vriksa.
0: Ti mind a dharma vriksa alatt ültök.
1: This dharma tree.
0: A dharma fája.
1: Because you are all full of the dharma.
0: Mert mindannyian tele vagytok dharmával.
1: So, delete, kick out your all asuri shaktis.
0: töröld el, rúgd ki az összes asúris
1: Kám, krod, mad, lob, moha, ahankáraz. Rág and dvesa, all out.
0: Ezt mind töröld el.
1: And be happy.
0: És légy boldog.
1: Don't worry.
0: Ne aggódj.
1: Téri Satguru Rake Lágy Csinta Matak

0: Ipna Ramba Guana Kiche, Sisi Alak Puriji Madeva Kiche, Simara Krishna Bhagwana Kiche, Vishva Guru Mamandaleshwa Paramhan Swami Maishwarananji Guru Deva Kiche, Satsanatan Dharma Kiche, Achkyananda Kiche, Sabarishi Muni Mahatma Kiche, Mata Pita Guru Deva Kiche. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam gyanamuratim dvandaditam gakanasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam nityam vimalachalam sarvadishakshibhutam Bhava dittam triguna rahitam

0: Anakicha, Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhansa Mimaishwaranandi Gurudeva Kicha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
0: Everybody of you knows what means Guru and what means Ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi a fény?
0: We have to have a clear vision of what is the light.
1: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
0: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
1: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
0: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
1: Magunk elé kell képzeljük azt a célt és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
0: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
1: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
0: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
1: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
0: You cannot jump from the base, from zero, on 3600 meters in one step.
1: Nem lehet a hegy aljától, a nulla szintől fölugrani 3000 méterre.
0: This Hanuman can do.
1: Ezt Hanuman meg.
0: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
1: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
0: So how do we reach the top of the mountain? How?
1: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
0: What do you think?
1: Mit gondoltok?
0: How? Step by step. Very good, very good, very important.
1: Nagyon fontos.
0: So by and when you are going step by step, what are you thinking?
1: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
0: Yeah, very good. The next step.
1: That's
0: very right. Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path. And the path is an important thing.
1: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
0: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
1: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
0: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
1: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként haladni.
0: With courage and energy.
1: Légy bátor és energikus.
0: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
1: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
0: Without expectation.
1: Elvárások nélkül.
0: So I think don't expect that in this life you will realize God. It can be, but don't expect it.
1: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
0: We have to go only step by step and put all our energy inside.
1: Csak lépésenként kell haladni, és minden energiánkat beléptetni.
0: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamidam, Purnamidam, sing with me. Om Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavashishyate.
1: Mit jelent a Purnima?
0: Om Shanti, Shanti, Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
1: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
0: But what does it mean?
1: Mit jelent ez?
0: It means that the divinity of the God is also inside of us.
1: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
0: And this means the Purnam.
1: Ez a Purnam jelentése.
0: But again, this is a big word.
1: De ez nagy munka.
0: And what are the steps to reach this?
1: Milyen lépésekkel lehet elérni?
0: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
1: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
0: To go the steps.
1: Hogy haladjunk a lépcsőn.
0: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
1: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
0: And what is the next step which you have to achieve.
1: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
0: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
1: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
0: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
1: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
0: So first of all, we have to find our present situation.
1: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
0: With clarity.
1: Világosan.
0: A clarity means that, like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
1: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
0: It's good if you take a piece of paper.
1: Jó, ha veszel egy papírlapot.
0: And you write on the left side, what are your weakness?
1: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
0: But don't show this paper to your friend.
1: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
0: It's your personal, very intim documentation.
1: Személyes, intim dokumentáció.
0: And so let's say you are jealous,
1: például
0: angry.
1: Féltékeny
0: so vagyok. You write this down, not too many, vagy at once.
1: Leírj.
0: Only one step.
1: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
0: And on the other side, you write the opposite.
1: A másikra az ellentétet.
0: Let's say angry, what is the opposite?
1: Mi a dühösség
0: angry,
1: ellentéte?
0: What is the opposite of angry, actually? Peaceful.
1: Békés.
0: And the opposite of jealousy.
1: És a féltékenység ellentéte?
0: Love, no?
1: A szeretet. I would say.
0: No.
1: Nem.
0: Anyhow, this is your personal diary. Yes.
1: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
0: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
1: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
0: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
1: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
0: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa. I want only to speak full of love. Liebevoll, ich weiß nicht. Yes, full of love.
1: 6 hónappal ezelőtt, vagy már kicsit régebben.
0: So no anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
1: Hoztam azt a szankalpát, hogy mindig csak szeretettel beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
0: I must tell you that till now I'm not satisfied.
1: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.
0: Still I have not realized Shanti.
1: Még nem valósítottam
0: so,
1: meg a Shanti.
0: But the thing is, when you make a sankalpa, then you, in the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on this sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
1: De hogyha szankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolja arra, hogy ezt érd el.
0: And every time I miss this sankalpa,
1: mindig amikor elmulasztottam,
0: I say to myself, Shanti, again.
1: Azt mondtam magamnak,
0: again,
1: Shanti,
0: not Shanti.
1: Már megint
0: what
1: vagy,
0: is this?
1: Nem vagy Shanti. Miért?
0: But you know, with the time, you change. With the time.
1: De az idő lassacskán meghozza a változást.
0: Maybe before you were shouting every day.
1: Lehet korábban minden nap kiabáltál.
0: And after a while you shout only once a week.
1: És lehet, hogy egy idő után már csak hetente.
0: And once a month and like this, you know?
1: Vagy havonta egyszer.
0: In the sport it is the same. When you are a light athletic, yes, and you make the jumping over the this one. Yes? You jump over. It's part of the light athletic. The high spring? No, high jump. You know what I mean?
1: Ez ugyanaz, mint
0: okay.
1: A magas ugrás az atlétikában.
0: You will not start by 1.70 meters, no?
1: Nem,
0: will you?
1: Nem, okay.
0: So you will start maybe by 1 meter or 50 centimeters, kezdett. Doesn't matter.
1: Vagy akár 50 centimeter.
0: And if often the wie heißt denn ein Stab?
1: Yes,
0: stick. And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is remains untouched.
1: És mikor a léc leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
0: And if this is the case several times.
1: És hogyha ez sokszor megtörtént.
0: Let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks, I am not jealous, I am speaking only wonderful. Then you can go to the next step.
1: Például ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
0: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
1: A könyvben, amit írtam, érdekes dolog.
0: I have a kind of transformation test.
1: Egy átalakulási teszt.
0: How to transform ourselves.
1: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
0: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
1: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
0: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book, yes, it's for everyone actually who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
1: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
0: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people, they have to have an aim, what they should do.
1: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegyenek.
0: So a kind of help for transformation.
1: Egy segítség az átalakuláshoz.
0: And I was thinking I have to mention all positive qualities which are existing.
1: Azt gondoltam, hogy meg kell említenem minden pozitív minőséget, ami létezik.
0: And on the beginning I was thinking that's maybe 20 or 30 positive qualities which exist.
1: Ilyen pozitív minőség létezik.
0: But after some time I came already over 100.
1: De aztán több mint 100-ig jutottam.
0: And then I was so surprised, I said to Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over 100 positive qualities.
1: És aztán mondtam Swamijinak, hogy milyen meglepő, hogy azt gondoltam
0: 20. And Swamiji said, that's much more, we have much more positive qualities.
1: És 100-ig jutottam, a Swamiji azt mondta, hogy még annál is sokkal több van pozitív.
0: So I was surprised and I searched more.
1: És aztán keresem a többit.
0: And then I was already on 280.
1: Már 290
0: qualities.
1: Minőségig.
0: And then one person said to me, yes, but when you have already 280, you should make 365 for every day one.
1: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
0: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we can develop.
1: És nem hiszitek, de megtaláltam a 365 minden napra jut egy
0: Good?
1: Mondtok.
0: Jó
1: ez?
0: But after a while I was shocked. And you know why?
1: Tam megijedtem. Miért?
0: Because of course we have the same on the opposite side.
1: Mert hogy a másik oldalon ugyanaz.
0: Oh my goodness, I was really shocked.
1: Istenem,
0: but I didn't write the negative side.
1: De nem írtam le a negatív oldalt.
0: And how to do with this test?
1: Hogyan csináljuk ezt a tesztet?
0: You have this list.
1: Van a lista.
0: 365 qualities. It was actually very difficult to not to make double, double, double, double, you know.
1: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
0: And then you have this list, and then what you have already realized, you make a hook.
1: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
0: And which you didn't realize, well, there is nothing, there is no hook.
1: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
0: And then you can choose which quality, where is no hook, you take a sankalpa.
1: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, sankalpának.
0: That is the way.
1: Ez az út.
0: So in this life or in another life we will realize all 365 qualities.
1: Hogy ebben az életben vagy a következőben mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
0: Yeah, so practice is important.
1: Nagyon fontos a gyakorlás.
0: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
1: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
0: This positive and negative quality. There was one old Cherokee man.
1: Volt egy Cherokee.
0: Cherokee.
1: Indian.
0: I think Indian. Indian. And he grandfather, and he has a small son.
1: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
0: Maybe 6 or 7 years old.
1: 6-7 éves.
0: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
1: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
0: What do you say in Hungary?
1: What?
0: To a little boy. Okay.
1: Jánoska.
0: Janeshwar?
1: Yeah,
0: cannot be. Okay, he told to him, kid, my kid, my child. Yeah, I will tell you now a very important story.
1: Mondok egy nagyon fontos történetet.
0: We have inside of us two wolves.
1: Két farkas van bennünk.
0: Which are living in us.
1: Ami bennünk él.
0: And the one is, he is a negative one.
1: Az egyik egy negatív.
0: He is full of anger and aggression and attacking all other animals.
1: Tele van dükkel, és so, megtámadja a többi állatot.
0: This is a negative part in us.
1: Ez a bennünk élő negatív.
0: And on the other side, the other wolf is very kind and he is very gentle and he is full of love and very, very nice wolf.
1: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető farkas.
0: And then the grandfather asked to the child, ask, and what do you think, which wolf will win?
1: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
0: And the little child was thinking a lot.
1: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
0: And then he said, the one which you feed the most.
1: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább etetek.
0: Rozumé?
1: Értitek?
0: Understand? This is a very, really good story.
1: Nagyon jó történet.
0: And this is compared what I told you before about the purity.
1: Ez a tisztaságról
0: szól. And this transformation test, you know?
1: Az átalakulásról.
0: It's very important.
1: Nagyon fontos.
0: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
1: El akarod érni az tisztaságot, át kell alakítsd magad.
0: And for this we need the first two words of Guru Purnima.
1: Ehhez a Guru Purnima első
0: and it is the Guru.
1: Szavára van szükség.
0: He can help us, he can lead us, he can give us advices,
1: tanácsot ad,
0: techniques,
1: technikát,
0: but the work we have to do ourselves.
1: Ám a munkát mi magunk kell elvégezzük.
0: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
1: Jóga magadon való munka, senki máson nem.
0: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
1: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot meg.
0: You can hear something, you can inform yourself, but growing step by step only by doing.
1: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
0: And like this, one step, you learn something. You transform yourself, then you go on the other step. Like this you grow.
1: Az első lépésnél tanulsz.
0: Step by step, step by step, step by step.
1: lépésenként.
0: And this your transformation, if we don't get everything in this life, it will be counted in the next life, for sure.
1: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
0: Actually, I wanted to tell you something very nice, which happened to me yesterday.
1: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
0: I get a blessing, special blessing.
1: Különleges áldást kaptam.
0: I mean, it was our old blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
1: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
0: But you know from whom I get the special blessing?
1: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
0: From you.
1: Tőletek.
0: And you know why?
1: Miért?
0: Because I had really a blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
1: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
0: And I look in the eyes of everyone.
1: És néztem az emberek szemét.
0: And I saw in everyone the divine soul.
1: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
0: So that was a wonderful experience for me, really.
1: Csodás tapasztalat volt számomra.
0: That was for me the most beautiful yesterday.
1: A legszebb dolog volt tegnap.
0: And I know we are all connected so much.
1: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
0: Incredible.
1: Vagyunk. Hihetetlen.
0: On the same way to the heaven.
1: Ugyanúgy a mennyország.
0: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
1: Ezért szeretném teljes szeretetemet odaadásomat irántatok kifejezni, és köszönöm.
0: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
1: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
0: And I have the, had the impression, you know, the everything in the body you can change.
1: És az volt a benyomásom, hogy minden.
0: You can change the hair and the color. You can change the face and the eyes and the and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
1: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, Nowadays. A mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani, vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
0: But what you cannot change is the eyes.
1: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
0: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
1: Tegnap erre rájöttem. Nem tudod a szemet megváltoztatni.
0: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair.
1: Soha nem néztem a ruhátokat.
0: All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
1: Mindig a szemet keresem egész életben.
0: Because you see everything in the eyes. Everything.
1: Minden benne van a szemben.
0: If it's old soul, new soul. If it is sad or full of love or a closed one, everything you see in the eyes.
1: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
0: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
1: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
0: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
1: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak ha a szemek beszélnek.
0: And also our greetings, Hari Om.
1: Mint az üdvözlésünk a
0: Hari Om. It is the same. It says I greet God in you, in az, your in you.
1: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
0: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
1: És tudattában kell ennünk lennünk.
0: Some eyes are like a deep ocean.
1: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
1: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
0: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
1: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet a szemünkkel árasztjuk.
0: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
1: Néha tömegközlekedési eszközökön.
0: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
1: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiljára.
0: But the others who are still alive,
1: De az 5%, aki még életben van.
0: You know, you can just with a little eye you can look at them, and you know this is second, and you get joy from this person and you give the joy to the others.
1: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
0: I think it's very important that outside of the yoga we go with love through the world.
1: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járjunk a világban.
0: Because this is what everyone needs.
1: Mert erre van mindenkinek szüksége.
0: There is one African quote which says.
1: Van egy afrikai mondás.
0: The human is the medicine of the human.
1: Az ember számára a gyógyszer.
0: And this is very right.
1: Nagyon
0: very igaz. Right. So give love to yourself, give love to your family. And to all other, not foreigners, foreigners, no foreigners. Foreigners are friends which you still don't know.
1: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az idegeneknek, de valójában nincsenek idegenek,
0: all
1: mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
0: Or give a little present to someone which you don't know.
1: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
0: Last week, well, I try to do what I'm writing and thinking. And... Last week I was in a supermarket.
1: Múlt héten az ABC áruházban.
0: And I passed by the kassa in English. Yes.
1: Cashier.
0: Cashier.
1: Múlt héten az With ABC áruházban a pénztárosnál.
0: And this lady there was completely down. Completely. She was like black and gray and sad and everything.
1: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
0: But still she make her job, of course, she has
1: to. De persze csinálta a munkáját.
0: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
1: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
0: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
1: Azt mondtam magamnak, ajándékot kell
0: so
1: adni,
0: I went
1: veszek
0: back
1: virágot.
0: And I bought some flowers.
1: Visszamentem, vettem virágot.
0: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
1: Kívülről visszamentem,
0: because
1: azt mondtam,
0: you look so sad,
1: tiéd,
0: you should have joy.
1: Mert olyan szomorúnak látszol,
0: you can, örül. You cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
1: És nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember, meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.
0: She was really happy.
1: Nagyon boldog volt.
0: And so in this way we have to be, our awareness is not only on ourselves.
1: Tehát a tudatunk körében ne csak saját magunk legyünk.
0: We have to be aware on each and everything what is going on around of us.
1: Mindennek legyünk tudatában, ami körülöttünk történik.
0: On the end of our life, God will not ask you how many big books did you read, how many asanas did you practice, how many houses you have, how this all he will not ask.
1: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány asanát gyakoroltál, meg hány könyvet olvastál.
0: But you know what he will ask?
1: Mit kérdez?
0: What have you done for others?
1: Mit tettél másokért?
0: This is a question.
1: Ez a kérdés.
0: Which he will put to you.
1: Ezt teszik fel neked.
0: And that's why we are happy that we are in such a family with Swami as a father who guide us and make us all to better humans.
1: És ezért lehetünk boldogok, hogy olyan családban vagyunk, ahol a családfő Swamiji vezet minket, hogy jobb emberré váljunk.
0: Every one of us is a divine light.
1: Mindegyikünk isteni fény.
0: And we should give the light everywhere.
1: Mindenhova vigyük ezt a
0: fényt. But with love.
1: De szeretettel.
0: Not forcing others, not forcing them.
1: Ne erőltessük senkire.
0: You have to do this and you have to do this, you have to go in the yoga and you have to become absolutely vegetarian, you know?
1: Meg azt kell,
0: it's not the way.
1: Jógáznod kell, meg teljesen vegetáriussá kell válni. Ne erőltessük.
0: You have developed

0: Ezáltal az isteniség által érhetünk el sok mindent.
1: I want to sing with you now this bhajan about the glory of our guru parampara.
0: Veletek együtt énekelni ezt a bhajant a mi guru paramparánkról.
1: Which was written from Holy Guruji in Jaipur in March 2002.
0: 2002 márciusában írta Holy Guruji.
1: Siddhipna Rambagwana Kija.

0: Kija, Sri Alakpuri Ji Madeva Kija, Sri Mara Krishna Bhagwana Kija, Vishwa Guru Mamandaleshwa Paramhanswami Maheshwaranandji Guru Deva Kija. Actually, dear friends, please don't sing Brahma. It is not Brahma, it is Brahm.
1: Kedves barátaim, ne énekeljétek úgy, hogy Brahma.
0: Brahma is a creator, the god of the creation.
1: Mert az a teremtő.
0: But Brahm is a divine consciousness.
1: A Brahm viszont az
0: yes, so it is a big difference.
1: Nagy a különbség.
0: It is above the god edges, you know?
1: Felül áll azokon az isteneken.
0: The divine consciousness.
1: Az isteni tudat.
0: Okay, so not Brahma.
1: Nem
0: it
1: Brahma.
0: Is written small because in India you have little a, it said, Brahm, Brahm. You know, but not Brahma. Brahma is, I mean, he's happy maybe if you sing for him, but it's not intention of Holy Guruji.
1: Lehet, hogy örül Brahma, ha neki énekeltek, de nem ez volt Holy Guruji célja.
0: I want a little bit just to introduce this book.
1: Szeretném kicsit bemutatni ezt a könyvet.
0: Which was mostly written in the Himalayas.
1: Általában a Himalájában írtam leginkább.
0: And it's easy to read.
1: Könnyű olvasmány.
0: But maybe a little difficult to realize.
1: De nehéz megvalósítani.
0: But it's also a little step on the way.
1: De egy kis lépés az úton.
0: And it was very interesting. I don't use the name God in this book.
1: Nem használom azt a szót, hogy Isten ebben
0: a könyvben. I use a creator or the highest doer and such words.
1: Hanem azt mondom, hogy a teremtő, a legmagasabb cselekvő.
0: Because I don't want that some people when they read God they close the book.
1: Nem akarom, hogy azok, akik.
0: So that's why it's written in a general way.
1: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
0: And I had this already long time in my mind.
1: Hosszú ideje már az elmémben volt.
0: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
1: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünkön.
0: For instance, a little example, a tree, for instance.
1: Például egy fa.
0: That was my first aha.
1: Ez volt az első aha élmény.
0: First flashlight.
1: Az első felvillanás.
0: What is his highest quality?
1: Mi a fa minősége?
0: Actually from other plants also.
1: És a többi növényi.
0: They are not moving.
1: Nem mozdulnak.
0: No? They are not moving.
1: A helyükről.
0: So means this is acceptance.
1: Elfogadás.
0: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
1: Nem megy el akkor se, ha vihar van. He's, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
0: He's always there.
1: Mindig ott áll.
0: And accept everything.
1: Mindent elfogad.
0: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
1: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
0: If we accept each and everything what is happens in our life.
1: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történt.
0: We don't have stress.
1: Akkor nincs stressz.
0: There is no emotions going up and down.
1: Nincs érzelmi hullámzás.
0: Sri Dipnaram Bhagwana Kije. Anyhow, it's a good book.

0: pravá, pravá noha.
1: Relax.
0: A uvolníme.
1: Left.
0: Levá noha.

0: Relax.
1: Uvoľňme.
0: Relax.
1: A úplne sa uvoľníme.

0: and relax.
1: Uvolníme sa.
2: Yeah.
1: A teď si sedneme zpátky.

Ruce nahoru, hands up. A jdeme dolů, bow down.

0: and five.
1: A pět.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Lie down.
1: Lehněte si.

0: a dolů, down.
1: One.
0: Jedna.
1: Two.

0: And come up.
1: A nahoru.
0: Stand.
2: Next to
0: yes.
1: A nohy zpátky k sobě.

0: शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की है। सो नाद नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू दैट नाद द साउंड।
1: Minden, ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound, cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means Shakti.
1: A kundalini azt jelenti Shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool, same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom, and after some times will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
0: When the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time, it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our

0: past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
0: So what we call good luck or bad luck.
1: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
0: What we call the destiny.
1: Vagy sorsnak.
0: Destiny is past actions.
1: A sors a múltbéli tetteink.
0: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
1: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
0: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
1: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
0: That's called hidden powers in human.
1: Ezek az emberben rejlő erők.
0: But also hidden powers in every existence.
1: És minden létezőben rejlő erők.
0: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
1: A másik jelentése a kundal egy kör.
0: Sometimes we see around the moon a beautiful circle.
1: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
0: Which have two forms.
1: Aminek két formája van.
0: One is like a one circle and has a door to go in and out.
1: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
0: That indicates that heavy rain will come.
1: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
0: Or there is one circle which has no door.
1: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
0: It very clear. That means, and it will be only wind.
1: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
0: This is an indication in the space.
1: Ez egy jelzés a térből.
0: And it is true, it will be like that.
1: És tényleg így lesz.
0: When I arrived last month in Mexico City, 5th of June, there was at midday had a beautiful circle around the sun.
1: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt.
0: And many scientists they were making pictures.
1: És a tudósok fényképezték.
0: Even with the telescope.
1: Távcsővel is.
0: And they wrote something. There must be happen something, some energy is coming, some spirituality.
1: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
0: You can check in the newspaper of the Mexico City.
1: Mexikó város újságjában meg lehet nézni.
0: From the 5th of June.
1: Június 5-én.
0: So, these are the symbols which is in the universe and in every creatures as well as in the humans.
1: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
0: So it can be water or it can be wind.
1: Lehet víz vagy szél.
0: So where there is a door, there is a water.
1: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
0: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
1: Ha nincs bejárata, ha nem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
0: Or cyclone.
1: Vagy ciklon.
0: It will happen.
1: Megtörténik.
0: Now second, the third definition of the kundalini. Because the shakti is a feministic.
1: A kundalini harmadik definíciója, a shakti nőnemű.
0: So that's why it's a kundalini.
1: Ezért mondják, hogy kundalini.
0: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine, or the feminine.
1: A Hindiben és a Sanskritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
0: And when it's A, is a masculine.
1: Ha pedig A, akkor hímnemű.
0: Because the energy is the feministic.
1: Az energia nőnemű.
0: And therefore it's called kundalini.
1: Ezért hívják kundalininek.
0: Kund is masculine.
1: A kund hímnemű.
0: But kundalini is a feministic.
1: A kundalini viszont nőnemű.
0: And the next meaning of the kundalini, it's called kundal. And the kundal is earrings.
1: A kundalini következő jelentése a kundal, a fülbevaló.
0: You know, it's hanging nice beautiful earrings, big one.
1: Egy nagy szép fülbevaló.
0: That's kundal.
1: Ez a kundal.
0: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
1: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
0: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
1: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
0: So the man can have only one. One side, one, and one other side.
1: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
0: But for women, there are particular points which they should have.
1: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
0: It is believed that it protects against certain illness.
1: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegségektől.
0: And energy.
1: És energiát ad.
0: But for the women also they have on the nose.
1: De a nőknek az oldalán is van.
0: That's all, after nothing.
1: Ennyi az egész, semmi több.
0: So, these earrings is also like a kundalini. A ring.
1: Ez a fülbevaló, ez is olyan, mint a kundalini, a gyűrű.
0: And now, when the ring is there, it's called infinity.
1: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
0: The ring is continuity.
1: A gyűrű a folyamatosság.
0: It's endless.
1: Végtelen.
0: Because it has no end.
1: Nincs vége.
0: So similarly, this energy is endless.
1: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
0: All the times, everywhere.
1: Mindig, mindenhol.
0: So, then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
1: És aztán ott van a nulla. Ki vezette be a nullát? Az indiai matematikusok.
0: Gave the zero to solve mathematical problems.
1: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
0: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: És 1-től 9-ig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
0: So 9 is highest number.
1: A 9 a legmagasabb szám.
0: And there is no 10th number.
1: És nincs 10-es szám.
0: Only 9.
1: Csak 9.
0: And 9 will remain always 9.
1: És a 9 mindig 9 marad.
0: Even you can write 100 times 9, 9, 9, 9.
1: Százszor egymás meg írhatod, hogy 9, 9, 9.
0: And then you calculate.
1: Aztán kiszámolod.
0: It will come 9 only.
1: Akkor csak 9 marad.
0: But when you put 1 zero, then you multiplying.
1: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
0: But the zero is again continuity.
1: De a nulla is a folytonosság.
0: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
1: Azt mondják a Védekben, a Rishik azt mondták.
0: The earth is a ball.
1: A föld egy labda.
0: It's round.
1: Gömbölyű.
0: The earth is zero.
1: A föld nulla.
0: And that's why it's fluttering.
1: Ezért lebeg.
0: So it is the rishis of India said earth is round.
1: Az indiai rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
0: But again it is said not only the earth but water is also round.
1: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Even the drop of the fog.
1: Még a halmat is.
0: The very fine drop of the fog.
1: Egy nagyon kicsi halmacsepp.
0: It is round.
1: Ez is kerek.
0: Said no, not only this.
1: És nem csak ezt mondták.
0: But energy is round.
1: Hanem az energia is gömbölyű.
0: So energy is going in circle.
1: Az energia körbe megy.
0: The sun ray doesn't come straight.
1: A napsugár nem egyenesen jön.
0: But it's going round.
1: Hanem ívesen.
0: And that round is because sun itself is round.
1: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
0: So you know the sign swastika.
1: Ismeritek a swastikát?
0: Swastika is a symbol of the sun.
1: Ez a nap szimbóluma.
0: That sun is turning.
1: A nap forog.
0: Clockwise.
1: Az óramutatójárás a szerint.
0: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending. The energy is becoming round.
1: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is kerek.
0: Sun is round.
1: A nap is gömbölyű.
0: The sun ray is round.
1: A napsugár is.
0: Energy is round.
1: Az energia is gömbölyű.
0: Then finally it is said.
1: És végül azt mondják.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: This is in oneness.
1: Ez egységben van.
0: That is the Purna. And that's why when full moon we call it Purna, Purnima.
1: Ezt hívják Purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is Purnimának hívják.
0: Because that comes from the completeness.
1: Mert a teljességből jön.
0: So from complete it comes complete.
1: A teljességből teljesség jön.
0: And the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
1: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
0: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
1: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
0: So similarly, from the complete, it is a complete.
1: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
0: And when you take something out from complete, it remains complete.
1: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség marad.
0: Purnamada, purnamidam, purnat, purnasya, purnamadai, purnamevavasishyate. Purna is complete.
1: Purna teljes.
0: Everything is coming from Purna.
1: Minden a Purnából jön.
0: And everything is existing in Purna, completeness.
1: És minden a Purnában a teljességben
0: And when érkezik. You take something out of the Purna, both are the Purna.
1: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész Purna.
0: So, what comes from the completeness, it is a completeness.
1: Ami teljességből jön, az teljesség.
0: So, in that way, our thoughts are not going straight.
1: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
0: Our thoughts are also rotating.
1: A gondolataink is forognak.
0: Our visions also.
1: A vízióink is.
0: It's going like a circle, a spiral.
1: Úgy megy, mint egy spirál.
0: Yes. So what is not round?
1: Mi az, ami nem kerek?
0: Everything is round.
1: Minden kerek.
0: That's why gave the name Kundalini.
1: Ezért kapta a Kundalini nevet.
0: That Shakti. Energy is rotating.
1: Ez a shakti, az energia forog.
0: And that is in our body and in all other creatures.
1: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
0: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is the liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
1: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik mi a felszabadulás, ők tudják mi a Kundalini Yoga.
0: So everything according to the Vastu Shastra, there are two main principles, or the three main principles.
1: Három fő el van a Vastu Shastrában.
0: One is a circle, one is a right angle, and third one is triangle.
1: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
0: Circle.
1: Kör.
0: The right angle.
1: Megfelelő szög.
0: And the triangle.
1: És a háromszög.
0: These three symbols is a very strong.
1: Ez a három szimbólum nagyon erős.
0: And that is a Vastu Shastra needs.
1: És ez kell a Vastu Shastrához.
0: Because the certain angle is attracting the energy.
1: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
0: It's sharpening, it's purifying the energy.
1: Megtisztítja.
0: And then gives further to the energy.
1: És aztán továbbadja.
0: Only these three symbols can move through the energy.
1: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
0: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there are triangles in every chakras.
1: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög
0: van. As well as there is a circle.
1: És kör is.
0: So all this, what we call the symbols, but is not only symbol, it's a reality.
1: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
0: Who understand, will understand.
1: Aki megérti, megérti.
0: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
1: És megpróbálja kutatni, és el akarja érni, az el is éri.
0: So in this way, nada, the sound.
1: Tehát így a nada, a hang.
0: Entire endless universe is manifested through the sound.
1: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
0: We don't know where the end.
1: Nem tudjuk, hol a vége.
0: Where is the end of this horizon?
1: Hol a horizont vége?
0: What is the horizon?
1: Mi a horizont?
0: Horizon is that as close we go, that far it goes.
1: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
0: So how high is sky?
1: Milyen magas az ég?
0: As higher we go, that far it goes.
1: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
0: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
1: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
0: before I take off,
1: mielőtt felszállok,
0: please can you high up little sky?
1: Kérlek, emeld fel egy kicsit
0: raise
1: az eget.
0: Up the sky. Because my flight is so quick.
1: De az én repülőm olyan gyors.
0: They can go through and through.
1: Hogy át tud menni.
0: But still there is nothing.
1: De még sincs ott semmi.
0: Can we imagine emptiness? Emptiness.
1: El tudod képzelni az ürességet?
0: Completely empty.
1: Teljesen üres.
0: We humans, even not visible.
1: Mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
0: Compared with the universe.
1: Az univerzumhoz hasonlítva.
0: We are very tiny creatures.
1: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
0: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
1: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
0: It is balanced.
1: Egyensúlyban van.
0: And so, as far we will go in the space, there we will experience the sound.
1: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
0: A very peculiar sound.
1: Nagyon különleges hangot.
0: Which is somehow known to our

0: Harmonizing and balancing.
1: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
0: These are the three principles.
1: Ez a három elv.
0: The circle.
1: A kör.
0: Triangle.
1: A háromszög.
0: And right angle.
1: És a megfelelő szög.
0: This is the only this three exist.
1: Csak ez a három létezik.
0: And from this you can do immense of forms.
1: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
0: Those who went to India in last 3-4 years.
1: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
0: If you landed at New Delhi Airport.
1: Ha az új Delhi repülőtéren szálltál le.
0: There is a cultural, a artist made certain forms, pictures.
1: Egy művész bizonyos képeket csinált.
0: Out of triangle.
1: Háromszögekből.
0: So the dancing, the drums.
1: Táncosok,
0: dobosok. So beautiful.
1: Olyan szép.
0: It's so beautiful.
1: Olyan csodálatos.
0: You can ask anyone what it is, immediately will say this is this.
1: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
0: But the triangles are put together.
1: De háromszögekből van összerakva.
0: When the dancing, you know, and they have something hanging, nice bales. The bales are there. This, it is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
1: A táncosoknak, ahogy lugdal kezdik túl a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
0: volt hand ott? Up.
1: Emeljétek fel a kezeteket.
0: One, two, three. Only 4 people were in India.
1: Csak 4 ember volt Indiában.
0: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Game was now New Delhi Airport. It is, they said, the second or the biggest airport in the world.
1: Azt mondják, most az új Delhi Airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
0: Korea have big. So Atlanta, New York, London, they are also big. But they have more traffic.
1: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
0: So, and there's also mudras. All mudras are displayed on the wall.
1: És minden mudra megjelenik a falon.
0: When you land in New Delhi, Indian airport,
1: hogyha leszállsz az új Delhi reptéren,
0: it begins the introduction of India. What is India?
1: Elkezdődik India bemutatása.
0: Incredible India.
1: Hihetetlen India.
0: Which, when you go about 50 meters far,
1: ha elmész 50 méterre,
0: it begins another beauty of the India.
1: India újabb szépsége kezdődik.
0: That's called the what you don't have to pay tax, free tax, tax free, duty free.
1: A duty-free
0: shopok. Oh my God.
1: Oh, Istenem.
0: There are so many beautiful bottles of the alcohols.
1: Olyan sok szép üveg alkohol van.
0: You need not to go anywhere.
1: Nem kell sehova menned.
0: All you get it in India.
1: Mindet megkapod.
0: All vodka till the Bloody Mary, crazy horse.
1: A vodkától a Bloody Mary.
0: Screwdriver. So everything is there.
1: Minden ott van.
0: Well, every country has its beauty and culture.
1: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
0: But we forgotten.
1: De mi elfelejtettük.
0: We put all vegetable in one pot.
1: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
0: So all different cultures fall into the one pot.
1: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
0: And it came something new out.
1: És valami új keletkezett belőle.
0: You know, condition of the culture is now very bad.
1: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
0: You know, you brought a horse to the donkey. neither remain horse nor became a donkey.
1: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor

0: Nem lesz se ló, se szamár,
1: but it became muli,
0: hanem összvér lesz.
1: On the high mountains carrying the load,
0: ami a magas hegyeken viszi a terhet.
1: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
0: Ha a kultúra összvérré válik,
1: they can't give babies, they can't give children.
0: Akkor összvérré válik, és
1: but nem they lehet are carrying the lot of luggage.
0: Csak rengeteg terhet cipel.
1: And so is now in this Kali Yuga.
0: És ez van most a Kali Yuga.
1: All people became a muli.
0: Minden ember összvérre.
1: Running day and night, working, workaholic.
0: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
1: They are all muli.
0: Mindannyian összvérre.
1: They can't give children anymore.
0: Mert nem születnek gyerekek.
1: There's all these kind of chemicals.
0: Mindenfajta vegyszerek vannak.
1: And you know, you will be surprised, you will laugh.
0: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
1: In these all big cities.
0: A nagyvárosokban.
1: So many anti-baby pills ladies taking.
0: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
1: That goes through their urine into the toilet, flushing into the river.
0: És ez a vizelettel együtt a folyókba távozik.
1: And now the fish cannot give the eggs.
0: És a halak sem tudnak szaporodni.
1: The fish are dying.
0: A halak is kihalnak.
1: You know, so ladies,
0: tehát hölgyek,
1: if you want to have beauty of the fish,
0: ha szeretnétek halakat,
1: then don't consume this.
0: Akkor ne fogyasszátok ezt.
1: So, who is guilty?
0: Ki a bűnös?
1: When there is no fish.
0: Ha nincs hal.
1: Women.
0: A nők.
1: And you know why?
0: És tudjátok miért?
1: Because women have great heart.
0: Mert nagy szívük van.
1: They don't want that the people will kill the fish.
0: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
1: So no bamboo, no flute.
0: Ha nincs bambusz, nincs fúdúja.
1: No flute, no noise.
0: Ha nincs fúdúja, nincs zaj.
1: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form. And this form we call Vastu Shastra.
0: Tehát, amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát Vastu Shastrának hívjuk.
1: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
0: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élőlényt.
1: That they keep the balance on this earth.
0: Hogy egyensúlyt tartsanak a földön.
1: Now we destroy the mountains.
0: Elpusztítottuk a hegyeket.
1: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
0: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a betonépítmények miatt.
1: Many things.
0: Az erdőket elpusztítottuk, sok mindent.
1: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
0: A Kundalini Shakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
1: And that is dwelling within us too.
0: És ez bennünk is van.
1: And we can awake this, we can experience this, and we can make ourselves free from those physical suffering.
0: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
1: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
0: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
1: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
0: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
1: So it's the one after other.
0: Az egyik a másik után jön.
1: And so those energy, what we call kundalini, you may say kundalini, you may say kundal,
0: az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk.
1: Or we can say circle.
0: Vagy mondhatjuk, hogy kör.
1: Now people call this cobra, snake.
0: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
1: They call serpent power.
0: Azt mondják, kígyó erő.
1: Kundalini as a serpent.
0: Kundalini, mint kígyó.
1: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
0: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
1: Cobra, they are so

0: beautiful.
1: A koblák olyan szépek.
0: They look so beautiful.
1: Olyan szépen néznek ki.
0: And if you stay more far, it's more beautiful.
1: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
0: And when you come more near,
1: és ha közelebb mész,
0: then not anymore.
1: Akkor már nem.
0: So, why they call serpent power?
1: Miért hívják kígyó erőnek?
0: Snake. Snake is believed Sesnaga. Sesnaga means have thousand-headed snake.
1: A kígyó, a Sesnaga, az ezerfejű kígyó.
0: And that thousand-headed snake is coiled in the ocean.
1: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
0: And head is up.
1: A feje pedig kint van.
0: And our earth is balanced on the head of the Sesnaga.
1: A mi földünk pedig a Sesnaga fején van kiegyensúlyozva.
0: So the whole earth is balanced on the Sesnaga's head.
1: Az egész föld Sesnaga fején egyensúlyozik.
0: When he's tired,
1: ha fáradt,
0: little bit he have to move little neck.
1: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
0: And that takes reaction.
1: És ennek következménye van.
0: And that's called earthquake.
1: Ez a földrengés.
0: So whenever earthquake is there, means Sesnaga was doing Saravitasana.
1: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Sesnaga Saravitasanákat gyakorol.
0: Yeah. So, this Ses, what is a Sesnaga? Thousand-headed snake.
1: Mi ez a Sesnaga? Az ezerfejű kígyó.
0: But it has other meaning.
1: De van más jelentése.
0: Holy Guruji told.
1: Holy Guruji azt mondta.
0: Other meaning. And that is the Ses is the numbers.
1: Ses a számok.
0: So when you count something,
1: ha megszámolsz valamit,
0: then minus plus everything you have done.
1: Összeadtál, kivontál mindent.
0: Finally what remains? Only that one.
1: Ami végül marad, az eredmény.
0: Only that one.
1: Csak ez az egy.
0: And that one is called the truth.
1: És ez az egy, az igazság.
0: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
1: És ez az egy igazság, Brahma Satya Jagat
0: Mithya. That Brahman is the truth.
1: Ez a Brahman az igazság.
0: This world is only temporary.
1: A világ pedig csak időleges.
0: So the Sesnaga, Ses is that only one dharma.
1: Ses csak egy a dharma.
0: Dharma rakshita rakshitaha. The whole earth is still surviving on the dharma.
1: Az egész földet a dharma tartja életben.
0: Dharma rakshita rakshitaha. If we protect dharma, dharma will protect us.
1: Ha megvédjük a dharmát, a dharma megvéd minket.
0: So this Sesnaga, with the mythological pictures,
1: tehát ez a Sesnaga mitológiai képpel,
0: it begins from our navel.
1: A köldökünknél kezdődik.
0: When embryo begins to develop.
1: Amikor az embryó elkezd fejlődni.
0: First develops the intestine.
1: Először az emésztőrendszer.
0: And on the intestine it develops the spine.
1: És aztán az emésztőrendszeren nő a gerinc.
0: You know like a shell in the water?
1: Mint egy sejt.
0: There is a shell over and inside is the body.
1: Kívül van egy héj és a héjon belül van a test.
0: So in this shell spine begins. The intestine begins first.
1: A héjban a gerinc és még előtte az emésztőrendszer.
0: Then kezdődik. Comes the head.
1: Aztán jön a fej.
0: Then the limbs.
1: És a végtagok.
0: So it's a wonderful work what God have done, or the heavenly architectures.
1: Ez egy csodálatos munka, amit Isten vagy az égi építészek alkottak.
0: I told you.
1: Elmondtam.
0: Yesterday.
1: Tegnap.
0: A tiny ant.
1: Egy icipici hangya.
0: A very good vision.
1: Nagyon jól lát.
0: How, which machine God used that?
1: Milyen gépet használt Isten?
0: And she had beautiful fingers.
1: Nagyon szép ujjai vannak.
0: And polished nails.
1: És kifestett körmei.
0: Yes. And then she had a nice bales on her legs.
1: És aztán csengettyűk vannak a lábain.
0: And then when the ants begins to dance.
1: Amikor a hangya elkezd táncolni.
0: The Vishnu lies like this.
1: Vishnu így ledől.
0: And looking.
1: És nézi.
0: Beautifully.
1: Csodálatos.
0: The resonance. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Music nice. Bhakti Devi can say some ragas, you know.
1: Bhakti Devi tud néhány rágát mondani.
0: Like Mirabai said in bhajan.
1: Ahogy Mirabai mondta egy bhajanban.

0: bath. The Meera was tying the nice bales on her ankles.
1: Meera csengettyűket kötött a bokájára.
0: And then she was dancing.
1: És aztán táncolt.
0: So all was happy. How beautiful it was.
1: Mindenki boldog volt, hogy ez milyen csodálatos.
0: The ant was somewhere feeding her children.
1: A hangya valahol a gyerekeit etette.
0: She also put in and came to dance.
1: Ő is feldobta a csengettyűket és jött táncolni.
0: And when it danced, the ant came on the podium.
1: És amikor a hangya lépett a színpadra.
0: On the stage. Mirabai also was looking.
1: Mirabai is nézte.
0: Oh, how nice the ants are dancing.
1: Ó, milyen szépen táncolnak
0: a hangya. So God also stops there and wonders my children. Beautiful.
1: Isten is megállott és csodálkozik, hogy milyen szépek a gyerekei.
0: Go where the ant nest is.
1: Menj oda, ahol hangyaboly van.
0: And put your ear near.
1: És tedd közel a füled.
0: Some centimeters above.
1: Néhány centivel fölötte.
0: And listen the sound of the ants.
1: És hallgasd a hangyák hangját.
0: They speak.
1: Beszélnek.
0: Resonating.
1: Rezegnek.
0: So nāda rūpa parabrahma. Therefore it is said the form of the God is resonance.
1: Ezért azt mondják, Isten formája a rezgés.
0: And that came to the name of the Kundalini.
1: És így jön a Kundalini neve.
0: And that has immense of energy.
1: Ebben rengeteg energia van.
0: All abilities.
1: Minden képesség.
0: Everything.
1: Minden.
0: So when we study this Kundalini science, then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor rájövünk, hogy az egész világ semmi több, mint a Kundalini.
0: And serpent is a kal. Kal means past.
1: A kígyó kal, a múlt.
0: Bhutkal, Vartman and Bhavishya. Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: So why? Because it's dormant, it's black.
1: Mivel szunnyad, fekete.
0: Kal means also black. Kal means the death.
1: Kal azt is jelenti fekete, halál.
0: Kal means the past time.
1: A múlt idő.
0: It unites into the three worlds.
1: Egyesíti a három világot.
0: Trinities.
1: A háromságot.
0: So this Kundalini Shakti, it's dwelling in each and every glands of our body.
1: Ez a Kundalini Shakti minden egyes mirigyünkben ott
0: rejlik. And that hormones which comes from our glands.
1: És a hormonokban, amiket a mirigyek termelnek.
0: That is something.
1: Ez valami.
0: Tomorrow.
1: Holnapra.
0: Sri Dipran Bhagwan ki. Deveshwar Mahadev ki. Madhav Krishna Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.

0: knower of everything, our inner divine self. Merciful Lord Shiva. He is the protector. He knew that Narada is very proud of his victory. And it is this, his ego, which can defeat him again. Therefore, always we are doing, we are repeating one mantra. Naham karta, prabhudeep karta, mahaprabhudeep karta hi kevalam. And we should really say this from the heart, not on the surface. You can sit here.
1: Naham karata mantru treba zaista da ponavljamo iz srca, a ne samo površno.
0: Success is our, but if the success gets some infections of the ego, then that success can be again lost.
2: Győzhetünk valóban, de ha a győzelmünk fertőzést kap az egótól, akkor ezáltal a győzelmünk megsemmisül.
1: Uspěchy náš, ale jako bývají infikované strany ega, teda mi gubíme.
0: Generally in our life, there are waves going up and down.
2: Általában az életben vannak hullámok, amik fel és lehullámoznak.
1: Životunam ide gore-dole, poput skalasa.
0: When we climb up in the mountain, on the top of the mountain, then we have to come again down.
2: Ha felmászunk a hegytetőre, akkor onnan újra le kell majd jönni.
1: Kada se popnemo na vrh planine, tada moramo i da siđemo sa nje.
0: When we climb on the mountain of the success, or the mountain of the spirituality, then we shall pray to God to help us to liberate there, that we don't fall down again.
2: Ha felmászunk a siker csúcsára, a spiritualitás csúcsára, akkor ott kell imádkoznunk azért az Úrhoz, hogy ne essünk le onnan újra. Tehát a felszabadulásért kell imádkoznunk ott.
1: Ako se popnemo na vrh uspeha i vrh duhovnosti, tada se tamo moramo moliti Gospodu da ne padnemo sa nje, nego da doživimo oslobođenje.
0: So, knower of past, present and future, God Shiva told Narada, don't tell anybody this, especially to God Vishnu.
2: A múlt, a jelen, a jövő ismerője, az Úr Shiva, azt mondta Náradának, hogy ezt nem mondd el senkinek, de Vishnunak aztán végképp
1: sem. Znalak prošlosti, sadašnosti, budućnosti, Gospod Shiva je rekao Naradi, nemoj to nikome reći što si rekao, a naročito ne Gospodu Vishnu.
0: Narada after said pranam to Lord Shiva and went away.
2: Ezután Narada elköszönt az Úr Shivától és elment.
0: But Narada couldn't digest the stone of his success in the stomach. He's thinking, how soon, quickly I shall go to Vishnu and tell how successful I am.
2: Arra gondolt, hogy igen gyorsan el kéne menni Vishnuhoz, és elmesélni neki, hogy milyen sikeres is.
1: Pomislio je kako bi u stvari trebao brzo da ode kod gospoda Vishnua i da ispita svoj uspeh.
0: Sometimes we are talking without thinking.
2: Néha úgy beszélünk, hogy előtte nem gondolkodunk.
1: Amikor govorimok ezzel az iszmény.
0: Out of some emotion, out of some kind of complex.
2: Érzelemből, vagy bizonyos fajta komplexusból.
1: És emocián, vagy az iszmény komplexum.
0: We are too much in hurry to tell.
2: Túlságosan sietünk, hogy elmondhassuk.
1: Zsúrim olyankor, de pázsonom is.
0: And words which is spoken doesn't come back.
2: És az a szó, ami egyszer ki lett mondva, vissza már nem jön.
1: A récsik, hogy szízre csene, és ez nem maguk rátik.
2: Nem szívható vissza.
0: When the soul is gone out of the body, doesn't come back.
2: Ha a lélek kiszállt a testből, akkor oda már nem tér vissza.
1: Ez a dúsánál puszti télo, tehát ez van a viselő ünnepet.
0: When the bullet is gone out of the gun, it doesn't return back.
2: Ha a golyót kilőtték a fegyverből, az sem tér vissza többet.
0: Similarly, the word which is spoken from your mouth, it will not come back. What that bullet will damage, you will know after, not at the time of pressing the button.
2: Érinteni és megbántani, megsérteni, az csak azután tudod meg, hogy a gombot már lenyomtad.
1: És azt hittem, hogy mentek fogadítani, fogadítani. Tudj is az, hogy egy napon dolgaskozni, ott inó, ott ide.
0: Doesn't matter if it's your personal or impersonal matter, you must overthink.
2: Teljesen mindegy, hogy személyes vagy személytelen dologról van ez szó, előtte át kell gondolni.
0: We can destroy many beautiful things.
2: Nagyon sok gyönyörű dolgot le tudunk
0: rombolni ezzel. Narada was so restless inside.
2: Narada belül olyan nyugtalan volt.
1: Narada belül üzemiren unutam.
0: The ego is expanding.
2: Kiterjed benne az ego.
0: Seems it's expanding so in large, in that quantity that it will explode.
2: Annyira kiterjeszkedett, hogy már szinte fel akar robbanni.
1: Koliko se proširio, da je skoro eksplodira.
0: And how it will explode?
2: És hogy fog felrobbanni?
1: Kako se to eksplodirati?
0: We can't help anymore.
2: Azon már nem változtatunk.
0: There was a child, young child.
2: Volt egyszer egy kisgyerek.
0: And got big ball of the ice cream.
2: Kapott egy nagy
1: gombóc fagyit.
0: Now he runs towards his friends.
2: Rohant vele a barátai felé.
0: Look, I got big ice cream ball.
2: Nézzétek, mekkora gombóc fagyit kaptam.
0: Parents tell the child, don't run too quickly, take care.
2: A szülők persze mondták neki, hogy ne szaladj túl gyorsan, óvatosan.
0: A child was running and he came near one channel, dirty water channel.
2: A gyerek csak szaladt és odaért egy ilyen koszos csatornához.
0: Child fall down and ice cream fell into the channel.
2: A gyerek elesett, a fagyi pedig beleesett a csatornába.
0: Hari Om. Even the poor fish couldn't eat because too cold.
2: Hát már a szegény halak se tudják megenni, mert azoknak meg túl hideg.
0: Therefore, slowly, slowly, step by step. There is one stomach which is healthy one which can digest ego. And that is the stomach of the wisdom. The wise one can digest.
2: A bölcs az tud emészteni.
1: Mudrac može da slavi.
0: But ego is sometimes so big it makes us blind completely.
2: De néha az ego annyira nagy, hogy teljesen elvakít bennünket.
1: Ali je nekad ego tako veliki da može da nas zaslepi potpuno.
0: Where finally we say, it was our destiny.
2: De aztán végül is azt mondjuk, hogy hát ez volt a sorsom.
0: Perhaps God wants something different. That's why we said, man is a proposal, but God is the disposal.
2: Ezért mondják azt, hogy ember tervez, Isten
1: végez.
0: Man proposes and God disposes. And why he is disposing? Because God knows why he is doing. We don't know. Well, it will be so as God will. Happy Narada.
2: Boldog Narada.
1: Szeretni Narada.
0: Ek bar kar talbar bina gavat hari gun gaan prabina kshir sindhu gavane muninatha जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता. One day, the Narada, a great singer, a musician.
2: Egy nap Narada, a nagy zenész, énekes.
1: Egy nap Narada, veliki pevács, i muzikus.
0: In one hand he has his kartal playing, in other hand he has his tanpura.
2: Egyik kezével a katára, a másikban a tárpurával játszott.
0: Singing the name of God.
2: Isten nevét énekelve.
1: Jó, Bozsi ime.
0: Sri

0: चंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। मर्सीफुल लॉर्ड। With little bit sadness on his face or surprise, with deep thinking, but with very humble, kind, sweet words, God says to Narada,
1: ali sa slatkim, poniznim tónom je rekao Gospod Narada.
0: O Muniraj, O says.
2: O Muniraj, O sent.
1: O Muniraj, O mudrače.
0: If anyone who will meditate on you and remember you,
2: ha bárki rajtad meditál, és visszaemlékszik rád, felidéz,
1: kogod meditira na tebi i setite se,
0: they will become free from moha, mada and abhimana. From a calm,
1: oni će biti oslobođeni od moha, madan i abhimana.
0: They will get out of ignorance,
2: kijutnak a tudatlanságból,
1: izaći će iz neznanja,
0: free from the passion,
2: megszabadulnak a vágyaktól,
1: szenvedélyektől,
0: free of the proudness,
2: a büszkeségtől,
1: szabadít se ponasza,
0: and ego.
2: És az
1: egótól.
0: Your name and your memory is the destroyer of this all things, moha, kama, mada, abhimana.
2: Aki rád emlékezik, az abban megszűnnek ezek a dolgok, moha, kama, dobha.
1: Szecsenye na tebe, oszlobadja ott te tisztán.
0: Then what to say about yourself? You are free from this all.
2: Hát akkor mit lehet róla elmondani? Te akkor ezektől mind mentes vagy.
1: Šta da kažemo onda o tebi? Ti si svakako oslobođen od svega toga.

0: ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा तुमहि की करई मनोभव पीरा। ओ सेज लिसन। मोहा इज ओनली इन देयर माइंड। In whose heart is no vairagya and no jnana. You are on the anusthan of Brahmacharya. You are very great and intelligent. How can Kamdev trouble you? Narad was sitting there and expanding. How does he expand? Can you know how? When you put the beans in, suck into the water, you know. And how the beans begins to expand. Well, that's it. Too much compliment. Feeding our ego. Rare are they who understand and can digest the compliment also. Naradji was sitting more straight. Proudly. Very proud. And said to God, to Vishnu. नारद कहे उं सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना करुणा निधि मन दिख विचारी और अंकुरे उं गर्भ तरु भारी। नारद सेठ Lord, this is all your mercy.
1: Uram, ez mind a te kegyelmedből van.
2: Gospode, svetot vaja milos.
0: All is through your mercy.
1: Mind csak a te kegyelmed által.
2: Svetot svoju milos.
0: O source of mercy.
1: O kegyelem forrása.
2: Izvoru milosti.
0: The ocean of mercy, Bhagavan.
1: A kegyelem tengere, Bhagavan.
0: All is your kripa.
1: Mind csak a te kripád.
2: Svetot vaja milos.
0: Merciful Lord.
2: Kegyelmes
0: Uram. Begins to think. And he sees the Lord. Lord sees everything.
1: És az Úr mindent lát.
0: Vishnu is thinking.
1: Vishnu úgy gondolkodott.
2: Vishnu rázmisli a szája.
0: The mighty tree of the ego is begin to sprout in his mind of Narada, in the mind of Narada. This tree must be rooted out. Otherwise, it will destroy Narada completely. So when some doubts appears,
1: valamilyen kétség megjelenik.
0: Or some ego appears.
1: Vagy ego.
2: Ego.
0: Proudness appears.
1: Vagy büszkeség jelenik meg.
2: Bonus se pojavi.
0: Immediately you shall solve this problem.
1: Ezt a problémát azonnal meg kell oldani.
2: Trenutno morate riešiti taj problem.
0: Otherwise, the seeds will spread everywhere.
1: Különben a magok mindenfelé elszorodnak.
2: Inače će semenje da se proširi.
0: And it will be big jungle.
1: És óriási dzsungel lesz
2: belőle.
0: Which will be hard to remove then.
1: És azt már nehéz lesz kiirtani.
2: Itt hogy biti tesko da se iskorni.
0: God knows how to do.
1: Isten tudja, hogy kell ezt csinálni.
2: Bo zna kako to treba uraditi.
0: We don't know.
1: Mi viszont nem.
2: Mi ne znam.
0: Now, what is the Maya of God is getting to take place.
1: Isten Mayája fog bekövetkezni.
2: Kakva sad Maya Boga sveti.

0: होई अवसि उपाय करबी में सोई। गॉड थिंक्स नाउ आई शुड पुल दिस रूट्स आउट एज क्विकली एज पॉसिबल दिस ट्री।
1: Isten arra gondolt, hogy na ezt a gyökeret, ennek a fának a gyökerét most aztán gyorsan ki kell írtanom.
2: Kibogja pomisztió, ovo drvo moram da iskoreni odma.
0: Because my sankalpa and my being here is for.
1: Mert az én sankalpám és az én itt létem lényege az.
2: És sustina moj sankalpa i mog bitka ovde.
0: Helping the bhaktas.
1: Hogy a bhaktákat segítsen.
2: Da pomažem bhakti.
0: For the sake of devotees, Lord is here.
1: A bhakták kedvéért van jelen az Úr.
2: Az arat posvetenika je Gospod ovde.
0: Doctor is here to treat and get rid of all illnesses.
1: A orvos azért van, hogy kezelje és meggyógyítsa az összes fajta betegséget.
2: Lécsnik je ovde, da bi léčio i da iskoreni bolest.
0: Doctor knows where to operate. How to kill all the bacterians. How to make us free of the infections. He knows what he's going to do. We don't know. And that's why we go to doctor. So our Lord knows how to protect his devotees. Not only one, but all. Whatever God is doing, that remains as an example for all. As a teaching for all.
1: Az mindenki számára példa lesz, mindenki számára tanítás.
2: Te God Gospoda čini, to ti ostati kao primer i učenje svim.
0: Therefore God knows what he's doing.
1: Tehát Isten tudja, hogy mit tesz.
2: I tako Bog zna, šta čini.
0: Lord was thinking, I will do definitely this, to liberate the Narada from this suffering.
1: Tehát Isten úgy gondolkodott, hogy határozottan tudom, hogy Náradát fel kell szabadítani ebből a szenvedésből.
2: Gospodje pomislio, definitivno moram da oslobodim Náradu od toga.
0: It is the beneficial for the sage and my maya, my play.
1: Mi lesz a bölcs kedvéért is, és az én májám, játékom kedvéért is.
2: To je i zarad dobrobit mudraca, a izgobit maja.
0: तब नारद हरि पद सिर नाई

0: Narad ji, with folded hands, he bowed down to Lord.
1: Narad ji, ezeket a kezekkel leborult az Úr előtt.
2: Narad ji, sklopený ruku klekal pred Gospodom.
0: And left.
1: Azután elment.
2: I potom odišel.
0: In his heart was lot of proudness.
1: Szíve telve volt büszkeséggel.
2: Srdce mu je bilo puno.
0: How Vishnu was happy to hear.
1: Vishnu, milyen boldog volt ez hallván.
2: Puno ponosa i kako je Vishnu bio srećan da čuje te stvari.
0: And how he welcomed me.
1: És milyen szívélyesen üdvözölt.
2: Kako me je primio, pozdravio.
0: And how great words he was talking about.
1: És micsoda nagyszerű szavakkal dicsőített engem.
2: Kako me oslovio sa velikim rečima.
0: I don't understand why Shiva said me this.
1: Nem is értem, hogy miért mondott ilyeneket nekem.
2: Én ezt szatyám, de azt, hogy miért Shiva govoril.
0: Perhaps Shiva doesn't like me.
1: Lehet, hogy Shiva nem szeret engem.
2: Hanem a Shiva nem volt.
0: Or he's jealous to Vishnu.
1: Vagy pedig Vishnu-ra féltékeny.
2: Most ő bio ljubomorú.
0: This is our own vrittis.
1: Ezek a mi saját vrittieink.
2: Ez a naše sobstvenné vritti.
0: It is you who is doing all.
1: Te vagy az, aki ezt mindezt csinálod.
0: You are standing in front of the altar.
1: Ott állsz az oltár
2: előtt.
0: You are praying.
1: Imádkozol.
2: Molitesz.
0: You wish something.
1: Kívánsz valamit.
2: Zselite nem.
0: You ask the question.
1: Felteszed a kérdést.
2: Sítate.
0: And you formulate the answer.
1: És meg is formázod a választ.
0: And you say, thank you, God.
1: És aztán azt mondod, hogy köszönöm Istenem.
2: Vi oblikujete odgovori, potom se zahvalite Bogu.
0: God is sitting there in very beautiful mudra.
1: Isten ott ül egy gyönyörű mudrában.
2: Gospod sedi u divnoj mudri.
0: Mudra means the posture of the body.
1: A mudra a testtartás jelenti.
2: Mudra znači položaj tela.
0: Smiling.
1: Mosolyog.
2: Osmehuje se.
0: The smiling picture will be always smiling.
2: Slika koja se smeši uvek će se.
0: Sometimes we are unhappy.
1: Néha boldogtalanok vagyunk.
0: And you are crying.
1: Fáradt vagy.
2: Umoran.
0: And you look to God.
1: És ránézel Istenre.
0: And God is smiling.
1: Ő pedig mosolyog.
2: Pogledate Boga.
0: You become angry again.
1: Megint bedühödsz
0: rá. I am unhappy and you are smiling.
1: Én boldogtalan vagyok, te pedig mosolyogsz.
2: Ja sem nesrećan, a ti se smiješ.
0: He again smiles continuously. And you become angry. It is you who is creating your world. It's you who is creating the thoughts. It's you who is making unhappy yourself. If someone loves you or not, that is your thinking.
1: Az, hogy valaki szeretett téged vagy sem, az a te gondolkodásodon múlik.
2: Dali vas neko voli ili ne, to je u vašim mislima.
0: When you are successful, then you are happy.
1: Ha sikeres vagy, akkor boldog vagy.
2: Ha ste uspešni, tada ste sretni.
0: And we are not successful, we are unhappy.
1: Ha nem vagyunk sikeresek, akkor boldogtalanok vagyunk.
2: Tada nismo uspešni.
0: How we are thinking, that's important.
1: Az a fontos, hogy hogyan gondolkozunk.
2: Vajon kako razmišljamo.
0: Therefore, mano matra jagataha. This whole world is just created out of the mind.
1: Ezért mondják azt, hogy ez az egész világ az elme szüleménye.
2: Rečeno je, ceo svet je kreacija uma.
0: Mano matra jagataha. All is coming out of your mind, that's all.
1: Minden az elmédből származik.
2: Sve proističe iz svog uma.
0: Narada is going proudly happy.

0: Pili.
1: Narada, ti skijen tvojega ga.
2: Narada je išao ponosno, sretno.
0: Merciful Lord.
1: Kaj je Shuru?
0: The Lord of Lakshmi.
1: Lakshmura.
2: Milostivi gospode.
0: Now he activates his Maya.
1: On je
2: aktivirao svoju Maju.
0: And now this will get very hard. Rishi, listen what is happening.
1: Rishi, figlia, ciò mi
2: perpeni. Rishi, slušaj me, šta ti se desiti.
0: Birce umag mahu nagar tehi satyojan vistar Srinivaspur te adhik रचना विविध प्रकार सियावर रामचंद्र की जय. On the way of the Narada.
1: Narada uča.
2: Narada je tokom puta.
0: 800 kilometer long, beautiful city Lord Vishnu has created. 800 kilometers.
1: Tutto nel 800 kilometer hosszú város teremtett az Úr.
2: Na njegovom putu je Gospod Višnu stvorio grad 800 kilometara dug.
0: Big city, beautiful.
1: Óriási, gyönyörű város.
2: Ogroman, predivan.
0: Such a beautiful city which is like heaven has come on the earth.
1: Olyan gyönyörű volt az a város, mint hogyha a mennyországból pocsant volna
2: földre. Olyan violet kalda je pao sa neba.
0: It is said that was similar like Vaikuntha is there where God Vishnu is living.
1: Azt mondják, ahhoz a Vaikunthához hasonlított, ahol az Úr Vishnu él.
2: Rečeno je da je ličilo na Vaikunthu, gde Gospod Vishnu žive.
0: It seems it was more beautiful than Vaikuntha.
1: Sőt, úgy nézett ki, mintha még szebb lenne, mint a Vaikuntha.
2: Čak je izgledao i lepši od toga.

0: विश्वमोहनि तासु कुमारी श्री विमोजि स्वरूप निहारी। द वेल्थ ऑफ दैट किंग,
1: ennek a királynak a gazdagsága,
2: bogasztó, királya,
0: and beauty of his palace and everything,
1: és palotája szépsége,
0: like the heaven, Indra's. Like many hundreds of Indras couldn't create such a beauty. Beauty, light, and the Maiti.
1: Szépséges, fényes és hatalmas volt.
0: That was a house of beauty, light, and power.
1: Ez a szépség, a fény és a hatalom háza volt.
2: Bila kuća lepote, svetlosti i moć.
0: He had one daughter.
1: Volt neki egy lánya.
2: On imao jednu čer.
0: Her name was Vishwamohini. She can attract the whole universe.
1: Vishwamohini volt az ő neve, és az egész univerzumot vonzani tudta.
0: Tulsidasji said she was so beautiful.
1: Tulsidasji úgy írja le, hogy annyira gyönyörű volt.
0: Even when the Lakshmi sees her, Lakshmi is also a little bit jealous.
1: Azt mondják, hogy még ha Lakshmival találkozik, ő is
2: féltékenyé vált.
0: Beautiful daughter of that king.
1: A királynak volt ez a gyönyörű lánya.

0: Then king brought his daughter. To the Narada. And said, O sage, please tell me what is her good qualities, what is her, how will be her future, what is her destiny?
1: Kérlek, bölcs, nézd a lányomra, és mondd el, hogy mik az ő jó tulajdonságai, milyen lesz a jövője.
2: Omudrače reci njenu sudbinu, kakva će biti njena budućnost i koje su njene dobre kvalitete.
0: Please tell me all her both sides, the positive sides and negative side.
1: Mindkét oldalról számolj be nekünk a negatív és a pozitív oldaláról is.
2: Reci i njene dobre i loše osobinu.

0: But those who can see inside, I would say not happy, but little bit confused. Little bit confused.
1: Azt mondanám, hogy aki belülre is tudna nézni, az inkább azt mondaná, hogy egy kicsit zavarodott volt.
2: Rekao bih da oni koji mogu vidjeti unutra, oni bi vidjeli više zbunjenost unutra.
0: Now Narada is thinking something.
1: És Narada most következőre gondol.
2: Narada je pomislio.
0: He is going to say something.
1: Mondani fog valamit.
0: He must decide something.
1: Mert valamit mondania kell.
2: Mora nešto da kaže.
0: What he saw in her, good or bad.
1: Akár jót, akár rosszat lát.
2: Šta vidi, da li dobro ili loše.
0: This we will hear tomorrow.
1: Ezt pedig holnap fogjuk meghallgatni.

0: fiatal vagy.
1: Ha? 61. 61. Not 67?
0: Nem 67, nem 67, hanem 61.
1: Cool, very good. So, and how old are you in the spiritual world? One second. Anyone knows, anyone doesn't know what it means when I ask, how old are you in the spiritual journey?
0: Van valaki, aki nem tudja, hogy mit jelent, amikor azt kérdezem, hogy hány éves vagy a spirituális utadon?
1: Do you know everyone knows what it means?
0: Mindenki tudja, mit jelent?
1: Igen? Okay. When you get your mantra, that's when your new birth starts.
0: Amikor mantrát kapsz, akkor kezdődik az új születésed.
1: So how old are you?
0: A mantra beavatásom 88-ban volt.
1: 36, 37. Very good.
0: Nagyon jó.
1: This is in the world of spirituality, we consider our birth after mantra.
0: A spiritualitásban a születésünket a mantrától számoljuk.
1: That's why many people come and say, Swamiji, it's our mantra diksha birthday.
0: Ezért vannak sokan, akik azt mondják, hogy Swamiji, ma van a mantra diksha születésnapom.
1: Because that's when Gurudev lights that candle, that deepak inside of our hearts and says, now you go.
0: Ez az, amikor Gurudev meggyújtja azt a gyertyát, azt a deepakot a szívünkben, és azt mondja, hogy most már mehet.
1: That is when we are accepted within his hearts.
0: Ez az, amikor befogad a szívébe.
1: That is when we accept him in our hearts.
0: Ez az, amikor mi befogadjuk őt a szívünkbe.
1: And that's why in the day of mantra diksha we take sankalpa.
0: És ezért a mantra diksánk napján sankalpát hozunk.
1: That, oh Gurudev, give me shakti, bhakti and vairagya. Give me strength, give me courage, give me bhakti and give me detachment.
0: Gurudev, adj nekünk shaktit, bhaktit, gyanát, vairagyát. Adj nekem erőt, bátorságot, bölcsességet, bhaktit és nem ragaszkodást, nem kötődést.
1: How can we find inner peace in today's fast-paced world without having to withdraw from our everyday life? That's one of the questions.
0: Az egyik kérdés, hogy a mai világban hogyan találunk békét ebben a felgyorsult világban, anélkül, hogy visszavonulnánk a mindennapi életünktől.
1: According to me, you don't need to withdraw yourself from your day-to-day work.
0: Szerintem nem kell visszavonulnod a mindennapi munkától.
1: That's not how detachment works, and that's not how inner peace works.
0: Nem így működik az elengedés, és nem így működik a belső béke.
1: We can be peaceful in the exterior, and we can be peaceful in the interior.
0: Lehetünk békések kívülről és belülről.
1: But outside peace we can get from ashrams, people, spaces.
0: Külső békét megkaphatjuk az ashramoktól, emberektől, helyektől.
1: But even if we withdraw ourselves completely from the outside world,
0: de ha teljesen vissza is vonulunk a külvilágtól,
1: and we are not working with our inner world,
0: és nem dolgozunk a belső világunkkal,
1: we won't be peaceful or we won't find that inner peace.
0: Akkor nem leszünk békések, nem találjuk meg a belső békét.
1: Because that has nothing to do with renouncing the outer world.
0: Mert ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy lemondassz a külvilágról.
1: You can have every luxury in the world and still be peaceful inside.
0: Meg lehet neked a világ minden luxusa, és mégis élhetsz belülről békében.
1: So detachment is for other things.
0: A lemondás más dolgokra van.
1: But inner peace is something that we develop with our practices.
0: De a belső békét a gyakorlással fejlesztjük.
1: Inner peace is something that develops by daily practice.
0: A belső békét a napi gyakorlás fejleszti.
1: How many of you practiced what I said yesterday?
0: Hányan gyakoroltatok tegnap?
1: How many of you practiced what I said yesterday?
0: Hányan gyakoroltátok, amit tegnap mondtam?
1: About the thoughts, about being aware after lunch.
0: A gondolatokról, hogy tudatosnak lenni ebéd után.
1: So what was something that you wanted or what you came up with?
0: És mi az, amire jutottatok?
1: With that, you take that manifested thought, and in the night, before you go to sleep, you continuously think about that.
0: Amikor manifestálódik így egy

0: gondolata, akkor este, amikor aludni mész, folyamatosan gondolj erre.
1: And you fall asleep with that thought, with that vision of yours.
0: És akkor ezzel a gondolattal, ezzel a vízióval alszol el.
1: And then it will go from Jagrat to Sushupti Avastha. It will, that thought, that manifestation will enter that dream state of mind.
0: És akkor ez a gondolat az elmének az álom állapotába lép.
1: And this is also some, later, after many years, I found out that this, what I was doing, is a deeper technique of Yoga Nidra.
0: És csak később jöttem rá, hogy ez, amit csináltam, ez a Yoga Nidrának egy mélyebb technikája.
1: I just did it because it's fun.
0: Csak azért csináltam, mert tetszett.
1: But basically, whatever thought you take before you go to sleep, and think about that as you are drifting into that sleep.
0: Alapvetően bármilyen gondolat, amire gondolsz elalvás előtt, amikor átcsúszol az álomba, az alvásba.
1: Then that thought, that vision, it comes into our dream.
0: Amire gondolsz, amikor elalszol, ez a gondolat jelenik meg az álmodban.
1: And then comes the real practice of awareness.
0: És aztán jön az éberség igazi gyakorlata.
1: If we can play around with that dream.
0: Hogyha tudunk játszani ezzel az álommal.
1: We take that thought, it's in the dream state now, and now what do we do with it?
0: Tudjuk ezt a gondolat, ami most már az álom állapotában van, és most mit teszünk vele?
1: It's a good dream, we can modify it in any way we like.
0: Ez egy jó álom, és úgy változtathatjuk, ahogy csak akarjuk.
1: And then, if we don't like it, we should have the way how we can change then the dream or modify it and say, I don't like it, now it will happen like this.
0: És hogyha nem tetszik, akkor megvan a módja, hogy hogyan változtathatjuk, hogyan módosíthatjuk úgy, hogy most már szeressük.
1: In case you wake up in the night, you go to toilet, we should have or we should know how we can restart that dream exactly where it ended.
0: Hogyha fölkelsz, kimész mosdóra, akkor tudnunk kell, hogy hogyan folytassuk az álmot pontosan ott, ahol abba hagytuk.
1: That means even in our Sushupti we should be even enough aware that we can remember when we woke up.
0: Ez azt jelenti, hogy a Sushupti állapotában is olyan ébernek kell lennünk, hogy emlékezzünk rá, amikor fölkelünk.
1: And after 5-10 minutes of being awake to restart it exactly where we stopped.
0: És miután 5-10 percig ébren voltunk, újra indítsuk pontosan ott, ahol abba hagytuk.
1: And sometimes if you don't want anything, you just want a peaceful sleep, you should be able to control your thoughts, your dreams, that you're completely blank.
0: És néha, amikor nem akarsz semmit, csak békésen, nyugodtan aludni, akkor képesnek kell lenned úgy kontrollálni a gondolataidat, hogy teljesen üres legyen.
1: I still don't know how I figured it out.
0: Nem tudom, hogy erre hogy jöttem rá.
1: But I know that it works.
0: De tudom, hogy működik.
1: I tried then to, how would I explain what I do?
0: És aztán próbáltam hogy magyarázzam el, mit csinálok.
1: Then I was working on few different techniques.
0: Dolgoztam néhány különböző technikán.
1: And this was something that was easier.
0: És ez volt a könnyebbik.
1: So you think about a thought, you something which wants to come true in the day or whenever you can, but I wanted to make you mauna in the day and make you a little bit think, so that time you think.
0: Van egy gondolat, amit szeretnél, hogy megvalósuljon, és akkor erre gondolsz napközben bármikor, de azt akartam, hogy maunában legyetek.
1: And then with that you play around in the night.
0: És aztán éjjel játszol ezzel a gondolattal.
1: And you will see then automatically those things, because it's so much of working in your inner mind.
0: És miután a belső elméd annyit dolgozik ezzel.
1: You are aware of manifesting the thought which you want to come true.
0: Tudatában vagy, manifestálod azt a gondolatot, amit szeretnéd, hogy valóra váljon.
1: Then you are making it happen in your subconscious mind, in your dreams.
0: Aztán létrehozod az tudatalatti elmédben, az álmaidban.
1: And when there is certain effort put into certain thoughts, into certain energies, they flourish.
0: És aztán bizonyos energiák, bizonyos erőfeszítések kerülnek ebbe a gondolatba.
1: Because if something is put from the conscious mind into the subconscious mind, then the subconscious mind makes sure that it will happen.
0: Ha valami a tudatosból a tudatalatti elmébe kerül, akkor a tudatalatti biztos lemegy, hogy ez meg is történjen.
1: But the effort of putting something from the conscious to the subconscious, that's in our hands.
0: De az erőfeszítés, hogy valamit a tudatosból a tudatalattiba tegyünk, ez a mi kezünkben van.
1: There are so many tools and techniques that can improve our lives in many different ways.
0: Annyi eszköz és technika van, amivel javíthatunk a mindennapi életünkön.
1: But none of them works until and unless we don't want it to work or we don't put the effort into it to work.
0: De egyik sem működik, amíg nem akarjuk, hogy működjön, amíg nem tesszük bele az erőt, a munkát.
1: And about the question about inner peace, first we need to let go.
0: Tehát a kérdés a belső békéről, először is el kell engednünk.
1: Until and unless we do not start letting go of our inner conflicts, of our hatred, not towards others, but sometimes towards ourselves, we won't be able to achieve that inner peace.
0: Amíg nem engedjük el a belső konfliktusokat és a gyűlöletet, sokszor nem mások, hanem saját magunk felé, addig nem érjük el a belső békét.
1: Shiv Puri, do you feel more free and let go?
0: Shiv Puri, szabadabban érzed magad, el tudod engedni?
1: You see, yes, you see, and today also here, so a few more people.
0: És itt is van még néhány ember.
1: When, you know, for me it was more like letting go of my hair helps me at least psychologically feel like I let go of something.
0: Számomra az, hogy elengedtem a hajamat, ez legalább pszichésen segít azt érezni, hogy valamit elengedtem.
1: So yesterday was Magan Puri, Anand Prakash and Shiv Puri.
0: Tehát tegnap volt Magan Puri, Anand Prakash és Shiv Puri.
1: And today there are a few more candidates.
0: És mára is van néhány jelölt.
1: So yeah, this is a way of letting go.
0: Igen, ez is egy módja annak, hogy elengedjünk.
1: Because that is something that we don't really mind so badly.
0: Mert ez valami, amit annyira azért nem bánunk.
1: And it's a first step of letting go of something which we hold so badly.
0: És ez az első lépés ahhoz, hogy valamit elengedjünk, ami visszatart minket.
1: Hair is something that can go back easily.
0: A haj könnyen visszanő.
1: So if you let go of this, eventually, no matter what, it will come back.
0: Hogyha elengeded, nem számít, előbb-utóbb visszajön.
1: But at least you will feel like a bit of you let go of something.
0: De mégis úgy érzed, hogy egy darabodat elengedted.
1: I loved my long hair and my beard.
0: Szerettem a hosszú hajam és a szakállam.
1: But one day I said, what is still holding me back?
0: De egy nap arra gondoltam, hogy mi az, ami még mindig visszatart.
1: In any way.
0: Bármilyen módon.
1: So I couldn't come up with anything because clothes I already gave up last year, shoes I gave up last year, so many things. So what is still something?
0: És nem tudtam semmire gondolni a ruhákat, cipőket, mert tavaly elengedtem.
1: How much time and effort I was giving to my hair.
0: És akkor arra gondoltam, hogy mennyi időt és erőfeszítést szánok a hajamra.
1: 45 minutes to 1 hour, first her hair cleansing, then shampoo, then conditioner, then this, then that, and 10-15 things, and it takes me 1 hour in the bathroom. Now it takes me 3 minutes. I jump in and I jump out and all good.
0: Egy órát töltöttem a fürdőszobában, először kitisztítottam a hajam shampoo, kondicionáló, balzsam, és most pedig csak 3 percbe ugrok a zuhanyal, kiugrok, és minden jó.
1: Then I don't like my hair like this, then I want a bun because it's all coming here. When I have the bun, it's too tight. When it's like this, so.
0: És aztán nem szerettem a hajam, mert amikor kiengedtem, akkor előre esett az arcomba, amikor felraktam konyhba, a konyha az túl szoros volt.
1: Every time I leave my room, there's long, long hair on the bed.
0: És mindig, amikor felkeltem, az ágyamon hosszú hajszálak maradtak.
1: Then some people can imagine something else.
0: És akkor az emberek valami másra gondolnak.
1: But now there is no long hair, so they can't imagine anything.
0: És most már nincs hosszú haj az ágyamban, már nem tudnak semmit elképzelni.
1: I love the imagination of people.
0: Imádom az emberek képzeletét.
1: Like even logical things seem illogical sometimes.
0: Még a logikus dolgok is néha logikátlannak tűnnek.
1: Why? Because we are not in peace with ourselves.
0: Miért? Mert nem vagyunk békében önmagunkkal.
1: So it's more fun to target or to see what someone near you is doing.
0: Úgyhogy így könnyebb célba venni azt, hogy körülötted mit csinálnak.
1: Why? Because are we ashamed of our own actions?
0: Miért? Mert a saját tetteinket szégyeljük.
1: Are we scared about our own actions?
0: Félünk a saját tetteinktől?
1: Maybe yes, somewhere.
0: Talán igen, valaki.
1: Because instead of fixing ourselves or instead of pointing fingers on ourselves, we will like to point fingers on others because it's more fun.
0: Mert ahelyett, hogy saját magunkra mutogatnánk és saját magunkat javítanánk, meg inkább másokra mutogatunk, mert az szórakoztató.
1: But just remember, when I'm pointing one finger at you, three fingers are still pointing at me.
0: De gondolj arra, hogy amikor egy ujjal rámutatsz valakire, akkor három ujjal még saját magadra mutatsz.
1: So even though you are blaming someone else, it's showing that there are some bad qualities still in us. First fix that.
0: És ha bár valaki mást hibáztatsz, közben látod, hogy még mindig benned vannak rossz tulajdonságok.
1: No one is born perfect.
0: Senki nem született tökéletesnek.
1: So stop trying to look for that perfectness in someone.
0: Úgyhogy ne keresd ezt a tökéletességet másokban.
1: We all have our own unique qualities.
0: Mindannyiunknak megvannak az egyéni tulajdonságaink.
1: We are all unique in our own ways.
0: Mindannyian gyengék vagyunk a magunk módján.
1: We all have good qualities and bad qualities.
0: Mindannyiunknak van jó és rossz tulajdonsága.
1: Where there is Ram, there is Ravan.
0: Ahol Ráma van, ott Rávana is.
1: And if Ram is sitting in your body, Ravan is also sitting there.
0: És hogyha Ráma a testedben ül, Rávana is ott van.
1: And Ravan doesn't need to be the evil Ravan.
0: És Rávannak nem kell gonosznak lennie.
1: But the evil Ravan can symbolize that it is some negative energy which you need, that Ram can be activated to destroy that negative energies.
0: De a gonosz Ravana jelképezi a negatív tulajdonságokat, és Rámát kell aktiválni, hogy ezeket a rossz tulajdonságokat semlegesítse.
1: Otherwise Ram will be inactive.
0: Különben Ráma nem aktív.
1: And do you think this was all just happened like this? No, it was a medium to make Vishnu incarnate as Rama.
0: És azt gondoljátok, hogy ez így történt, ez Ravana egy médium volt, aki miatt Krishna inkarnálódott.
1: And Ravan had so many enemies, anyone could have destroyed him.
0: Ravanának annyi ellensége volt, bárki elpusztíthatta volna.
1: But he knew that he can only get liberated or free if God himself finishes him off.
0: De tudta, hogy csak akkor szabadulhat föl, hogyha Isten maga végzi ki.
1: And if it wouldn't be for Ravan, Ram wouldn't incarnate.
0: Hogyha nem lett volna Ravan, akkor Ráma nem inkarnálódik.
1: So these are some cosmic leelas which happen time to time.
0: Ezek a kozmikus lélek időről időre megtörténnek.
1: And there is still one last avatar left.
0: És még egy utolsó avatar maradt.
1: Kalki incarnation.
0: Kali incarnation.
1: When the Kali Yuga will be at its last stage.
0: Amikor a Kali Yuga eléri az utolsó állapotát.
1: Then Vishnu's Bhagavan last avatar, last incarnation, Kalki avatar will incarnate.
0: Akkor Vishnu utolsó inkarnáció Kalki avatar inkarnálódik.
1: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam dharmasya tadatmanam srijami ham. Lord Krishna said, when there is evil, when there is destruction in the world.
0: Az Úr Krishna azt mondta, hogy amikor gonoszság van, amikor pusztítás van a világon.
1: Then I shall incarnate to free and the bhaktas and the devotees and the good from the evil.
0: Akkor inkarnálódok, hogy megmentsem a baktákat, a híveket, a jó embereket a gonosztól.
1: And even from every rakshas there is something we can learn.
0: De még minden rakshasától is tanulhatunk valamit.
1: What can we learn from Ravan?
0: Mit tanulhatunk Ravanától?
1: Ravan was the greatest Shiva bhakta.
0: Ravan volt a legnagyobb Shiva bhakta.
1: There was no one in this world who was greater bhakta than Lord Shiva.
0: Senki nem volt a világon, aki nagyobb baktája lenne az Úr Shivának.
1: Lord Shiva, at that time, he was meditating and no one could disturb him in any way.
0: Shiva akkoriban meditált, és senki nem zavarhatta meg.
1: And when Shiva was not reacting,
0: és amikor Shiva nem reagált,
1: then Ravan just lifted Mount Kailash in the air and started singing Jata Kata Samramamramannilimba Nirjari Vilola Vichi Vallari Virajamana Murdari Dagad Dagad Dagad Jvala Lalata Patta Pavake Kishore Chandrasekhare Rati Pratikshanam Mamadara Dharendra Nandini Vilasa Bandhu Bandhu Raspuraddi Ganta Santatikva. So he sang the whole Shiv Tandav Stotram for Shiva to wake him up.
0: Amikor Rávánának sem válaszoltak, akkor ő egyszerűen felemelte a kilás egyet, és az egész sivatagot

0: szót, amit elénekelte, hogy fölébreszte.
1: Even the Sanskrit verses are sometimes sounding like rap.
0: Még a szanszkrit versek is néha úgy hangzanak, mint a rap.
1: Yes, yes, they dra da da da da da mamalam dam da dam dam da dam dam dam sham dam sham dam sham doi doi jagatam bhupa ke bhupa nalam tailam tailam tailam ku kanku kanku kanka. Yes, yes, they dhyan de sasakalam chandra shura. So there are so many mantras which can go very intense.
0: Annyi mantra van, ami nagyon intenzív lehet.
1: But they all have very deep meanings.
0: De mindegyiknek nagyon mély jelentése van.
1: And the only thing which destroyed Ravan,
0: az egyetlen dolog, ami elpusztította Ravan,
1: was his pride, was his ego.
0: Büszkesége, az egója.
1: That I am everything.
0: Én vagyok minden.
1: The same dharmic work which he did, if he continued without the ego and this part, the best person.
0: Hogyha ugyanezt a karmikus munkát folytatta volna ego nélkül, akkor ő lehetett volna a legjobb ember.
1: So the thing which we can learn from Ravan is we can be the greatest bhakta, we can be everything, but we still need to tame the horses of kama, krodha, mada, lobha, ahankara, irsya.
0: Amit Ravan által tanulhatunk, hogy lehetünk mi a legnagyobb bakták, akkor is meg kell szelídítenünk ezeket a lovakat, a káma, krodha és társait.
1: Second question, what can we do in the morning to make our day more peaceful and purposeful?
0: Második kérdés, mit tehetünk reggel, hogy a napunkat békésebbé és tegyük, és több értelmet adjunk neki, célt adjunk neki.
1: It's easy.
0: Könnyű.
1: Mala. Mala, mantra.
0: Mantra.
1: Easiest thing.
0: A legkönnyebb dolog.
1: But okay, you wake up in the morning.
0: De rendben, fölkelsz reggel.
1: You sit on your bed.
0: Ülsz az ágyadon.
1: You look at your hands like this.
0: Benézel a tenyereidbe így.
1: First, what Gurudev says, touch the ground, make pranam to the ground, to the earth.
0: Amit Gurudev mond, hogy először érintsd meg a földet, végezz pranamot a földnek.
1: Look at yourself, thank God and Gurudev for this human birth, for another day that you again woke up and not went to permanent sleep.
0: Köszönj meg Istennek és Gurudevnek, hogy még egy napot kaptál ebben az emberi születésben, és nem lett örökálom.
1: Nanyasai karagre vasate lakshmi karmule tu saraswati karmadye tu govinda prabhate karadarshanam. Then you rub your hands and put it on your head, on your face and eyes.
0: Elénekled ezt a mantrát, összedörzsölöd a tenyered és megmelegíted az arcod.
1: Very easy, no?
0: Nagyon könnyű, igaz?
1: Just how will we learn the mantra, no?
0: Csak nem tudjuk ezt a mantrát.
1: Karagre vasate lakshmi karamule tu saraswati karamadhye tu govinda prabhate karadarshanam. Karagre vasate lakshmi karamule tu saraswati karamadhye tu govinda prabhate. Lakshmi, Saraswati and Govinda himself in the center of our hands, and while looking at my hands I imagine them and have darshan of them.
0: Lakshmi, Saraswati és Govinda kezünkben van, tehát amikor a tenyeremre nézek, akkor az ő darsanyuk részesülök és rájuk gondolok.
1: Lakshmi will give us prosperity.
0: Lakshmi jólétet ad.
1: Saraswati will give us knowledge.
0: Saraswati tudást.
1: And Govinda will give us the equality or the way how to maintain, because he's the operator who operates this world, Vishnu.
0: Govinda pedig egyenlőséget ad, hogy egyenlően dolgoz, mert ő az, aki működteti a világot, ő Vishnu.
1: Then you give some self-love to yourself.
0: És aztán egy kicsi önszeretet adsz magadnak.
1: In the morning you wake up and it's already 9 o'clock. I have to go to the office and my boss will say this to me and this will happen and that will happen. And you start your morning with this all, I don't want to say that word, but with all this beautiful thoughts.
0: És hogyha nem akarom kimondani ezt a szót, de hogyha úgy kezded a napodat, hogy ó, és el kell mennem az irodába, és a főnök ezt meg azt fogja velem mondani.
1: And obviously if you start with all of this crap, your whole day is crappy.
0: Hogyha így kezded, akkor az egész napod vacak lesz.
1: So instead of starting your day like this, you start it on a positive note.
0: Hát ahelyett, hogy így kezded,

0: kezdeni, de pozitív hangvétellel kezded.
1: I know who I am.
0: Tudom, ki vagyok.
1: Do you know who you are?
0: Tudod, ki vagy?
1: Yes, no, interactive satsang, you are not robots who are sitting in front.
0: Igen, nem, interaktív satsang, nem robotok vagytok.
1: Do you ask yourself, who are you?
0: Kérdezd meg önmagadtól, ki vagy?
1: Koham kadamidam jatam kauvai kartasya vidyate. Who am I? What is the purpose of my existence? And from where did I originate? Ask these three questions to yourself every morning.
0: Ki vagyok, honnan jövök és hová tartok? Kérdezd meg magadtól ezt a három kérdést minden nap.
1: And tell me when you get an answer.
0: És mondjátok el, hogyha választ kaptatok.
1: Let's see if I'm 100 by then or am I 50.
0: Vagy 100 vagy 50.
1: Only three simple questions. Who am I?
0: Három egyszerű kérdés. Ki vagyok?
1: From where did I come? What is, like from where did I originate?
0: Honnan jövök? Mi az eredetem?
1: And what is my purpose to exist in this world?
0: És mi a célom, amiért létezek ebben a világban?
1: I am not this I which I think I am.
0: Nem az az én vagyok, amiről azt gondolom, hogy ez vagyok én.
1: I is just an illusion.
0: Az én csak egy illúzió.
1: But we love living in this illusion.
0: De szeretünk ebben az illúzióban élni.
1: We make this illusion our entire world.
0: Ezt az illúziót tesszük meg az egész világunknak.
1: That's why we get attached so easily, because we believe that this I is I.
0: És azért ragaszkodunk dolgokhoz olyan könnyedén, mert azt gondoljuk, hogy ez az én vagyok én.
1: But in reality, this I which is taking the action is merely just the body.
0: De a valóságban ez az én, ami cselekszik, ez csak a test.
1: And the true I, the true self is that untouchable Atma.
0: De az igazi én, az igazi önvaló, az az érinthetetlen Atma.
1: Which is the one, but this body is just the doer.
0: Az Atma az az egy, de a test csak a cselekvő.
1: This I is the observer. That Atma I is the observer.
0: Az én az Atma a megfigyelő.
1: So we should just sit and observe what this imaginary I is doing.
0: Tehát csak üljünk és figyeljük, hogy ez az elképzelt én mit csinál.
1: Because we believe we live in this illusion that this I is the real I, this I is doing everything, this I is feeling sad, this I is feeling happy, this I is feeling emotions. Nah.
0: Mert ebben az illúzióban élünk, hogy ez az én az, aki csinál dolgokat, aki szomorúságot érez, boldogságot érez, akinek érzelmei vannak.
1: You wake up in the morning, you open your closet.
0: Reggel fölkelsz, kinyitod a ruhásszekrényt.
1: And then you say, I don't have anything to wear.
0: És azt mondod, nincs mit fölvennem.
1: You will have 10, 15, 20, 30, some of you 50 dresses in the closet, but you don't have anything to wear.
0: 15, 20, 25 van, akinek 50 öltözetnyi ruhája van a szekrényben, és mégis azt mondod, hogy nincs mit fölvenni.
1: Then what?
0: És akkor mi van?
1: Let's go shopping.
0: Menjünk vásárolni.
1: Let's go. Sambate nearby. So, let's go shopping and then we buy more.
0: És akkor még többet veszünk.
1: Now realize, did we want it or did we need it?
0: És aztán rájövünk, hogy erre szükségünk volt, vagy csak akartuk.
1: So in the same way as we go in the closet and try to search and change clothes in the morning, the same way this Atma opens the closet and chooses which body it wants to enter according to your karmic things which you did in the past life.
0: Ahogyan reggel a ruhásszekrénynél válogatunk a ruhák között, az Atmánk is úgy válogat a testek között, hogy milyen formában szülessünk, az alapján, hogy milyen karmáink vannak, milyen múltbeli tetteink.
1: Repeat after me.
0: Ismételjétek utánam.
1: Yaha. Manushya. Jivan. Bada. Anmol.
0: Anmol.
1: He. Ise. Vyarth. Nahi. Gavana chahiye. This is what Gurudev was telling me every day when I was young.
0: Ezt mondta nekem Gurudev minden nap, amikor fiatal voltam.
1: What does it mean?
0: Mit jelent?
1: This human life,
0: ez az emberi élet,
1: is very precious.
0: Nagyon értékes.
1: We should not waste it.

0: those who are in the water.
1: Edzs el, akik a vízben élnek.
0: Touch those who are on the soil.
1: Touch el, akik a földben.
0: And nupture those who are in the sky.
1: Touch el, akik az égen.
0: Now, out of all these creatures, finally we get this human birth.
1: És ezek közül az élő lények közül végül megkaptuk az emberi testet.
0: For what?
1: Miért?
0: To gossip, no?
1: Hogy pletykeljünk, nem?
0: To sleep.
1: Aludjunk.
0: No?
1: Nem?
0: Yes, no, Jesus, something,
1: igen,
0: thank
1: nem.
0: You.
1: Mondjatok valamit.
0: I'm not talking to Mahaprabhuji and Guruji and Devapuriji and the wall in the back.
1: Nem Mahaprabhujihoz, Devapurijihoz, Gurujihoz beszélek a falon ott hátul.
0: You are allowed to laugh, you are allowed to say something, you are allowed to say yes, no.
1: Meg van engedve, hogy nevessetek, mondjatok valamit, mondjátok, hogy igen vagy nem.
0: That's again comparing and expecting how Swamiji was and how I am and how we were acting with him and how you are supposed to act with me and this and that, right?
1: Ez megint összehasonlítás, hogy Swamiji milyen volt, és vele hogy viselkedtetek, és én milyen vagyok, és vele mit csináljatok.
0: Be honest yourselves, right? There are some certain expectations which you are still holding while approaching me.
1: Légy őszinte önmagadhoz, még vannak bizonyos elvárásaid, amikor megközelítesz.
0: And you say you want inner peace.
1: És azt mondod, hogy belső békét akarsz.
0: First you need to let go of these things.
1: Először ezeket a dolgokat kell elengedni.
0: Yes, a certain sense of respect always stays.
1: Igen, bizonyos fokú tisztelet mindig marad.
0: But not for Avatarpuri, but for this clothes and for this gadi.
1: De nem Avatarpurinak, hanem ennek a ruhának és ennek a gádinak.
0: This Avatarpuri is still the same Avatarpuri who you know.
1: Ez az Avatarpuri még mindig ugyanaz, akit ismertek.
0: And it doesn't matter if I sit here or if I sit anywhere, the way how I operate cannot change.
1: És mindegy, hogy itt ülök, vagy valahol máshol, az, hogy hogyan működök, nem változik.
0: You can add 10 titles in front of the name, that doesn't change who I am.
1: 10 címet is adhatsz a nevem elé, az se változtatja meg, hogy én ki vagyok.
0: And I'm really thankful to Gurudev and God that still I did not go on a beautiful trip of ego trip.
1: És hálás vagyok Gurudevnek és Istennek, hogy még nem mentem el a csodálatos utazást az ego tripre.
0: Because I couldn't care less about the titles.
1: Mert nem érdekelnek egyáltalán a címek.
0: It's just that when someone you is talking, it's easier for you to see when they are sitting a little bit higher.
1: Csak hogyha valaki beszél, akkor egyszerűbb jobban látható, hogyha egy kicsit magasabban ül.
0: And I'm not so great yogis like you who can keep your back straight, so I like a pillow behind.
1: És nem vagyok olyan nagy jogi, mint ti, hogy egyenes háttal tudjak ülni, ezért szükségem van a párnára.
0: Otherwise we all, you, me, we all are the same children from the same father.
1: Egyébként mi mindannyian, ti és én ugyanannak az apának a gyermekei vagyunk.
0: So please stop comparing. I am never going to be the same. I am not equivalent to the dust particle of Gurudev.
1: Ezért hagyjátok abba az összehasonlítás, soha nem leszek olyan. Nem vagyok mérhető még Gurudev lábáról egy porszemhez sem.
0: The day when you find someone exactly same like you, I will start being exactly same like him.
1: Hogyha találsz valakit, aki pontosan olyan, mint te vagy, akkor leszek én is pont olyan, mint ő.
0: I can be, but I don't want to be.
1: Megtehetném, de nem akarom.
0: Because that's not me.
1: Mert ez nem én vagyok.
0: Guruji was also different to Swamiji.
1: Guruji is más volt, mint Swamiji.
0: We all have our qualities and our bad qualities.
1: Mindannyiunknak megvannak a jó és rossz tulajdonságaink.
0: We all have a different operating system.
1: Mindannyiunknak más az operációs rendszere.
0: The electricity which is flowing through the parampara is the same electricity.
1: Az áram, ami átfolyik a paramparán, ugyanaz az áram.
0: It's connected the same wiring.
1: Ugyanazon a vezetéken van.
0: But the qualities inside will be different.
1: De a minőségek benne mások.
0: And just slight caution reminder.
1: Csak egy apró óvatosság, figyelmeztetés.
0: Do you remember how you were when you were 26, 27?
1: Emlékeztek, milyenek voltatok 26-27 évesen?
0: So, any time you try to find something bad in me, just remember what you were when you were 26 and you will be peaceful.
1: Hogyha valami rosszat találsz bennem, akkor csak gondolj,

0: De hogy te milyen voltál 26-27 évesen, és már is megbékélsz vele.
1: Remember those nice nights.
0: Emlékeztek azokra a szép éjszakákra.
1: Clubbing.
0: A bulizás.
1: Going out with friends.
0: Elmenni barátokkal.
1: So at least I'm a cheeky monkey, but I am happy in this family-like atmosphere. So if I'm trying to be sometimes a young teenager boy, let me be, because that's who I am.
0: Úgyhogy én csak egy vidám majom vagyok, aki boldog vagyok ebben a családban, de hogyha néha tínédzser fiú akarok lenni, akkor hagyjátok, hadd legyek, mert ez vagyok.
1: But if you want a 26-year-old guy acting like a 70-year-old one, I can do that also, but then that's not the true me.
0: Hogyha azt akarjátok, hogy 26 évesen úgy viselkedjek, mint egy 70 éves, megtehetem, de ez nem én vagyok.
1: At least for now, I am pretty open in having open conversations and open discussions.
0: Legalábbis most nyitott vagyok, nyitott beszélgetésekre.
1: And you need to understand that Gurudev was talking out of experiences, and in 26 you can't have much of experience.
0: És Gurudev tapasztalatból beszélt, de 26 évesen az embernek még nem lehet sok tapasztalata.
1: So with whatever experiences and whatever I know, I can share that.
0: Úgyhogy ami tapasztalatom, valamit tudok, azt meg tudom osztani.
1: But usually whatever I prepare, it never works out.
0: De általában, amit előkészítek, az sosem működik.
1: But this is the life example and the proof of believing into something. So I believe that they speak, I close my eyes, I say Naham Karta, what I speak, what comes out, I have zero control on it until I'm sitting here. Once I'm off here, then it's again me.
0: De ez az élő példája annak, hogy nem én beszélek, hanem megvan a bizalom, becsukom a szemem, azt mondom, hogy Naham Karta, és akkor onnantól, amit mondok, az nem az én kezemben van. És aztán, amikor innen fölkelek, akkor onnantól megint én vagyok.
1: So, while sitting here, if I say something good, still them speaking. If I say something bad, still them speaking. So, I'm safe.
0: Hogy amíg itt ülök, hogyha valami jót mondok, akkor ők beszélnek, ha valami rosszat mondok, akkor is ők beszélnek. Én biztonságban vagyok.

0: Kevalam, I am not the doer. Mahaprabhuji is the doer. So let him do through me, no problem.
1: Nem én vagyok a cselekvő, Mahaprabhuji a cselekvő, hadd cselekedjen általam.
0: Sorry? Okay. So yeah, this letting go part, this will also help.
1: Tehát igen, ez az elengedés nehéz, de segít.
0: If you let go of your pre-assumptions.
1: Ha elengeded az előzetes feltételezéseidet.
0: And this does not only apply on me.
1: És ez nem az én tervem volt.
0: This applies on anyone.
1: Ez nem csak rá vonatkozik, hanem mindenkire.
0: Your partners, stop comparing your partner. This guy was like this, she was like this. I don't like this person because he's like this. Stop comparing your friends, stop comparing your bosses, stop comparing in general.
1: A partnerre is vonatkozik, a barátaidra is, mondd azt, hogy ő ilyen volt, ő meg olyan volt. Ne hasonlítgass össze senkit, ne hasonlítgass össze a bűnökeidet, egyáltalán senkit ne hasonlítgass össze.
0: This is our family.
1: Ez a mi családunk.
0: And this I know that no matter good or bad, because of him at least you will still accept me for who I am.
1: És tudom, hogy mindegy, mi történik, nem számít, jó vagy rossz, ő elfogad engem úgy, ahogy én vagyok.
0: Some of you might accept me for who I am.
1: Közületek néhányan elfogadnak azért, hogy ki vagyok én.
0: But the outer world doesn't work like that.
1: De a külső világ nem így működik.
0: In the real world, because here if you start comparing me, it doesn't really affect me much.
1: Mert itt, hogyha összehasonlítgatsz engem, ez nem nagyon hat rám.
0: If someone gossips about me, also doesn't affect me anymore.
1: Hogyha pletykál, ez rólam, az se hat rám már.
0: I went through so much gossips and allegations and things that I am far past that stage of giving any care on what and why people think something about me. I know I am right, I know he knows what I'm doing, and that's enough for me.
1: Annyi pletykán, annyi vádaskodáson mentem már keresztül, hogy már egyáltalán nem érdekel. Én tudom, hogy jól csinálom, ő elfogad engem, ő is tudja, és ez elég.
0: And our life is not made to give up, so it doesn't matter what is thrown on me, I am not giving up.
1: És az élet nem arra való, hogy feladjuk, úgyhogy mind.
0: So if life wants
1: mindegy,
0: to take more,
1: nem adom föl.
0: If the life or Gurudev or the Parampara would like to take more tests, I am open for it.
1: Hogyha Gurudev vagy a Parampara tovább akar tesztelni, nyitott vagyok rá.
0: But once, I told him few times, but when he was like, no, you, so now I accept it and I'm okay with it. So you are stuck with me, unfortunately.
1: Hogy sajnos velem ragadtatok meg.
0: I'm ready to do things what makes you happy because I want your happiness, but I'm not going to change myself because of that.
1: Kész vagyok, hogy olyasmit csináljak, ami boldoggá tesz titeket, mert azt akarom, hogy boldogok legyetek, de nem változtatom meg saját magam.
0: But the outer world doesn't work like this.
1: De a külső világ nem így működik.
0: Here we have certain understanding because we are a family and we are taught by Gurudev to live by kindness, by love, by compassion.
1: Itt van egy bizonyos fajta megértés, itt Gurudev tanított minket, hogy kedvességgel, megértéssel éljünk.
0: In the outer world, you start becoming jealous, you start becoming having these things, conflicts with your bosses, they will fire you.
1: De a külvilágban, hogyha féltékenység van, vagy konfliktusba kerülsz a főnököddel, akkor kirúg.
0: Here you have conflicts, we will give you a hug and say, no problem, all is good. You hate me, but I love you.
1: Itt, hogyha konfliktusba kerültök, akkor azt mondom, hogy megölellek, és azt mondom, hogy igen, volt valami probléma, de szeretlek.
0: Because we have Viveka in this hall.
1: Mert ebben a teremben Viveka van.
0: Out of world, you go and tell your boss, I hate you, he will not say, I love you. He said, thank you very much, here is your resignation letter.
1: A külvilágban, hogyha azt mondod a főnöködnek, hogy utálak, akkor nem azt mondja, hogy nagyon jó, én szeretlek, hanem azt mondja, hogy nagyon jó, itt a felmondó leveled.
0: But if we want to tell our boss I love you, we need to love ourselves first, because otherwise we won't say it, we won't mean it, because we won't love ourselves.
1: De a külvilágban, ha azt akarod mondani, hogy szereted a főnöket, akkor először saját magadat kell szeretni, mert különben nem fogod azt gondolni és azt mondani, hogy szereted őt.
0: So every morning you sit and you say, I am human.
1: Minden reggel felülsz és azt mondod, ember vagyok.
0: Good idea. Four kripas. Which ones?
1: négy kripa, melyikek ezek?
0: Remember anyone?
1: Valaki emlékszik?
0: First kripa is Deva kripa. Anyone who is writing can write because I will continue asking you these questions until you do not remember them. So, first kripa. Deva kripa, the kripa of the god or goddesses.
1: Az első kripa az istenek, istenségek.
0: That we are born into this human birth, that we got this human life, it is the blessings or the kripa of the god and goddesses.
1: Az, hogy emberi testbe születünk, ez az istenek áldása.
0: The second kripa is shastra kripa.
1: Második kripa, shastra kripa.
0: The blessings or the kripa of the scriptures.
1: Az iratok áldása.
0: Anything that we read, any knowledge that we intake, if it goes within our heads, it is the kripa of that scripture.
1: Minden, amit olvasunk, amit tanulunk, amit megtanulunk, megértünk, ez mind az iratoknak a kegyelme.
0: Third kripa is guru kripa.
1: A harmadik a guru kripa.
0: Guru kripa hi kevalam. Shishya ke ananda mangalam. When we have Gurudev's kripa, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Hogyha megvan nekünk a guru kripa, akkor mi tanítványok állandó üdvben élünk.
0: But Holy Guruji said fourth kripa is the most important one.
1: De Holy Guruji azt mondta, hogy a negyedik kripa a legfontosabb.
0: Which is khud ki kripa.
1: Ami?
0: The kripa, the blessings of ourselves.
1: A kripa az áldás, önmagunk áldása.
0: Because we can have guru kripa, the Gurudev is there, but we don't move our legs. Guruji will be like, "Theek, what to do?"
1: Mert ha guru kripa ott van, de mi nem hajtjuk meg a fejünket, akkor guru azt mondja, hogy akkor mit csináljak?
0: The guru is not the guide.
1: A guru nem a vezető.
0: The guru is not the one who will walk the path.
1: Ő nem az, aki az úton halad.
0: Gurudev is not the light itself.
1: Ő nem a fény.
0: It's the one who shows the light and who enlightens the dark path and makes it light for us to walk.
1: Hanem ő az, aki megmutatja a fényt és megvilágítja a sötét ösvényt, amerre mennünk kell.
0: He has that torch light.
1: Nála van a zseblámpa.
0: That's why gu, darkness, ru, to light.
1: Ezért gu, a sötétség, ru, a fény felé.
0: It's not saying light itself.
1: Nem a fény maga.
0: It's saying it brings light.
1: Hanem aki fényt hoz.
0: And yes, that light within all of us has been put already by Gurudev.
1: És igen, Gurudev már mindannyunkba beültette ezt a fényt.
0: But now to put that oil or that ghee into that deepak.
1: És most, hogy ebbe a deepakba olajat vagy ghee-t öntsünk.
0: That is our job.
1: Ez a feladatunk.
0: If we just sit and think that yes, the kripa is flowing, it is always flowing in certain intensity, but if we don't work for it, if we don't put our own energies into it, there's nothing he can do.
1: Ha csak ülünk és azt mondjuk, hogy igen, a kripa folyik, akkor igen, bizonyos intenzitással mindig folyik, de hogyha mi magunk nem teszünk bele energiát, nem nyitjuk meg magunkat, akkor nincs, amit tehetne.
0: Then after you say this, then you say, I am the best version of myself.
1: És akkor mondhatod, hogy én önmagam legjobb verziója vagyok.
0: I know that whatever I am doing is aligned with dharma.
1: Tudom, hogy minden, amit csinálok, az harmóniában van a dharmával.
0: I know that wherever I am walking, I am protected and walking with Gurudev.
1: Tudom, hogy bármerre is járok, védelmezve vagyok, és Gurudevvel megyek.
0: But don't only just say these things when you wake up.
1: De ne csak akkor mondd ezt, amikor fölkelsz.
0: But mean them.
1: Ne csak mondd, hanem gondold is.
0: That's why I say bhava, the way how you say it, the feelings with which you say it, plays a very important role.
1: A bhava, hogy hogyan mondod, milyen állapotban, milyen mélységben, ez nagyon számít.
0: Good or bad, we always carry Gurudev with us.
1: Jóban, rosszban Gurudevet mindig magunkban hordjuk.
0: Oh, Gurudev, I have so much troubles. Please save me. Please do this. Please do that.
1: Oh, Gurudev, annyi problémám van. Ments meg, kérlek, tedd meg ezt, azt.
0: Sitting, crying, talking in front of the altar for half an hour.
1: Fél órán át ülünk és sírunk és beszélünk az oltár előtt.
0: When everything is going very smooth in life.
1: Amikor minden nagyon könnyedén megy.
0: Pranam Gurudev, good morning, see you later, and we go.
1: remélem, Gurudev, jó reggelt, majd találkozunk és elindulunk.
0: Then why are we giving the altar half an hour when we are upset and 2 minutes when we are not upset?
1: Miért van az, hogy az oltárnak fél órát szentelünk, amikor valami problémánk van, és amikor pedig nincs, akkor nem.
0: Is that relationship fair?
1: Ez egy fair kapcsolat?
0: Interactive satsang, yes, no.
1: Interactive satsang, igen vagy nem?
0: When you are in a proper relationship in the worldly life, if your husband or wife only comes to you when he or she is sad and not when she's happy, then you're also upset, right?
1: Hogyha egy világi kapcsolatban vagy, és a párod csak akkor jön hozzád, amikor szomorú és amikor boldog, akkor nem, akkor is mérges vagy.
0: So every relationship, doesn't matter worldly or spiritually, it has to be 50-50.
1: Tehát minden kapcsolat, minden, hogy világi vagy spirituális, 50-50%-nak kell lennie.
0: It's not a machine which you do trades and transitions like Gurudev. You do this for me, I do this for you. Doesn't work.
1: Ez nem egy tranzakció, ahol azt mondod, hogy Gurudev, te megteszed ezt értem, és én pedig megteszem ezt neked.
0: It's his job to do everything for us.
1: Az a dolga, hogy megtegyen értünk mindent.
0: But in return, love, devotion and faith is important.
1: De cserébe a szeretet, az odaadás és a hit fontos.
0: If we are blocked inside, he can't do anything.
1: Hogyha belül blokkolva vagyunk, akkor nem tud semmit csinálni.
0: So the fourth kripa, Khudki kripa, will help us unblock and let that light, let that love, let that everything come inside.
1: Hogy a negyedik kripa önmagunk felé, ez azt jelenti, hogy megnyitjuk ezt a blokkot és beengedjük a fényt.
0: But the effort has to be done by us.
1: De erőfeszítéseket kell tennünk nekünk.
0: So to be more in that inner state of peaceful mind.
1: Hogy ebben a belső békés állapotban legyünk.
0: Let it go, let it go.
1: Engedd el, engedd el.
0: Okay.
1: Hadd menjen.

0: हरि भक्त
1: Come.

0: Vishwagunam Dashvaparamaswami Maheshwananji Gurudeva Ki Jai.
1: So just that you know, Mantra Diksha and Kriya Diksha will be on Thursday.
2: Csak hogy tudjátok, Mantra Diksha és Kriya Diksha csütörtökön lesz.
1: But if anyone is leaving, like there are two people who are leaving today, so I'm giving Mantra Diksha today to those. So if anyone is leaving and wants Mantra Diksha before Thursday, who cannot stay till Thursday, I will be in the office at 2 o'clock today for Mantra Diksha. Kriya Diksha is still on Thursday.
2: De hogyha valamelyik kütőkönnek el kell mennie, nem tud csütörtökig maradni, akkor ma délután kettőkor az irodában leszek és adok mantrát. Mantra Diksa lesz ma délután az irodában kettőkor, aki nem tud csütörtökig maradni, Kriya Diksa csak csütörtökön lesz.
1: First feeding of your child, first cutting hair of your child, also we do on Thursdays.
2: Csütörtökön lesz az is, hogy először a szilárdételt a gyerekednek, vagy először vágunk hajat neki.
1: And letting go and cutting hair of any adult male, come to me anytime.
2: És az elengedésért, hogyha bármelyik felnőtt férfi szeretne hajat vágatni, akkor gyertek hozzám bármikor.
1: So, have a beautiful afternoon.
2: Hát itt leszek délelőtt.
1: Annapurne sadapurne shankara prana vallave jnana vairagya siddhyartham bhikshaam dehi cha parvati Mata cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwarah Bandhava Shiva Bhaktascha Swadesho Bhuvanatrayam Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhana Sampada Shatrubuddhir Vinashaya Deepa Jyoti Namosute Deepa Jyoti Parabrahma Deepam Sarve Mohanam Deepanam Sajate Sarvam Sandhya Deepam Sarva Satyam Brahmarpanam Brahmahave Brahmagno Brahmanahutam Brahmevatena Gantavyam Brahma Karma Samadhi Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti Sadgurude Bhagavan Ki Jai Swasti Prajabhyam Paripalayantam Nyayena Margena Mahin Mahishago Brahmanebhyo Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti Om Shalapurji Mahadeva Ki Jai Divada Devdeshwar Mahadeva Ki Jai Shadip Narayana Bhagavan Ki Jai Hindudharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavanandpurji Sadgurudeva Bhagavan Ki Jai Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Maheshwaranandpurji Gurudeva Ki Jai Aap sab bhakto ki jai har namah parvati pataye har har mahadeva shambha

0: We have to know at least from the Upanishads is also yoga.
1: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is yoga van.
0: Hatha yoga. Which Hatha yoga is not in the Patanjali.
1: Olyan Hatha yoga, ami nincs Patanjali-nál.
0: And Hatha yoga is very great.
1: A Hatha yoga nagyszerű.
0: So Kriya yoga, Bhakti yoga, Hatha yoga, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaj yoga, many yogas. So we shall learn and to know about these parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So, the Garanda yoga, Shiva yoga, there's many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this, and this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga which they are talking about yoga is just a little part.
1: Nem csak arról van szó, hogy ászanák és ilyen-olyan jóga, ami jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha yogi is a Shiva.
1: Shiva a Hatha yogi.
0: And you know the story about Shiva?
1: Ismeritek Shiva történetét?
0: And Parvati, and that one yogi, in the night he was frying his chapati.
1: Shiváról, Parvatiról és a jógiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
0: I told you.
1: Elmondtam nektek.
0: Many times.
1: Sokszor.
0: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
1: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
0: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
1: Hogy a kundalini az varázslat vagy csodák vagy ilyesmi.
0: Magic is you yourself.
1: Te magad vagy a varázslat.
0: What a magic you were born.
1: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
0: What a magic you came to mother's body.
1: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
0: kerültél. What was the magic that you were developing?
1: Micsoda varázslat, hogyan kifejlődtél.
0: And you were born.
1: Megszülettél.
0: You are studying.
1: Tanultál.
0: You are doing everything.
1: Mindent csinálsz.
0: And then we will go.
1: Aztán elmegyünk.
0: We should pray not that I should not die.
1: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
0: We will die in any case.
1: Mindenképpen meghalunk.
0: Sooner or later.
1: Előbb vagy utóbb.
0: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
1: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jógikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So, many different parts of the yoga.
1: A jóga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams keeps more for our health.
1: De az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
0: And there is also nourishment.
1: És aztán van a táplálkozás.
0: It's called the ahara. ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
1: Ahar a táplálék, az étel.
0: Eat natural, very natural.
1: Egyél nagyon természetes dolgokat.
0: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half day or one day, then is not eatable.
1: Mert milyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
0: Or you dry it.
1: Vagy kiszárítod.
0: Dry in the sun.
1: Szárítsd meg a napon.
0: And then preserve it.
1: És aztán el tudod tenni.
0: But you keeping in the fridge.
1: De a hűtőben.
0: It is like one life is died, and will come again thy light there.
1: Egy élet meghalt, és egy másfajta élet kezdődik ott.
0: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
1: Ez a petesejt bank.
0: And I did not know.
1: Nem tudtam erről.
0: I was in Czech, Brno.
1: Csehországban voltam, Brnóban.
0: And there was our Dr. Martin.
1: Ott volt Dr. Martin.
0: And always the people push me, come then look your health on this and that and that.
1: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt-azt.
0: There was one poster.
1: És volt egy plakát.
0: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating, so there's no more eggs available.
1: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
0: I have nothing to do with such things.
1: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
0: So I told Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
1: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojás a cseheknek?
0: She said, no, this is egg bank.
1: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
0: But why not in farmhouse?
1: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
0: Then she explained me.
1: És akkor elmagyarázta.
0: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
1: És erre azt mondtam, hogy ó, hát akkor ez van, értem. Ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
0: Tell the men, back, go out.
1: Küldjétek ki a férfiakat.
0: But this all is abnormal.
1: De ez nem normális.
0: It is the different.
1: Ez más.
0: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
1: Vagy ellopnak with valamit, happiness. Vagy szeretettel jön.
0: Feeling.
1: Érzéssel.
0: Feeling with the goodness to have a child.
1: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
0: But if one does not get,
1: de ha valakinek nem sikerül,
0: then if someone want to have a child, in any case, the ladies have desires.
1: És mégis szeretne gyermeket.
0: Because that is nature of the God.
1: Mert ez Isten természete.
0: So then it's okay.
1: Akkor rendben van.
0: So there is, the life is coming. But life becomes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say, hi, hello, are you? Everyone. But then slowly, you've got old, 90 years, old years, then of course the parents are a burden.
1: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy ó, hello, szia, de aranyos vagy, de aztán ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek a

0: ők teheldé válnak.
1: Wives will say to husband, your mother and your father is a burden for us. Cannot be sent to the some old house.
0: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleit teheldé váltak számunkra, nem küldhetnénk őket az idősek otthonába?
1: When you were born, we would also send you somewhere.
0: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
1: Your mother and your father was so much taking care of you.
0: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
1: Even they didn't went to holiday somewhere.
0: Még nyaralni sem mentek.
1: And all the times looking after child.
0: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
1: That time, your parents did not say that we don't need them. Send her to kindergarten for 10 years, then we will see.
0: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
1: Therefore, don't run behind the money.
0: Ezért ne fuss a pénz után.
1: But let your parents in your house.
0: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
1: Evening come and tell them how are you.
0: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
1: And you know, our old parents, very old parents, they will love you very much when you come at home, like when you were a little child.
0: Az idős szülők nagyon szeretnek téged, amikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
1: That one has a luck, that have destiny, such a father, parents, and such a children.
0: Szerencsés, jó az a sorsa, ahol ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
1: They will go first on that path.
0: Először ők mennek azon az úton.
1: Yes. It will go straight to the highest level.
0: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
1: I cannot tell if you are going to moksha immediately.
0: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz-e.
1: Many things we have done.
0: Sok mindent csináltunk.
1: So in this life we cannot go now to moksha.
0: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
1: Because you did not know before.
0: Mert korábban nem tudtad.
1: Many you came to me now.
0: Sokan most jöttetek hozzá.
1: And you are listening from me these things.
0: És tőlem halljátok ezeket.
1: Otherwise many people say, no, stupid.
0: Különben sokan azt mondják, hogy hülyeség.
1: I don't know, but someone said, in some countries there is ice, very cold, very cold.
0: Különben azt mondják, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon hideg jég van.
1: And they give the alcohol.
0: Alkoholt öntenek rá.
1: To the parents, old parents.
0: Az idős szülőknek.
1: And then put them on ice cream, very ice.
0: És kiteszik a jégre.
1: And snow on it.
0: És betemetik hóval.
1: Morning when they come.
0: Reggel, amikor jönnek.
1: The ice in the mouth.
0: Jég fagy a szájukba.
1: When your father or your mother, when you were little and two was crying always, gave you something and put on the ice, what would you think, my dear?
0: Amikor kicsi voltál és mindig sírtál, a szüleit kiraktak a hóra? Mit
1: so
0: gondoltál volna akkor?
1: Child and old, they are the same.
0: A gyerekek és az idősek ugyanolyanok.
1: So, if you want to get more good, what we call the sukha, or more blessings, then please with the old people, your parents.
0: Ha több szukhát, több áldást szeretnél, akkor legyél a szüleiddel, az idősekkel.
1: Yes. So this is a many, many different part. But same time, as far as you will continuously meditate, practice in your chakras, kundalinis, etc., in our subject, you will become more and more and more spiritual, higher consciousness, and you will go to the great, great light of the God.
0: Sok különböző dolog van, de hogyha rendszeresen gyakorolsz és meditálsz a kundalinról és hasonlókról, akkor egyre följebb és följebb kerülsz az isteni fényhez.
1: But when we are running behind the money,
0: ha a pénz után futunk,
1: and go to that country and go there and there, this is a different.
0: Elmegyünk ebbe meg abba az országba, az más.
1: In all the time people who had little house and little garden, they survive from this.
0: Régen az embereknek volt egy kis háza, egy kis kertje, és ebből éltek.
1: They were very happy.
0: Nagyon boldogok voltak.
1: Neighbors giving to you something, you were giving them something, very happy.
0: A szomszédok adtak valamit, te is adtál nekik valamit, nagyon boldog.
1: That time they did not have many facility.
0: Akkoriban nem volt sok fajta lehetőség.
1: But they were happy.
0: De boldogok voltak.
1: And now we have everything.
0: Most megvan minden.
1: But still we are not happy.
0: De mégsem vagyunk boldogak.
1: So yoga, we have to come this karma yoga.
0: El kell jutnunk a karma yogához.
1: Bhakti yoga.
0: Bhakti yogához.
1: Jnana yoga, Raj yoga. This is a very important for us.
0: Ez nagyon fontos számunkra.
1: There are many yoga, no asana at all.
0: Sok jogában
1: no
0: nincs
1: pranayama,
0: nincs pranayama.
1: So that is also part of a yoga.
0: Ez is a yoga része.
1: So every master is different.
0: Minden mester más.
1: One came from Budapest.
0: Az egyikük Budapestről jött.
1: And one came from Ljubljana.
0: A másik Ljubljanából.
1: One came from Vienna.
0: Aztán a következő Bécsből.
1: So everyone had a different path.
0: Mindenkinek más útja van.
1: But at one we when we'll come to that highest consciousness, then we are all one.
0: De amikor eljutunk a legfelsőbb tudathoz, ott mindegyek vagyunk.
1: So, Kundalini. So we spoke about Kundalini many times.
0: Sokszor beszéltünk a Kundaliniről.
1: Last week we had a very nice about Kundalinis.
0: Múlt héten nagyon szép volt a Kundaliniről.
1: So the Kund is like a water whale.
0: Kund a kút.
1: And like a water whale. And that there is a water.
0: És ott a víz.
1: Or the ring.
0: Vagy gyűrű.
1: The ring means whole universe.
0: A gyűrű az egész univerzumot jelent.
1: Moon is round, sun is round, our earth is round.
0: A hold, a nap, a földünk kerek.
1: Similarly, that's why the kund. And kund means also deep.
0: Ezért a kunda azt is jelenti mély.
1: And so our consciousness is very deep down.
0: A tudatunk nagyon mélyen lent van.
1: Which is with like animals behavior.
0: Az állati viselkedéseknél.
1: And different.
0: És más.
1: Slowly, slowly we come up. Svadhisthan chakra.
0: Lassan-lassan felemelkedünk a Svadhisthan
1: chakrához. So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
0: Ma este megint a csakrákról lesz szó, és kivetítjük.
1: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer. Then little dark.
0: Elmegyünk
1: then
0: sétálni.
1: So as the about Kundalini and chakra.
0: Elmegyünk sétálni, aztán lesz szima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
1: so
0: a Kundaliniről.
1: So my dear, there are many, many yoga. Many yoga.
0: Sok-sok yoga van.
1: Now one person have made name also one yoga?
0: Valaki szintén csinált egy jogát?
1: Why not? Very good.
0: Miért ne nagyon jó?
1: And that's called the chair yoga.
0: A szék yoga.
1: I forgotten, otherwise I could be in beginning I could also do.
0: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam
1: and
0: volna.
1: And that was great and very good.
0: Nagyon jó volt.
1: The elderly person or who is not very well physically.
0: Az idősek vagy, akik fizikailag nincsenek túl jól.
1: Then let them sit on the chair.
0: Ők ülhetnek széken.
1: And practice yoga like this.
0: És úgy gyakorolnak jogát.
1: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
0: Ne szomorítsd el őket, hogy ők nem gyakorolhatnak, vagy nem csinálhatnak valamit.
1: So do it with your grandparents.
0: Csináld a nagyszüleiddel.
1: They will be very happy.
0: Nagyon boldogok lesznek.
1: So, If you are doing in your city or village,
0: ha a faludban, városodban csinálod,
1: the chair yoga,
0: és meghirdeted, hogy székjoga,
1: many will come.

0: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
1: And his name is Smiling Yogi.
0: Őt mosolygó jóginak hívják.
1: Smiling Yogi.
0: Mosolygó jógi.
1: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
0: Nem maradt sehol 2-3 napnál többet.
1: He's traveling around the world.
0: Az egész világon utazik.
1: Smiling means whatever he see or hear somebody speaking and like, he's always smiling.
0: Bármit lát vagy bármit mondanak, ő mindig mosolyog.
1: It's okay.
0: Jól van.
1: That's enough.
0: Ez elég.
1: So he's smiling and smiling, make everybody smiling.
0: Mosolyog, mosolyog, és ezzel másokat is mosolygásra késztet.
1: So it is said that how many muscles we have in body.
0: Azt mondják, hány izom van a testben.
1: And when you are angry,
0: ha dühös vagy,
1: then all muscles are in tension.
0: Minden izom megfeszül.
1: But if you smile,
0: ha mosolyogsz,
1: then only these 3 muscles of the mouth can release, relax all muscles.
0: Akkor a száj körüli 3 izom ellazítja az összes többit.
1: So just be kind.
0: Csak légy kedves.
1: Smile.
0: Mosolyogj.
1: And then all muscles are relaxed.
0: És akkor minden izom ellazul.
1: And if these 3 with anger, then all muscles are like this.
0: Ha ez a 3 haragos, akkor pedig az összes izom.
1: That he is calling yoga.
0: Ezt is jogának hívják.
1: And then one you know, long ago I met him in the San Francisco.
0: És aztán van valaki ismeritek, régen találkoztam vele San Franciscóban.
1: And there was a very big conference.
0: Volt egy nagy konferencia.
1: So there was one man moving there.
0: Volt egy ember.
1: Yellow dress.
0: Ki ott mozgott sárga ruhában.
1: And he's called Laughing Yogi.
0: Őt pedig nevető yoginak hívták.
1: And you know now that, yes?
0: Ismeritek, igaz?
1: Who knows the Laughing Yogi?
0: Ki ismeri a nevető yogit?
1: 1, 2, 3, 4, and 5. You know that? You know that?
0: 5. Ismeritek?
1: No. No, they don't know. If we make you, you will be all. You can do it.
0: Csinálhatjátok?
1: And really, he came, and now he has a in the aeroplane.
0: Tényleg eljött.
1: When he came in the aeroplane, and he said, "Oh, don't worry, long way, we should laugh." And he said, "Lord," he said, "Ah, yes." Then all stand up and all was laughing.
0: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
1: And he said, the power is too strong.
0: Azt mondta, a hatalom
1: while
0: túl erős.
1: While sitting you cannot. You must have your legs solid on the ground.
0: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
1: And then laugh.
0: És nevetett.
1: So we can do perhaps while sitting laughing.
0: Mi nevethetünk ülve.
1: So our lecture is finished.
0: Az előadásnak vége.

0: You know that many years the research is continuing on the Vedas.
1: Tudjátok, sok éve kutatják a Védákat.
0: And in all mostly in very big universities they are also doing on the yoga, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayan, and of course the Vedas.
1: A nagy egyetemeken kutatják a jógát, az Upanishadokat, a Bhagavad Gitát és a Védákat.
0: And many mantras, this is from Vedas.
1: Sok mantra a Védákból származik.
0: So now they declared something that this mantra have killed many ills are killed away.
1: És most arra jöttek rá, hogy ezek a mantrák sok betegséget elpusztítanak.
0: Also the memory is getting stronger.
1: És a memóriát erősítik.
0: Many things it was on the Facebook, all pictures and everything.
1: Sok minden volt képekkel, mindennel.
0: And there is one big movement, and this movement is about the Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or, Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
1: Vagy ezt.
0: So, we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows, hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody went like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raised hand up, but hand remained like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valami ilyen vallási mozgalom.
0: So nowadays you can say the sect.
1: Manapság azt mondják szekta.
0: All are sect.
1: Mindenki szekta.
0: And what means the sect?
1: És ez mit jelent?
0: Sector.
1: Szektor.
0: And this sect, word from where it came.
1: Honnan jön ez a szó?
0: The word from where it came when the from the Italy the Assisi.
1: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
0: The French Assisi. He comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about talking about this his preaching.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this too.
1: És megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is with? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szekta.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
0: Okay? Understand?
1: Értitek?
0: So

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalas, lota.
1: Akkor veszel egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának a napnak.
0: But it is not that we are this offering to the Surya.
1: De nem úgy, hogy Szúrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az energiát.
0: And whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Szúrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Szúrja nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like, have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekel titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls, about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until, which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek, és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this, that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipalasram, Jadanasram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadanasramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then, after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökér elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áld meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this red cloth, like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that a girls and the girls talking to the mother, then mother please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father, father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boys have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán, amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So, they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján választanak.
0: All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful, you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenki gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some, like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed. Let's say one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség, ez a kettő egy csomagban.
0: That is very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantra mindenki.
0: Om Bhur.

0: So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk,
0: but they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki idős korában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly, also many bones.
1: És ugyanígy sok csont.
0: Disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prána.
0: So, solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: And digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prána.
0: And this prana is flowing through the nerve.
1: Ez a prána folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana, which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prána az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit vagy iszunk vizet.
0: And then, ah. Now I have again prana.
1: És azt mondjuk, ah, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszilárd táplálék folyadik.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And it's undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk mennyi ideg és mi van oda benn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten, hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt berakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how is it very fine and fine and fine?
1: Ez a nagyon finom, finom szem.
0: So these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Jnana indriyák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak and rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prána.
0: Prana means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Prana means life.
1: Élet.
0: And prana is a god.
1: És a prana Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Ó, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there is a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, or the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prana.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the They are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down,
1: amikor lemegy a prana,
0: then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akármit csinálhatsz.
0: But though someone have cut the body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állat testét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, it clear that we say this is diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generation that people they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja vagy valami hasonló.
0: So the eldest brother or the son of the father, mother or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Bambuszbottal.
0: They put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: Még valamit nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of our brain, that breaks.
1: És akkor összetörik
0: then
1: a koponyat.
0: Then puts on it ghee.
1: Akkor beöntenek ghee-t.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is when the kapal kriya is done.
1: Amikor megteszik a kapál kriát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that is called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestors further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every day to day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the
1: Septemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitrák ideje.
0: And from Pitra they comes and expect that my children my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A pitrek várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pudzsákkal.
0: And so there is also, you are going also on Christian generation on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is a, especially this life of the human, it's not easy to go away.
1: Az élet, különösen az emberi életből nem könnyű eltávozni.
0: I think we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz mantrázza az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Ne mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they're also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So anamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prána nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prána után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint a szeltest.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things. So
1: olyan
0: many.
1: Sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth.
1: De amikor a föld alá kerülsz.
0: Then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls, ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why, menjünk. You know, many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. He, because that gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: It's like one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So, again we are from where?
1: Újra.
0: Of, from yesterday, the nadis.
1: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi, Surya nadi, the Brahma nadi, and Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakráiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have a chakras.
1: A fáknak is.
0: There's a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: És jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah, people think now like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the sect was given by the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: To the?
1: Assisi Szent
0: Ferencnek. San Francisco. And that, not wrong. The Pope did very good. He only said this part and this two side bus. This street, this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a hely, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the

0: This is only if someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will, so after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya kósa is first.
1: De az Annamaya kósa az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So good, good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Hari Om.

बोले इसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके।

0: Általában Szilkiben az volt, hogy délelőtt én beszéltem, este pedig vendégelőadók. És azt gondoltam, hogy most egy este ismét valaki mások fognak beszélni. Ez egy nagy meglepetés számomra.
1: Are we live?
2: Yes, yes.
1: Nice.
3: Thank you.
4: Mi smo svi ovde sretni.
0: Halotok?
5: Hariom. We are all here happy.
4: Mi smo tragaoci za srećom.
5: We are seeking for all, we are all seeking for truth.
0: Mindannyian keressük az igazságot.
4: Kad i kažemo da tragamo eventualno za znanjem, kad spoznamo nešto, mi smo sretni.
5: When we say we are searching for some knowledge, when we have some kind of realization, we say we are happy.
0: Azt mondjuk, hogy amikor valamilyen tudást keresünk, boldogok vagyunk.
4: Stoga, u krajnjem slučaju, mi tragamo za srećom, anandom.
5: So finally in the last stage we are actually for searching for ananda, for happiness.
0: Végül is az utolsó fázisként az ánandát, a boldogságot keressük.
4: Pre izvesnog vremena, ne znam, par godina, pročitao sam jedan članak, naslov je najsrećniji čovjek na svijetu.
5: Before a few years I was reading a title in a newspaper.
4: Yes.
5: Novine. The title was the most happiest person in the world.
0: Néhány régebben olvastam egy újságban, az volt a címe a cikknek, hogy a legboldogabb ember a világon.
4: A to je bio jedan tibetanski monah.
5: And that was one Tibetan monk.
4: Buddhistički monah.
5: Buddhistin,
0: és ez egy buddhista szerzetes volt.
4: Ja, kad sam to pročito, nisam se složio.
5: When I read this, I didn't agree with that.
4: Zašto?
5: Why?
4: Jer ja sam bio u uverenju da sam ja najsretniji čovjek.
5: Because I was considered I myself the most happiest.
4: Otkad sam upoznao Visvaguruđija.
0: Csodálkoztam, mert én magamat tekintettem a legboldogabb embernek, mivel hogy én Visvaguruđi tanítványa vagyok.
5: Since I met Visvaguruđi.
0: Mióta találkoztam
4: Visvaguruđival. Tako da izgleda nas postoje barem dvojica najsretnijih.
5: So it looks like we are at least two of them this, the most happiest.
0: És
5: but
0: akkor,
5: I'm also the one, you know.
0: Akkor úgy tűnik, yes, hogy legalább and két all legboldogabb van, de mondta ő, hogy akkor, hogy ő is a legboldogabb, úgyhogy akkor már hárman vannak.
4: Uglavnom, mi smo tragaoci za anandom, za srećom, satčid anandom i trudimo se najbolje što možemo.
5: So we are trying the mostly more hard. We are all searching for happiness, ananda, mahananda, paramananda.
0: Tehát mindannyian a boldogságot keressük, ánandát, mahanandát, paramanandát.
4: Inače, ne bi bili ovde, je tako?
5: Otherwise we wouldn't be here, isn't like this.
4: Zahvaljujući Višaguruđiju i naravno svi avatar Puriđiju, mi smo preplavljeni srećom.
5: Yeah, because we are thankful to Visvaguruji and of course to Avatar Puriji, we are overwhelmed with happiness.
0: Hálásak vagyunk Visvaguruji-nak és Avatar
4: Puriji-nak, hogy
0: elönt minket a boldogság.

0: Sisidea Purisha Mahadeva ki jai, Sisiyala Puriji Mahadeva ki jai, Sisimada Krishna Bhagavana ki jai, Sisivishwa Guru Paramahanswami Maheshwarananda ji Gurudeva ki jai, Sisiyavatar ji Maharaja ki jai.
1: Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva.
2: Mivel Arjun Jajumpuri már itt van, úgyis mi majd folytatja. Bhajannal vagy beszéddel.
3: We were, when I was young, he was many years living in India.
2: Amikor én fiatal voltam, sok évig Indiában élt.
3: And he was taking care 12 years in Bolagoda ashram, then all ashrams, many ashrams.
2: 12 évig a Bolagoda ashramra vigyázott, több ashramra is, minden ashramra.
3: Very seva bhavi karma yogi.
2: Nagyon seva bhavi karma yogi.
3: And always he was making nice wooden chairs and tables and murtis and God knows what.
2: Nagyon szép fa dolgokat készített, például székeket, meg murtikat is.
3: So he was 12 years in India.
2: 12 évig volt Indiában.
3: That's one cycle.
2: Ez egy ciklus volt.
3: Then now he was 12 years in Europe, so second cycle done.
2: És akkor 12 évig volt Európában, tehát vége a második ciklusnak.
3: And now what you all know what's coming next, no?
2: És most ki tudja, mi következik.
3: 12 years there, 12 years here, now 12 years back.
2: 12 év ott, 12 itt, akkor 12 vissza.
3: But for now I manage 3 weeks, so he will come next year for 3 weeks.
2: De most 3 hetet tudott elintézni, jönni fog.
4: Bole Sri Narayana ki jai, Devesh Ramadeva ki jai, Hindu Nathana Sanasi Swami Mada Krishna Bhavana ki jai, Vishwa Guru Maha Mandala Shashi Swami Mahishwanji Gurudeva ki jai, Alak Purisha Mahadeva ki jai.

0: Shanti, Shanti, Shanti. So, any questions?
1: Van-e bármilyen kérdés?
0: You have a question?
1: Neked van kérdésed?
0: So I was in India like 2001, I think start my journey 2002.
1: Azt gondolom, hogy India.
0: Came to Delhi.
1: 2001-ben indultam.
0: Stay there 6 months. Wow,
1: that was something. 6 hónapot, az India. Már valami volt, India.
0: Different life.
1: Másféle
0: different élet. System, different people, different traffic. Everything so interesting. I was, I think, 22, 24.
1: Akkoriban 22.
0: And I was like, wow, I have to come back.
1: Pardon, I should translate. Thank you. So, akkoriban 22 éves voltam, és minden egészen más volt. Más volt a forgalom, mások voltak az emberek. Thank you.
0: So, I was thinking I have to come back because it's like, I don't know, I was like very inspired by that system and different planet.
1: Azt gondoltam, hogy egy más bolygón vagyok, és vissza kell jönnöm.
0: I was thinking like before, there's a difference between Croatians, Slovenians, Austrians. And then I realized actually it's Asian and European, the difference.
1: Korábban azt gondoltam, hogy különbség van a szerbek, a horvátok meg az osztrákok között, de ott rájöttem, hogy hát az ázsiai az egész más.
0: Anyhow, so I stayed there. I was very inspired with Seva, with this. I had time for sadhana, and that was the most precious thing that was for me to do the sadhana.
1: És nagyon inspirált engem, hogy Sevát végezhettem, és a legértékesebb dolog volt számomra a sadhana.
0: And one of the first impressions was like when Solanki Sab, he was in charge of. There was a old gentleman. He Swamiji put him in charge of managing the Jadan ashram. That was like 2003-4 maybe year.
1: És volt egy öreg úr, Solanki Sahab, akit Swamiji megbízott, hogy a Jadan ashrammal törődjön.
0: So he said to me, "Oh, did you meet Guruji?"
1: Azt mondta, hogy ó, találkoztál Guruji-val?
0: I said, no, Holy Guruji, I haven't met still.
1: Nem, még nem találkoztam Holy Guruji-val.
0: Then he said, when you meet Guruji, you will forget about your mother love.
1: Azt mondta, hogy ha találkozol Guruji-val, akkor elfeledkezel az anyád szeretetéről.
0: And I was really like, why, how is it possible?
1: És akkor azt gondoltam, hogy hát miért, hogyan lehetséges ez?
0: Later on, I can't describe. I was in Guruji's seva one day, maybe.
1: És aztán később, nem tudom, hogy pontosan, hogy történt, egy napig voltam körülbelül Guruji sevájában.
0: But I understood what he meant. He was a Guruji's disciple.
1: De akkor megértettem, hogy ő mit értett ezen. Ő Guruji tanítványa volt tulajdonképpen.
0: And this message, the love of the Holy Guruji, that compressed the day what he gave me, it's like forever.
1: És ez az egy napba összesűrített szeretete Holy Guruji-nak az örökké velem marad.
0: So I would like to sing one bhajan, which is Prema Kapiala, but maybe later.
1: Szeretnék egy bhajant énekelni, ezt lehet később.
0: So I will continue the satsang with the bhajan.
1: Bhajannal szeretném folytatni a satsangot.

0: So those of you who are planning to leave earlier, don't, because I have some surprise for you.
1: Akik most korábban szeretnének elmenni, azok ne menjenek, mert valami meglepetést tartogatok.

0: Én is szeretnék valamit elmondani.
1: No, then I will surprise you.
0: Most jön a meglepetés.
1: Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Mamatma Sarva Bhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Salutations to the Cosmic Self.
0: Üdvözletem a kozmikus önvalónak.
1: Salutations to Shalak Purji Satipit Parampara.
0: Shalak Purji Paramparának.
1: Madanur Panam Swabhilavar Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Purji.
0: Őszentsége Maheshwaranandának.
1: You see how we're increasing. First we had one half sannyasi, then we had one and a half, now we have two and a half.
0: Most növekszünk, először csak egy fél szannyászik volt, aztán másfél, most meg már két és fél.
1: So Om Namo Narayan to the two and a half sannyasis present here.
0: Om Namo Narayan ennek a két és fél szannyászinak, akik jelen vannak.
1: If you question what am I talking about this half one, I will show you. Teak Puriji, stand up.
0: Hogyha megkérdezitek, hogy miféle félről beszélek, akkor álljál föl, Teak Puriji.
1: This is what is called a karma sannyasi.
0: Őt karma sannyasinak nevezzük.
1: So, four stages of life.
0: Négy szakasza az életnek.
1: Don't directly answer. Anyone remembers? Raise your hands. Four ashrams, four stages.
0: Ki emlékszik erre? Emelje fel a kezét.
1: The one who is not so sure.
0: Van, aki nem annyira biztos.
1: Let's go. First,
0: Brahmacharya.
1: Brahmacharya ashram. Brahmacharya ashram is from 0 to 25.
0: Ez 0-tól 25-ig van a Brahmacharya ashram.
1: That's for studying.
0: Tanulásra.
1: Second ashram.
0: Második. Grihastha.
1: Grihastha ashram. That's where we get married, family life. Slowly grow in our materialistic world.
0: Akkor megházasodunk, családi élet kezdődik, lassan növekszünk a világi életben.
1: Third one.
0: Harmadik.
1: Vanaprastha ashram. And fourth one is sannyasa ashram.
0: Negyedik pedig a sannyasa ashram.
1: So he is somewhere stuck between third and fourth.
0: Van, aki megragadt a harmadikkal, negyedikkel.
1: Because technically it's vanaprastha life because he and his partner both are living this half sannyas life.
0: Ez technikailag vanaprastha élet, mert ilyen fél sannyas életet él.
1: But I think they're waiting for sannyas for quite long time now.
0: Azt gondolom, hogy nagyon régóta vár már a sannyasra.
1: Okay, looking at his reactions, I think the wife wanted more. He is like.
0: Hogyha ránézek, azt gondolom, hogy a feleség többet akart.
1: It's like, let's think about it again.
0: Gondoljuk át még egyszer ezt a dolgot.
1: That's why I know Swamiji always says wait.
0: Ezért mondja Swamiji mindig várjál.
1: But as I open the bhajan and it says Gurudev sharana tumari chinta meri mitade.
0: Ahogy a bhajant, ezt mondja.
1: Oh Gurudev, let me come to thy lotus feet, that all my worries disappear.
0: Gurudev, hadd térjek a te lótus lábadhoz, hogy az összes aggodalmam eltűnhessen.
1: Why do we worry so much?
0: Miért aggódunk annyit?
1: I ask a question.
0: Feltettem egy kérdést.
1: Okay, let me rephrase. Not why do we worry so much, but why do you think we worry so much?
0: Akkor másképpen fogalmazom. Nem az, hogy miért aggódunk annyit, hanem miért gondoljuk, hogy aggódunk annyit.
1: Any guesses why worries come?
0: Valakinek van ötlete, hogy honnan jönnek ezek az aggodalmak?
1: Because of fear.
0: Félelem miatt.
1: Because of money.
0: A test, the body, the physical
1: body. Okay, I heard because of the money. I was like, okay.
0: Avatarpuri kérdezte, hogy a money vagy a body, tehát a pénz vagy a test.
1: Any, sorry? Because of love.
0: A szeretet miatt.
1: We love. We worry because of love.
0: Aggódunk a szeretet miatt.
1: That's more caring. Yeah, okay, motherly love. Take. There are many possibilities why we can get worried.
0: Sokféle lehetőség van, hogy hogyan vagyunk képesek aggódni.
1: But the best part is when we worry about things that are not in our hands.
0: De a legjobb az, amikor olyasmiért aggódunk, ami nincs is a kezünkben.
1: Worrying about children very good because we at least it shows that we care about them.
0: Az, hogyha a gyerekekkel aggódunk, az tulajdonképpen jó, mert ez kimutatja, hogy vigyázunk rájuk.
1: And like she's sitting here, she's listening here, but her eyes are over there because the children are playing outside.
0: És ő például ott ül, de mindig arra figyel, hogy amott vannak a gyerekei.
1: That's motherly love.
0: Ez az anya szeretet.
1: That's worrying in that sense, no problem.
0: Aki ezen a módon aggódik, az nem rossz.
1: But when we start worrying about actions or future things, what if this will happen?
0: De hogyha aggódni fogunk, kezdünk a cselekedetek miatt, meg az a jövő miatt, hogy mi lesz ha?
1: And as soon as the thought of what if comes, you already have the answer.
0: Hogyha bejön mindig ez, hogy mi lesz ha, akkor ott a válasz.
1: What if is not in the present.
0: Ugyanis a mi lesz ha az nem a jelenben van.
1: It's in the future.
0: Hanem a jövőben.
1: How many of us can see the future?
0: Hányan látjátok közületek a jövőt?
1: No one raised your hands.
0: Senki nem emelte fel a kezét.
1: Then why in the world are we so much stuck in the future?
0: Akkor miért ragadunk meg a jövőben annyira?
1: How many of us know the past?
0: Hányan ismeritek a múltat?
1: All of us.
0: Mindenki.
1: We lived through it. Come on.
0: Átéltük.
1: We don't know what we went through in our lives.
0: Nem tudjuk, hogy mi mentünk keresztül az életünkben.
1: Okay, let me just look at the wall instead.
0: Hadd nézzem a falat ehelyett.
1: Did we go and remember through what we did in our past?
0: Emlékszünk arra, hogy mi mentünk keresztül az életünkben? Hát persze.
1: Can we change our past?
0: Meg tudjuk-e változtatni a múltunkat?
1: I still didn't hear you.
0: Nem hallom, nem hallom.
1: Then why do we remain in the past?
0: Akkor miért ragadunk a múltban?
1: It's hard, I know.
0: Tudom, nehéz.
1: Because certain things, certain emotions, certain feelings, certain actions remind us of certain things in the past.
0: Mert hogy bizonyos dolgok, bizonyos érzelmek, bizonyos cselekedetek emlékeztetnek múltbeli dolgokra.
1: If we have a beautiful experience in the past and then suddenly we have that experience again or we remember of that experience by some or someone's actions.
0: Hogyha volt egy kellemes tapasztalatunk a múltban és most megint ugyanaz a dolog megtörténik, akkor visszaemlékszünk.
1: It's good, but then we are still in the moment, present with that person or looking at that thing or experiencing certain things. But because of our past memory regarding this specific scenario, we are more present in the past, what happened, than what can we create at that moment.
0: Ez jó dolog önmagában, de valójában pedig nem arra figyelünk erre a jelen helyzetre, arra az adott személyre, aki éppen akkor ott van, hanem a múltra figyelünk.
1: What if, for example, you are here now sitting in this hall in VEP?
0: Például itt ülsz most ebben a teremben VEP-ben.
1: Some of you were in VEP 10 years back.
0: És van, aki 10 éve is itt volt.
1: And every time you come here and you are stuck in what happened 10 years back,
0: és amikor ide jössz, mindig beleragadsz abba, hogy mi történt 10 éve itt.
1: Then you won't be able to fully take in and enjoy VEP 2026.
0: És akkor nem tudod teljes mértékben befogadni a 2026-os VEP-et.
1: But for us, VEP holds a special place. The seminars hold a special place because of Gurudev and what he has done for us.
0: Számunkra VEP egy különleges hely, mivel amiatt, amit Gurudev megtett miértünk.
1: But when we understand that his consciousness, his love, His Guru Tattva is in all of our hearts and he's always present with us.
0: És

0: az ő guru tattvája mindannyiunk szívében benne van.
1: And we try to be in the moment more and live that moment.
0: És megpróbálunk egyre inkább benne élni ebben a pillanatban.
1: Then it becomes much more beautiful to be in that moment.
0: Akkor sokkal szebbé válik ez a levés ebben a pillanatban.
1: So if any experience, or even if you are spending time with the same person you used to, if you are meeting old friends, if you are going to a place which reminds you of something, enjoy it at that time. Don't make the mistake of trying to remember what you used to feel in the past because of this moment, because you will ruin this moment.
0: Akkor, hogyha bármikor megtörténik az, hogy találkozol valakivel, vagy egy hely emlékeztet egy múltbeli dologra, akkor ennek ellenére próbálj a jelen pillanatban benne lenni, és arra koncentrálni, ami akkor történik.
1: And if we do that, then what happens?
0: Akkor, ha ezt megteszed, mi lesz?
1: Next day or after that experience ends, we go into regret mode.
0: Hogyha vége ennek a tapasztalatnak, akkor
1: and then when we go in that regret mode, we are again going in the past to regret what we just did.
0: Hogyha vége lesz a tapasztalatnak, sajnálni fogjuk, hogy mit tettünk és mit nem.
1: So it doesn't matter if it's a good thing or a bad thing, you learn from your mistakes, you move on. There was a beautiful memory, you keep it with you, but don't live in that past while being in the present.
0: Tanuljál mindenféle dologból, akár jó volt, akár rossz, hogyha jó volt, akkor őrizd meg azt a memóriát, de ne ragadj bele.
1: Just by not being aware of the present, we miss so much of the present.
0: Csak azáltal, hogy nem vagy jelen a jelenben, nagyon sokat veszítesz.
1: If we are more open to that, to receiving that consciousness, to receiving that love, to receive that nurturing care of Gurudev, we need to open ourselves and be in the present.
0: Ahhoz, hogy megkapjuk Gurudeva áldását, az ő tápláló szeretetét, ahhoz jelen kell lennünk.
1: Same goes for the future.
0: Ugyanez van helyzet a jövővel is.
1: There are many things that we have to do in our lives.
0: Sok mindent meg kell tegyünk az életünkben.
1: There are many things that will naturally, automatically happen.
0: Sok minden van, ami magától természetesen megtörténik.
1: And most of the things we cannot change the course of its happening.
0: És a legtöbb dolognak nem tudjuk megváltoztatni, hogy hogyan fog történni.
1: You go for a car drive.
0: Elmész autót vezetni.
1: How you go in that way, in which way, smooth, fast, slow, that's in our hands.
0: Az, hogy hogyan vezet, lassan, gyorsan, miféleképpen, az a te kezedben van.
1: But sometimes, doesn't matter if we drive peacefully, slowly, we will still reach in 40 minutes. And even if we speed and stop and speed and stop, we still reach in 40 minutes.
0: De néha az a helyzet, hogyha lassan mész egyenletesen, akkor is 40 perc alatt érsz oda, de hogyha száguldasz és mindig meg kell állnod, akkor is csak 40 perc alatt érsz oda.
1: So stop rushing in the future, trying to speed up everything because we need to do this and we need to do that.
0: Fejezd be azt, hogy a jövőbe rohansz, mert hogy ezt kell tenni, meg azt kell tenni.
1: Because what's supposed to happen will happen.
0: Mert aminek meg kell történni, az megtörténik.
1: Some things we cannot change.
0: És bizonyos dolgokat nem tudunk megváltoztatni.
1: The only person in the universe, not even God, but only one person can change the direction and the course of our destiny, that is Gurudev.
0: És egyetlen egy személy van az univerzumban, aki a sorsunk irányát meg tudja változtatni. Isten se tudja, hanem csak Gurudev.
1: But usually he doesn't change the destiny itself.
0: De általában nem változtatja meg magát a sorsot.
1: That what we are supposed to have will happen, but in which way, in the intensity of that happening will be reduced.
0: Mert hogy aminek meg kell történnie, az hadd történjen meg, de megváltoztatja az erősségét.
1: There was one retired army officer in India on a very high position.
0: Volt egy nagyon magas rangú nyugdíjas katona.
1: And this is life examples. You know, sometimes we read in the books and we hear

0: about stories and then we may say they are fictional, someone made them up, but with Gurudev we have so many experiences which we saw in our physical world with our physical eyes in this lifetime itself.
1: És ez nem egy könyvbeli történet, amit valaki kitalált, hanem Gurudevával olyan sok gyakorlati történet megtörténik, és ezeket el tudjuk mesélni.
0: Trikala darshi means the one who sees all three colors.
1: Trikaldarshi azt jelenti, aki mind a három kálát látja.
0: Bhutakal means past.
1: Bhutakal a múltat.
0: Bhavishyakal means future.
1: A bhavishyakal az a jövőt.
0: And vartamankal means now, present.
1: És ez a jelen.
0: When we say bhuto na bhavishyati, it means neither ever happened, neither will ever happen.
1: Amikor ezt mondjuk, akkor nem is történt, és nem is fog soha megtörténni.
0: So this divine constellation which is happening with the presence of Gurudev being on this planet.
1: Tehát ez az isteni konstelláció, ami most történik, hogy Gurudev jelen van ezen a bolygón.
0: Is bhuto na bhavishyati, was never happened and will never ever happen again.
1: Ilyen soha nem volt és soha nem is lesz.
0: So to be born in this same time frame like him.
1: És ebben az idő tartamban megszületni.
0: To experience his living light.
1: Megtapasztalni az ő élő fényét.
0: To be a part of that divine movement.
1: És része lenni ennek az isteni mozgalomnak.
0: That's the greatest blessings we can ever have.
1: Ez a legnagyobb áldás, amit bármikor csak kaphatunk.
0: So many ways how the insects, animals who are around, they get blessed just being in this company, but we are able to experience this in our human life.
1: És a kis bogarak is, meg az állatok, akik itt vannak ebben a környezetben, ők is megkapják az áldást, de mi tudatosan tudjuk befogadni.
0: And not only that, there are so many human beings who live their life in such a different manner, but they don't have what we have.
1: És nagyon sok, rengeteg különböző ember van, különböző féleképpen élnek, mindenféleképpen, de nincs meg az nekik, ami nekünk megvan.
0: And in this ocean of problems,
1: és a problémáknak ebben az óceánjában,
0: this ocean of Maya, this ocean of this worldly world,
1: a Maya óceánjában, a világi óceánban,
0: we step into a boat.
1: Föllépünk egy hajóra.
0: And by trusting ourselves, by putting ourselves in that boat, then that boatman, it's his responsibility how he brings us to the shore.
1: És megbízunk abban a hajós emberben, hogy ő majd átvisz a túlsó partra.
0: But sometimes our backpack is so heavy.
1: De néha olyan nehéz a hátizsákunk.
0: That we make a crack in that boat.
1: Hogy az kiukasztja a hajót. Meglékeli.
0: Backpack with trust issues.
1: A bizalmi bajok.
0: When something doesn't go right, how many of us blamed the higher spirit, Gurudev, anyone?
1: Hogyha valami nem úgy történt, akkor hányan voltak közületek, akik hibáztatták a legfelsőbbet, Gurudevát?
0: None of us?
1: Senki?
0: See? We doubt. We can be honest, we don't need to, it's a family.
1: Legyünk őszinték, kétségeink vannak, a családban vagyunk.
0: Okay, let me make the question a bit easier. How many of us had a slightest doubt when he said do something and it didn't sound logical to us?
1: Hányan volt közületek, egy könnyebb kérdés, aki, hogyha azt mondta, tegyél meg valamit, akkor kételkedtetek, hogy az úgy helyes?
0: We think, this is something which I did not even ask and he's giving me an answer to this which makes zero sense. Why in the world should I do it?
1: És nem is ezt kérdeztem, akkor most miért mondja ezt, ennek semmi értelme nincs, egyáltalán nulla.
0: Why? Because he sees what is going to happen after we do something.
1: Azért, mert látja, hogy mi fog történni, miután majd valamit csinálunk.
0: But he only will tell us three times.

0: háromszor mondja el.
1: And that I experienced personally also.
0: Személyesen megtapasztaltam.
1: Once I say yes or no.
0: Egyszer azt mondom igen vagy nem.
1: Twice I say yes or no.
0: Másodszor is azt mondom igen vagy nem.
1: Usually he doesn't say the third time, but if he really wants it to happen, he will tell me the third time.
0: Általában nem mondja már harmadszor, de ha nagyon szeretné, hogy megtörténjen, akkor mondja harmadszor is.
1: But then that's it.
0: És aztán vége.
1: He gives us chances.
0: Megadja számunkra az esélyeket.
1: We pick up on those chances, we don't pick up on those chances. That is fourth kripa, khud ki kripa, that's our decision.
0: Megragadjuk-e ezt az esélyt? Ez a saját magunk iránt való kripa.
1: So that army officer, he was in a hurry.
0: Tehát ez a katonatiszt sietett.
1: He said, okay, Swamiji, I have some meetings to attend. It's 2 hours to drive back, so I will go.
0: Azt mondta, hogy Swamiji, okay, de most el kell menjek. Van egy nagyon fontos találkozóm, és 2 óra odáig az út vezetnem kell.
1: He said, no, sit.
0: Azt mondta Swamiji, nem, ülj le.
1: Then, you know, normally there are very less courageous ones who will say, no, Swamiji, I want to go. So usually we listen and we sit down.
0: Általában ilyenkor nem veszük a bátorságot, hanem leülünk akkor.
1: 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, then again he said, Swamiji, I need to go.
0: Eltelt 2 perc, 5 perc, 10 perc, azt mondta, Swamiji, most már mennem kell.
1: Sit a little bit.
0: Ülj még egy kicsit.
1: Again 10 minutes passed, Swamiji, I really need to go.
0: 10 perc múlva mondja, most már tényleg mennem kell, Swamiji.
1: Then Swamiji will not stop anymore.
0: Swamiji akkor már nem állította meg.
1: Go ahead.
0: Menj.
1: But still, then the proof is that even if we don't listen to him, he will still protect us.
0: De itt van a bizonyíték most, hogy még akkor is, ha nem hallgatunk őre, még akkor is véd minket.
1: Because in his life he was catching many terrorists.
0: Mert ez a személy az élete során sok terroristát elkapott.
1: He made many friends.
0: Tehát ilyen sok barátja lett.
1: So he was driving back home.
0: Vezetett hazafelé.
1: And his car was shot from every direction possible.
0: És akkor minden irányból lőttek rá.
1: But it was funny because they were sitting in the car just about to drive off, which means they were waiting at that place for him to pass for a quite long time.
0: És nagyon hosszú ideig vártak rá, hogy ott elhaladjon.
1: And if he would have waited at the third time for maybe 10 more minutes, they would be already gone.
0: És lehet, hogyha még várt volna 10 percet, akkor már azok elunták volna és elmentek volna.
1: But they were already sitting and closing the door of the car while he passed, so they sped and did what they needed to do.
0: És már csukták az autójuk ajtaját, mikor ő elhaladt, és akkor tették meg.
1: But still, not a single bullet hit him.
0: De egyetlen egy golyó sem találta előtt.
1: His full whole car was had bullet holes in every single direction possible.
0: Minden irányból lyukacsos lett az autó.
1: And just to remind him a pinch of Swamiji.
0: Csak egy picit emlékeztette Swamiji.
1: This is a shirt like this.
0: Itt van egy ilyen ing.
1: Your skin is here.
0: Itt a bőröd.
1: One bullet went through the shirt and out, not even touching his skin, just through the shirt.
0: És egy golyó az keresztül ment az ingen, kiukasztotta, de nem érintette a bőrét.
1: Since that day, if Swamiji ever told him again to stay, he stayed.
0: És azután, hogyha Swamiji bármikor azt mondta neki, hogy maradj, hát akkor maradt.
1: So even doesn't matter we listen or we don't listen, once he accepts us, we are in that protective bubble where he will take care of us.
0: Tehát nem számít, hogy hallgatunk rá, vagy nem hallgatunk rá, akkor is benne vagyunk ebben a védelmező buborékban.
1: So if something major is supposed to happen, instead of a big accident, you might get a cut, you might get thorns on your feet, you might burn your hand a bit, but just know that something much worse was supposed to happen, but he shrinked it down to what happened.
0: Tehát lehet, hogy valami nagy baleset történt volna, de annyi lesz belőle, hogy megvágod az ujjadat, vagy egy picit megégetted az ujjadat, és akkor tudhatod, hogy most akkor valami lett volna.
1: But no, I do so much for you, Gurudev. I'm the best bhakta. I do so much seva, and still you made that I was cooking and I cut my hand with a knife. Still he has to be blamed for that.
0: És akkor te meg azt gondolod, hogy én olyan sok szévát végzek, én olyan jó bakta vagyok, és most főzés közben megvágtam a kezemet. Miért nem vigyáztál rám, Gurudeva?
1: Why? Because it's easy to doubt or it's easy to blame someone who we can't really question.
0: Mert hogy könnyű vádolni valakit, akit valójában nem tudunk megkérdőjelezni.
1: But they don't mind, that's the thing.
0: De őt nem zavarja.
1: But we should mind.
0: De minket kellene, hogy zavarjon.
1: Because Bhagavad Pashi Shankaracharya said, Gurur Agya Avicharaniya.
0: Ezt mondta Shankaracharya ji.
1: Guru Agya, the Agya, the instructions, what Gurudev gives us.
0: A Gurudev instrukciói, amit ad nekünk.
1: Avicharaniya, which means should not be thought about.
0: Azon nem kell elgondolkozni.
1: Don't try to find the logic behind what and why.
0: Ne próbáld benne a logikát keresni, hogy miért, hogyan.
1: Because most of the things that he says will be illogical.
0: Mert hogy a legtöbb dolog, amit mond, az nem logikus.
1: But we see the result or the reasoning of why he said it maybe a few months, few years later.
0: De lehet, hogy majd pár hónap vagy pár év múlva fogjuk megérteni a miértet.
1: We might feel like, oh, I had such a great job, and Swamiji says, no, this is not a good job, quit it, and you get some job which is much less, you earn much less, but after 5 years, 2 years, 3 years, you realize, oh, maybe that company went bankrupt, or maybe the new one you became such a bigger post than you were in that one. But at the moment, you will feel low, because it might be a downgrade, but there is a thinking which is much more further.
0: Lehet, hogy azt mondja neked, hogy változtass állást, és valójában egy nagyon jó pozícióban vagy, és a másik állás pedig sokkal rosszabbul fizet, tehát nem érted, hogy miért. Na de pár év múlva az történik, hogy az a cég, ahol eredetileg dolgoztál, az tönkre megy, vagy pedig az az új cég, ahova kerültél, az nagyon felvirágzik, és akkor így a jövőben valósul meg az, hogy miért.
1: But majority of temples in India,
0: de a legtöbb templom Indiában,
1: are filled up because of asking, because it has become a trade with God.
0: Azért van tele, mert az emberek üzletet akarnak Istennel kötni. Kérnek valamit.
1: We come to the mandir, oh Bhagavan, oh Shivji, my exams are coming in today or tomorrow. If I pass, I will give you 1 liter of milk.
0: Ó, Gurudev, ó, Shivji, most holnap lesz a vizsgám, a keresztül megyek, adok neked 1 liter tejet.
1: And then if we don't pass because we didn't study enough, Shivji, how could you do this to me? I was every day offering water and flowers to you, and still I failed. I will never see you again.
0: És akkor, hogyha mégsem ész hát a vizsgám, mert nem tanultál, akkor azt mondod, hogy Shivji, hogy tehetted ezt meg velem, hiszen minden nap adtam neked tejet, meg vizet, és többet nem jössz.
1: And after 5 days, doesn't matter how much you hate him, you come back, oh Mahadev, I am going to buy a new car, please bless me.
0: És akkor 5 nap múlva, bármennyire is gyűlölted, akkor visszajössz, és azt mondod, hogy Mahadev, egy új autót szeretnék venni, kérlek, add áldásod.
1: Same as with Gurudev.
0: Ugyanez van Gurudevával.
1: That's why when someone comes new here,
0: amikor valaki új jön ide,
1: we have so many things, you know, who are you, from where did you come, why did you come, what problem, what business, this, that.
0: Honnan jöttél, miért jöttél, hogy jöttél, milyen gondjaid vannak, mit csinálsz?
1: I said no, it should be open, whoever wants to come, come.
0: És én azt mondom, hogy nem, nyitottak legyünk, aki jönni akar, az jöjjön.
1: Because this is a consciousness which is an open consciousness which Gurudev has created for the whole world, Vasudeva Kutumbakam.
0: Mert Gurudeva egy nyitott tudatot teremtett az egész világ számára.
1: And that people should come, listen, see, it's like an experiment for them.
0: Hogy az emberek jöjjenek, lássanak, tapasztaljanak, ez egy kísérlet a számukra.
1: If you go somewhere, and that person says, I am the best, there is no one better than me, first thing to do is run from that place.
0: Hogyha bárhova megyek, és valaki azt mondja, hogy én vagyok a legjobb, akkor a legelső, amit tenni kell, hogy elszaladni onnét.
1: But I say, come, see, experience, you like it, you stay, you don't like it, no problem.
0: De mégis azt mondom, gyere, láss, tapasztalj meg, ha itt maradsz, ha nem maradsz, az is jó.
1: Because once a person feels what we feel,
0: mert ha egyszer egy ember átérzi, amit mi érzünk,
1: they will stay.
0: Akkor marad.
1: And that's what Gurudev has put into our hearts.
0: Ez az, amit Gurudev berakott a szívünkbe.
1: How many of us started our journey by just saying, let me just go to one yoga class and see what I learn and how it goes, and then sooner you find out you took mantra, then you don't realize it, and you take your kriya, and you don't realize it, and you are already sitting in every seminar, every satsang.
0: Hányatokkal történt meg az, hogy csak egy jóga órára akartatok elmenni, aztán akkor mantrát kaptatok, és észrevétlenül megtörtént, hogy már kriát is kaptatok, aztán egyszer csak ott tartunk, hogy ott vagyunk minden satsangon.
1: Why?
0: Miért?
1: Because we are the sekta. I love it when someone comes to me and says, you are a sect, you are a cult. I said, whatever we are happy. So
0: és
1: come.
0: És miért? Mert hogy mi szekta vagyunk, mondják ezt. Nagyon tetszik, mikor ezt mondják ránk.
1: The main point is, doesn't matter what we are, we can be crazy, we can be whatever we are, but we are in that pure devotion and pure love and that pure consciousness, and that makes us happy, so we are happy with that.
0: Nem számít az, hogyha azt mondják, hogy hülyék vagyunk, az a lényeg, hogy nekünk megvan ez a tiszta odaadásunk, ez a tiszta tudatunk.
1: We call it family.
0: Mi családnak hívjuk.
1: They call it something else.
0: És ők pedig másképpen nevezik.
1: We see it as family.
0: Mi családnak látjuk.
1: They may see it as somewhere else.
0: Ők meg másnak látják.
1: Our arms and our doors are always open.
0: A mi karunk, és a mi ajtónk mindig nyitva áll.
1: If others are ready to receive it or not.
0: Hogyha ők készen állnak rá, vagy nem.
1: That's their destiny.
0: Az az ő sorsuk.
1: But this united consciousness which Gurudev has created will spread and grow 100 times more.
0: De ez az egységes tudat, amit Gurudev létrehozott, ez növekedni fog százszorosan.
1: And that's what every master, every father would want us to do.
0: És minden mester, minden atya ezt szeretné, hogy tegyük.
1: And I'm very fired up.
0: És én nagyon készen állok erre.
1: And I have a long life, unfortunately.
0: És sajnos hosszú élet áll előttem.
1: So you're not getting rid of me soon.
0: Nem szabadultok meg hamar én tőlem.
1: And I'm not getting rid of you, so we are stuck in this beautiful family.
0: És én se szabadulok meg tőletek, beleragadtunk ebbe a szép családba.
1: And the problem is, doesn't matter we like it or not, we are so hooked to it that I see you every 1-2 months, you come back, so.
0: És akár tetszik, akár nem, annyira össze vagyunk így csatolva, hogy akár tetszik nekem, akár nem, minden második hónapban látlak titeket.
1: But now every satsang, every seminar, try to bring 1-2 more friends, colleagues, anyone to let, don't pressure them, don't say what, just say, come and experience how it is to feel like us.
0: De minden egyes programra, minden egyes satsangra próbáljatok egy-két barátot, kollégát elhozni. Nem mondjatok nekik semmit, csak azt, hogy gyere el, lássál, tapasztald meg.
1: What's the worst that can happen?
0: Mi a legrosszabb, ami történhet?
1: They call you crazy?
0: Hülyének neveznek?
1: Don't worry, so I'm just calling us crazy for past 40 years.
0: De ne aggódjatok, hiszen Swamiji hülyének mond minket 40 éve.
1: So we are this beautiful crazy family and we love each other and we have Gurudev to protect us and guide us. We just have one job, be happy and move forward. That's it.
0: Mi egy szép hülye család vagyunk, de Gurudeva védelmez minket, és csak egyetlen egy feladatunk van, hogy tovább haladjunk ezen az úton.
1: I know it's sometimes hard to see change or to feel change.
0: Tudom, néha nehéz látni és átérezni a változást.
1: But if we use our Viveka and we listen to Gurudev, then he was always talking about Kal and Desh, which means time and space.
0: És hogyha hallgattunk Gurudevára, és megvan a Vivekánk, akkor ő mindig beszélt a Kal és Deshről, ami pedig a hely és az idő.
1: And some things I don't change. We are keeping the same vision, the same philosophy, the same teachings of Gurudev. Just the way on how I present it, that is slightly more dynamic.
0: Bizonyos dolgokat nem változtatok meg. Az alapvető nézetek, az alapvető filozófia, alapvető tanítás, hanem csak a módját változtatom meg, hogy egy picikét dinamikusabbá váljon.
1: So I'd like to assure you that we are not changing any philosophies, any system. We are just making the way of the system slightly more dynamic.
0: Biztosíthatlak benneteket, hogy semmiféle filozófiai pontot a rendszerben semmit se változtatunk, hanem csak egy picit dinamikusabbá tesszük.
1: More openness.
0: Kicsit nyitottabb.
1: More family-like atmosphere.
0: Családiasabb atmoszféra.
1: More transparency.
0: Több átláthatóság.
1: Transparency means also between each other, not between organization and us.
0: Ez azt is jelenti, hogy egymás között is átláthatóság, ne csak a szervezők is köztetek.
1: I would rather you come up to me and say, Tarpuri, I don't like what you said, I don't like what you did, instead of sitting with 10 other people and then slowly someone puts ghee and someone puts chili and someone puts dhania until I get that gossip to me. It's instead of what started like this, I get it like this.
0: És sokkal jobban szeretném, hogyha oda jöttök hozzám, hogy Avatar Puri, ez nekem nem tetszik, mint hogyha 10 másik emberrel ülsz és összekevergetsz mindent, és akkor abból valami katyvasz lesz.
1: Two-way communication.
0: Két irányú kommunikáció.
1: Transparency.
0: Átláthatóság.
1: Dynamic system on teaching yoga in daily life and on how we operate things. More openness.
0: Dinamikus módja a jóga mindennapi életben tanításának, és nyíltabbak lenni abban, amit teszünk.
1: And slightly hyped up bhajans and kirtans because we like that joyful mood of it.
0: És egy kicsit energikusabban a bhajanok és a kirtanok, mert az örömöt okoz.
1: And if you go in the old days, Swamiji was also experimenting on how he functions and how he operates and how, till he found that correct tuning, he was also finding that tune.
0: És hogyha visszatekintünk a régi időkre, akkor ott is azt látjuk, hogy Swamiji is kísérletezett, hogy hogyan legyen beállítva, ami a legmegfelelőbb.
1: So just be a bit patient while I tune the things up a bit for myself.
0: Ezért legyetek kicsit türelmesek, amíg én magam számára beállítom.
1: But I can assure you that with Gurudev's grace and kripa, I hope that I will not disappoint you.
0: De biztosíthatlak benneteket, hogy Gurudev áldásával, kripájával, reményeim szerint nem fogok nektek csalódást okozni.
1: But it's not only me, this can be done with the united consciousness that we all move forward and bring this movement 100 times larger and that we can spread the divine name of our parampara, of Gurudev, of Mahaprabhuji to the entire world, that everyone can feel and see what we do.
0: De nem csak én vagyok, hanem mi, egy közös tudat vagyunk, és ilyen módon sokszorozzuk meg százszorosan ezt a mozgalmat, hogy mindenki érezhesse Mahaprabhuji áldását.
1: And Gurudev always said that you are in his hearts and he is in your hearts.
0: És Gurudev mindig mondotta, hogy ti az ő szívében vagytok, és ő a ti szívetekben.

0: Bambam.
1: I don't know how big is my heart, but I know that my heart is the extension of his heart.
0: De nem tudom, hogy az én szívem az milyen nagy, de azt tudom, hogy az én szívem az övének a kiterjesztése.
1: So if you live in his heart, you automatically live in my heart too.
0: Tehát, hogyha ti az ő szívében éltek, akkor automatikusan az enyémben is.
1: Just be in the moment, stop with the past and future, focus on now.
0: Csak legyetek a jelenben, hagyjátok abba azt, hogy a múltban vagy a jövőben vagytok, legyetek a mostban.
1: We are limiting our own selves with creating boundaries. Yes, boundaries are important in the worldly life, but certain boundaries which we create because of fear, because of not feeling okay, that boundaries we need to a little bit erase for us to move forward.
0: Ne teremtsünk saját magunk számára korlátokat. A korlátok természetesen a világban fontosak, de hogyha magunk számára teremtünk korlátokat, akkor nem tudunk tovább haladni.
1: We're stopping ourselves and holding ourselves back.
0: Megállunk, nem tudunk tovább haladni.
1: By limiting ourselves and by not being open enough to receive that grace, to receive that love, to receive that kindness, to receive that compassion.
0: Azzal, hogy behatároljuk magunkat, és így nem tudjuk befogadni azt a szeretetet, kedvességet, kegyelmet.
1: And our job is to give unconditional love, unconditional blessings of Gurudev, that's it.
0: És a mi munkánk pedig az, hogy feltétel nélküli szeretetét adjuk Gurudevának.
1: So I'm not asking you to do anything.
0: Nem kérem, hogy bármit is megtegyetek.
1: Just open up.
0: Csak nyíljatok meg.
1: Be okay with receiving and accepting.
0: Legyetek rendben azzal, hogy elfogadtok.
1: Automatically everything is coming.
0: És akkor minden automatikusan jön.
1: Just slightly raise the awareness of that consciousness.
0: Csak kicsit emeljétek föl a tudatszintet.
1: And we will figure out everything as the days pass, as the time goes. Today let's figure out today, tomorrow we will figure out tomorrow.
0: És akkor napról napra megoldjuk a dolgokat. Ma megoldjuk a mait, holnap a holnapit.
1: And finally, when we know now, ham karta, pravdip karta, then what is the tension? Let him deal with it.
0: És hogyha ismerjük azt, hogy naham karata, akkor minek legyünk feszültségben?
1: Life is so simple.
0: Olyan egyszerű így az élet, ő megteszi.
1: But our worries, chinta, we are talking about chinta, worries complicated so much and don't let us move.
0: Az aggodalmaink, itt a chittáról beszélünk, ezek visszatartanak.
1: I mean, chitta also can't move. There's difference, you know. This is Hindi.
0: Ez most itt Hindi, itt különböző szavakról van szó.
1: Chitta is dead body.
0: Chitta az az a test.
1: And chinta is worry with a na.
0: Yeah. Yeah. Tehát a chinta az az aggodalom, a chitta az pedig a test.
1: But that's why we put ashes on our body.
0: Ezért teszünk hamut a testünkre.
1: Every time we see ourselves to remind me that look, one day I will turn into the ashes, so
0: mindig emlékeztetjük magunkat, hogy egy nap majd hamu leszünk.
1: That's why there are three lines, Brahma, Vishnu, Mahesh.
0: Ezért van itt ez a három vonal, Brahma, Vishnu, Mahesh.
1: And in the center there are two red, one is for Shakti and one is for Shiva.
0: És a kettő piros középen az a Shakti és Shiva.
1: The one in the throat is for Saraswati.
0: A toroknál pedig Saraswatiért.
1: And then there are 12 tilaks we put.
0: És 12 tilakot rakunk föl.
1: But the reason why is ashes is to remind ourselves that one day we will become the same ashes, so don't be attached to the past or the future because we don't know it, we don't know if we die in 2 minutes or in 2 years or in 20 years.
0: És a hamu pedig, amit fölkenünk, az pedig arra emlékeztet, hogy egy nap mi is ilyen hamuvá fogunk válni, és nem tudjuk, hogy ez 2 perc múlva következik be, 2 év múlva, vagy mikor.
1: So let's be happy now.
0: Legyünk boldogok most.
1: Let's not think about what and how it will be in Rijeka next week on the sea.
0: Ne aggódj amiatt, hogy mi lesz majd jövő héten, majd meglátjuk.
1: For now, let's see how it will be here.
0: Most Azt lássuk meg, hogy hogy van most.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gobrahmane.

0: Ház.
1: And that one what we call the prostitute.
0: És ott meg volt egy prostituált.
1: And she listened.
0: Ő meghallgatta.
1: Sadhu comes.
0: Jön a sadhu.
1: Diamonds raining.
0: Gyémántok esnek.
1: And I'm so much do bad karmas, I don't know.
0: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
1: And even I don't have one diamond.
0: Csak egy gyémántot szeretnék.
1: I will also invite sadhu.
0: Én is meghívom a sadhu.
1: That I will have diamonds also.
0: És akkor nekem is jut gyémánt.
1: She went to search some sadhu.
0: Elment keresni a sádut.
1: The dress doesn't make a sadhu.
0: Nem a ruha teszi a sádut.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: So she was walking and going into forest.
0: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
1: And there was sitting one sadhu there.
0: Ott ült egy sadhu.
1: And she said, this is a great sadhu.
0: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
1: He have nothing. Only one dress.
0: Nem volt semmije, csak egy ruha.
1: Sitting in half shadow and half sun.
0: Fél árnyék, fél napon ült.
1: And doing tapasya.
0: És gyakorolt.
1: Because when she was coming, he sat very straight like this.
0: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
1: This must be great guru.
0: Nagy mester, nagy guru.
1: She made pranam.
0: Pranamot gyakorolt.
1: She said, Maharaji.
0: Maharaji. Swamiji.
1: Gurudev.
0: Gurudev.
1: Hé Prabhu.
0: Ó Prabhu.
1: My Lord.
0: Uram.
1: Please hear my word.
0: Kérlek,
1: my prayer.
0: Hald meg az imám.
1: Don't disturb me. Get up. Go out.
0: Ne zavarj, menj el.
1: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
0: Mind folyton kéri őt a nő.
1: He said, don't disturb me.
0: Azt mondja a férfi, ne zavarj.
1: I'm coming from Himalaya.
0: Himalájából jövök.
1: And I'm going now to the other mountains in Gujarat. Beautiful holy mountain.
0: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
1: Please, just come in my house and have your food.
0: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
1: I don't go to eat anywhere.
0: Nem megyek sehova enni.
1: Please, today you have to cook. I am poor. I'm lost. I have no one. Only you.
0: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
1: What is time?
0: Mennyi az idő?
1: It is 9 o'clock morning.
0: Reggel 9 van.
1: Okay, 11:30 I will come.
0: 11-kor megyek.
1: And I will stay only 45 minutes.
0: De csak 45 percet maradok.
1: I don't stay in anyone's house.
0: Többet nem maradok senki házában.
1: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come please.
0: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
1: So she made good food.
0: Finom ételt készített.
1: And he came.
0: Eljött.
1: And she's serving the food.
0: Felszolgálta az ételt.
1: And he's eating.
0: Férfi megeszi.
1: And she's looking up.
0: Nő megnézi.
1: And again looking up. He said, what happened?
0: Mi történt, kérdezi.
1: Oh, nothing. Please eat.
0: Kérlek, csak egyél.
1: Is that something?
0: Van valami baj?
1: Is something wrong?
0: Valami gond?
1: No, no, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
0: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
1: Eat, please, eat.
0: Kérlek, egyél.
1: And again.
0: Megint így.
1: Is it what happening?
0: Mi van?
1: Gurudev. Yesterday in this my neighbor's house.
0: Tegnap a szomszéd házában.
1: Even beggar sadhu.

0: came.
1: Jött egy koldusszádu.
0: And as long as he was in this house.
1: És amíg abban a házban volt.
0: The diamonds was raining.
1: Gyémánt eső esett.
0: And you are so great tapasvi yogis.
1: Te meg olyan nagy tapas jogi vagy.
0: And already is 35 minutes. And nothing is coming.
1: Már 35 perc eltelt és nem jön semmi.
0: Is it? Oh yes. It
1: aha.
0: Let me eat.
1: Hadd egyek, mondja.
0: And she's sitting.
1: Ott ül.
0: Gurudev, when will the diamonds fall?
1: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
0: After that, he said.
1: Azt mondja a szádu.
0: Those bhaktas and those sadhus are different.
1: Azok a bakták és azok a száduk mások.
0: I know who are you.
1: Tudom, te ki vagy.
0: And I'm just a player.
1: Én csak megjátszom.
0: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
1: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
0: If I will stay longer in your room.
1: Ha tovább maradnék a szobádban.
0: It will not come the diamonds but the stones will come.
1: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
0: Bye bye.
1: Bye-bye.
0: I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
1: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
0: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
1: A ruha nem tesz sannyasivá, guruvá, tapasya szükséges.
0: You are all can be sadhus, you are.
1: Mindannyian száduk lehettek.
0: With the cloth not.
1: De nem a ruhával.
0: But with that inner qualities.
1: Hanem a belső minőségekkel.
0: And that is what we should come. We should practice.
1: Ezért kell gyakoroljunk.
0: But first it is said.
1: Először azt mondják.
0: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
1: Az első boldogság az egészség.
0: And for good health we have to do, first we have to change our way of eating.
1: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
0: It is which are food what we call three qualities.
1: A három minőség az ételben.
0: Sattva, rajas and tamas.
1: Sattva, rajas, tamas.
0: So which qualities we have?
1: Milyen minőséget veszünk
0: how magunkhoz? Food come to us?
1: Hogyan jön az étel számunkra?
0: How must we eat?
1: Mennyit eszünk?
0: How must we digest?
1: Mennyit emésztünk meg abból?
0: Etc. Etc.
1: És így tovább.
0: And there are these five different kind of food.
1: Ötféle különböző étel.
0: The air.
1: Levegő.
0: The space.
1: Tér.
0: The water.
1: Víz.
0: The earth.
1: Föld.
0: All this.
1: Mindez
0: is nourishment.
1: Táplál minket.
0: From that our body is surviving.
1: Így él túl a testünk.
0: That's first and that's what we call Ayurveda.
1: Ezt hívjuk Ayurvédának.
0: Ayu means the life.
1: Ayu azt jelenti élet.
0: That the expand of the life. If you are living,
1: ha élsz,
0: 200 years.
1: 200 évet.
0: That's your life.
1: Az a te életed.
0: So that's called Ayu.
1: Az a te ayud.
0: Ayush. It means healthy and happy body.
1: Egészséges, boldog test.
0: Ayush, Ayurveda have no medicine.
1: Az Ayurveda az nem orvosság.
0: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
1: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
0: There is no injection.
1: Nincs injekció.
0: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
1: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
0: That is the nourishment.
1: Diéta.
0: So Ayurveda will give you essence from the nature.
1: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
0: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
1: Lassacskán fejlődik a testedben.
0: But don't say allopathic medicine is not good.
1: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
0: that is very wrong.
1: Az nagyon rossz.
0: We need spot medicine.
1: Szükség van az azonnali orvoslásra.
0: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
1: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
0: You know what means spot?
1: Tudod, mi az a hely?
0: Who knows? Hand up.
1: Tegye föl a kezét.
0: Okay, very good. Spot means you have accident.
1: Van egy baleset.
0: And you are broken many bones.
1: Sok csontod eltörik.
0: And pain.
1: Fájdalom.
0: Now Ayurveda will come.
1: Most jön az Ayurveda.
0: It will not help so much.
1: De az nem sokat segít.
0: But allopathic doctor will come.
1: De az allopatikus orvos jön.
0: And give injection.
1: Ad injekciót.
0: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
1: És már nem fáj.
0: That is spot medicine.
1: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
0: Or you take Ayurveda.
1: Vagy Ayurvédát
0: but
1: csinálsz.
0: But you have to suffer.
1: De akkor szenvedsz.
0: And you will die on the spot.
1: És meghalsz azonnal, sürgősen.
0: Because you have Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear.
1: Kedvesem.
0: One hand.
1: Egyik kéz.
0: And the second hand.
1: És a másik.
0: Ayurveda.
1: Ayurveda.
0: Allopathic.
1: És az allopátiás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: That this science.
1: Ez a tudomány.
0: Have developed. And allopathic is the imitation of the Ayurveda.
1: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
0: Any kind of medicine you get from the allopathic.
1: Bármilyen allopátiás orvosság.
0: It has a name, what you call the the language Latin.
1: Latin nyelven, Latin is.
0: And Ayurveda Sanskrit.
1: És a Ayurveda meg Sanskrit.
0: But when you compare, both are the same.
1: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
0: So that is also coming from Ayurveda.
1: Az is az Ayurvédából jön.
0: But it is manipulated in different things.
1: De másképp manipulálják.
0: So better to eat kezelik. The normal, don't manipulate it. But when urgently, we shall take the allopathic medicine.
1: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
0: That's it.
1: Erről
0: when
1: van
0: you
1: szó.
0: Don't get a proper guru,
1: ha nincs megfelelő gurud,
0: then at least you should not, that, how do you say, criticize, at least you can any bhajan sing.
1: Akkor legalábbis
0: sing the bhajan.
1: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
0: Or some mantras.
1: Vagy mantrát.
0: Or some kirtans.
1: Kirtant.
0: Have something, it will hold you.
1: Mert az megtart téged.
0: And you will come there.
1: És eljutsz majd oda.
0: Understand?
1: Értitek?
0: The diamonds washing, the brushy.
1: Esnek a gyémántok.
0: Diamonds. What is that?
1: Mi
0: diamonds
1: az?
0: Of the wisdom.
1: A bölcsesség gyémántja.
0: Every word from your mouth, sweet words.
1: Az édes szavaid.
0: You said, my dear, my darling.
1: Kedvesem.
0: Then other will say, yes. But don't tell your wife.
1: De nem mond a feleségednek.
0: When she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
1: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
0: Get out of my kitchen.
1: Mert azt mondja, hogy hülye vagy,
0: so,
1: menj ki a konyhából.
0: You must know the temperament.
1: Tudnod kell a temperamentumát.
0: Situation.
1: Meg a helyzetet.
0: So where, what we should do.
1: Mikor, mit tegyünk?
0: That's it. You know, we you know very well.
1: Nagyon jól tudjuk.
0: The man is a man.
1: A férfi, férfi.
0: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man the best.
1: Egy percig.
0: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
1: Ő neki agya van, dönt.
0: Wife is not there. Wife have no work there here.
1: A feleségnek itt nincs.
0: But wife is the neck.
1: hanem tehát a férj, a fej, a feleség, a nyak.
0: Men have nothing, no power with the neck.
1: A férnek nincs nyaki ereje.
0: So, man decides.
1: A férfi dönt.
0: But wife will say yes or no.
1: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
0: The brain, az whole brain is in the hand of the wife.
1: Az egész agy a feleség kezében van.
0: Yes. So if she said, if she don't move at all,
1: ha nő nem mozdul,
0: the wife is log fall in the cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
1: Az Ida és a Pingala.
0: Intellect and the heart.
1: Az intellektus és a szív.
0: Together have to come.
1: A kettő együtt kell legyen.
0: And so in this body,
1: ebben a testben,
0: God have made that, what Holy Guruji said.
1: Ahogy Holy Guruji mondja, Isten.
0: Sadha bhai, ajbrat hamara, betha baram bara, o sadha bhai, ajbrat hamara. Oh my brother sadhus.
1: Oh. Sadhu testvérem.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim
0: olyan
1: gyönyörű.
0: In which I sat many, many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many, many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivekát.
0: So similarly, in our body,
1: testünkben,
0: different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter töltrésze különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy,
1: a jogikus anatómia szerint
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúlyozza, védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranádi.
1: A Vajranádi a negyedik.
0: And that Vajranádi is that means the in the whole body as a immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranádi.
1: Ha nincs erő a Vajranádi, nádiban.
0: And therefore, tehát, Vajranádi, and Vajranádi also known as Bank Nál.
1: Úgy is hívják Bank Nál.
0: So Nál means a pipe.
1: A Nál az egy cső.
0: Bank Nál, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi,
1: az a yogi,
0: who make this sadhana,
1: aki ezt a sadhanát végzi,
0: but still Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the banknál.
1: De be kell lépél a banknádba.
0: Then you will find, you will search banknál.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this banknál,
1: ebből a banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly like in the computer.
1: Hasonlóan a számítógépben.
0: That is also developed from that part, that banknál.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a banknál.
0: All the systems.
1: Ezek a rendszerek.
0: And so, from this, again we have to come.
1: Innentől megint.
0: If we understand the science of yoga.
1: Ha megértjük a jóga tudományát.
0: And yogic anatomy.
1: A jogikus anatómiát.
0: That is indescribable.
1: Akkor az leírhatatlan.
0: What our modern science have discovered?
1: Amit felfedezett a modern tudomány.
0: That's only 15%.
1: Az csak 15%.
0: 85% still.
1: 85% még.
0: We human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az
0: emberiség. But that yogi can do it.
1: De a jogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, see the yogis are still there.
1: Yugákon keresztül a jogik még mindig itt vannak.
0: So, therefore, this one kriya.
1: Ez az egy kriya.
0: We will have, and you should, everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel.
1: A köldökből.
0: The lower energies. And upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana apana.
0: And from this prana apana.
1: Prana apana.
0: From Manipur.
1: Manipurból.
0: Immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív chakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The
1: így
0: ana.
1: Így mondjuk, one. Osztrák nyelven mondjuk.
0: Anahat, no. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: A, mindez a térben
0: in
1: van.
0: This 57 years my yoga work
1: 57 éves jóga munkám
0: is in the universe. Similarly, you are also vibration there.
1: Hasonlóan a ti vibrációtok is.
0: One point you touches and the whole Maheshwaranand's vibration, talk and lock and bock and gong and ding dong dag ding ding dag dag da dag ding ding ding ding ding ding ding ding ding. All is here. All is that like this.
1: Megérintesz egy pontot és Maheshwaranandal.
0: So the sound is endless.
1: Összes beszéde itt van.
0: Nada rupa para brahma. And therefore say nada is the supreme. The para means endless.
1: Azt jelenti végtelen.
0: And that is in the heart.
1: Para.
0: That's called anahat.
1: Ez van a szívben, ezért hívjuk anahatnak.
0: So nada rupa. The nada is in the navel.
1: Nada a köldökben.
0: Rupa means form.
1: Rupa a forma.
0: So the manifesting coming from here, but manifesting in the heart.
1: Innen jön, de a szívben nyilvánul meg.
0: Banknál.
1: Banknál.
0: Then from this comes to the sound forming, and that is called vocal cord.
1: És aztán a kiformálódott hang megy a hangszalagba.

0: Now, from the navel to the anahat to Vishuddhi.
1: A köldökből az anahaton keresztül a Vishuddhiba.
0: It goes to Amrita Bindu.
1: Az Amrita Binduba megy.
0: And Sahasrara Chakra.
1: És a Sahasrara Chakrába.
0: From that it comes back to this three nadis.
1: Ott onnan visszajön a három
0: nádi. Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: Through the Agya Chakra.
1: Az Agya Chakrába.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur chakra.
1: És visszajutsz a Manipur chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur Bija mantraja a Ram.
0: And so, like this.
1: Hasonlóan.
0: You listen.
1: Figyelj.

0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrara.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ráma Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányozz pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of alphabet.
1: Betű, az ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are all vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras.
1: Hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára.
0: That is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a Kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jnana Ashram we have many.
1: A Jnana Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner vibration.
1: Ez egy belső
0: and
1: rezgés.
0: That's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside, like read in Lilamrit Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, do you want to have a color of the cloth or color of your heart? He said, heart.
1: Nem számít, hogy szanyászi vagy nem vagy szanyászi, a Lila Amritba benne van, amikor Mangilalji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Swamivá, és Mahaprabhuji azt válaszolt, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilalji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzem be, vagy a szívedet.
0: So Mahaprabhuji said,
1: azt mondja Mahaprabhuji,
0: I already colored your heart.
1: Már a szívedet beszíneztem.
0: You need not to color the cloth.
1: Nem kell a ruhát beszínezni.
0: And you know, he was Jivan Mukta.
1: Ő Jivan Mukta volt.
0: It's not easy to get a Jivan Mukta.
1: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
0: And when Mangilalji got the Samadhi,
1: mikor Mangilalji elnyerte a Samadhit,
0: he died.
1: Meghalt.
0: And they put him on his samadhi in his grave.
1: Betették a sírba.
0: Same time he appears in Bolagod ashram.
1: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda
0: ashram. And the people were sitting in the ashram.
1: Ott ültek az emberek az
0: ashramban. And they all stand up.
1: Fölálltak.
0: And said, Mangilalji, you are here.
1: Itt vagy, Mangilalji.
0: We got telegram.
1: Kaptunk egy táviratot.
0: Just few hours ago.
1: Néhány órával ezelőtt.
0: That you went into samadhi.
1: Samadhiba léptél.
0: He said, oh, there are many samadhis.
1: Sok samadhi van.
0: And he disappeared.
1: És eltűnt.
0: It was not a hallucination.
1: Ez nem hallucináció volt.
0: All was sitting and see him exactly in that way, coming, walking, this, that.
1: Mindenki, aki ott ült, pontosan ugyanúgy látták, hogy ment ott, meg mit
0: but
1: mondott.
0: Before they want to touch his feet,
1: de mikor meg akarták a lábát érinteni,
0: again he disappeared.
1: Eltűnt.
0: Jivan Mukta.
1: Jivan Mukta.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű dolog.
0: The one Jivan Mukta was the father of the Sita from Rama.
1: A Ramayanából Sita apja Jivan Mukta volt.
0: Janak Videhi.
1: Janak Videhi.
0: Janaka, King Janaka.
1: Janaka király.
0: Videhi means he was liberated with his body.
1: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
0: That's called Jivan Mukta.
1: Ez a Jivan Mukta.
0: So let us work that we all become Jivan Mukta and Hari Om.
1: Dolgozzunk, hogy Jivan Mukták legyünk, Hari Om.
0: But there is one word, very nice.
1: De van egy szép szó.
0: Bukke bhajan ho gopala. One say to Krishna.
1: Azt mondja valaki Krishnának.
0: O Gopala, O Krishna.
1: O Krishna Gopal.
0: With empty stomach I cannot make your mantra.
1: Üres gyomorral nem tudom a mantrádat gyakorolni.
0: I give your mantra mala back.
1: Visszaadom a málámat.
0: Bukke bhajan gopala ye teri mala. So we have enough time for coming to the lunch.
1: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
0: Wish you very good lunch.
1: Nagyon jó étvágyat
0: and
1: kívánok.
0: And this kriya we will continue.
1: Folytatjuk majd a kriát.
0: And so we will have one bhajan something, one bhajan.
1: Lesz egy bhajan.

0: Now we will hear a bhajan upsop dia is jivanka.
1: Most a következő bhajan címe abasop dia is jivanka.
0: And we are praying to God, the whole burden of my life I am laying into your hands.
1: Ebben imádkozunk Istenhez, hogy az életem minden terhét hadd tegyem a kezedbe.
0: And if I will be successful, it is also in your hands.
1: Ha sikeres leszek, az is a kezeidben van.
0: And I want to reach you.
1: Szeretnélek elérni.
0: And for this, I give up the happiness in the world.
1: Ezért feladom a világban keresendő boldogságot.
0: Or my attachment to the world.
1: A világhoz való kötődésemet.
0: And of course I'm living in this world, but let me be so pure as the lotus flower on the water.
1: Természetesen ebben a világban élek, de hagy legyek olyan tiszta, ahogyan a lótusz virág él a vízben.
0: And when I'm living in the world, let me be selfless.
1: És hogyha a világban élek, hadd legyek önzetlen.
0: And when I will die, let me be in your hands.
1: És amikor meghalok, hadd legyek a te kezeidben.
0: Because I am living in the world, but also the world is in your hands.
1: Mert én a világban élek, de a világ a te kezeidben van.

0: Next bhajan will be Gurudev Sharanatumari.
1: Következő bhajan címe Gurudev Sharanatumari.
0: I'm in thy shelter.
1: A védelmedben vagyok.
0: And please remove my anxieties.
1: Kérlek, távolítsd el a nyugtalanságomat, szorongásomat.
0: Please be merciful to me and let me overcome the troubles.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és hagyj szeljem át, hagyj küzdjem le a nehézségeket.
0: No mother, father or friends, nobody is mine.
1: Apa, anya és a barátaim, egyikük sem az enyémek.
0: Please save me from this big net of Maya.
1: Kérlek, ments meg engem a Maya nagy hálójából.
0: Always I'm diving so deep into this Maya.
1: Olyan mélyen elvesztem ebben a hálóban.
0: Please save me.
1: Kérlek, ments meg.
0: And maybe I'm not so good in doing all my practices.
1: Talán nem vagyok olyan jó a gyakorlataimban.
0: But you are the merciful one.
1: De te vagy a kegyelmes.
0: Please remove this dualism.
1: Kérlek, távolítsd el ezt a kettősséget.
0: And you are giving everything.
1: Te vagy az, aki mindent adsz.
0: I'm in thy shelter.
1: És én a védelmed alatt állok.
0: And let me repeat your name.
1: Hagy ismételjem a neved.

0: Now we will, next bhajan will be Sataguru Satcha Mila Jabahise.
1: Sataguru Satcha Mila Jabahise, ez lesz a következő bhajan címe.
0: When I met my Sataguru Dev, all my doubts were destroyed.
1: Amikor találkoztam a mesteremmel, akkor minden kétségem eloszlott.
0: Before I met my Guru Dev, many ways were advised.
1: Mielőtt találkoztam a mesteremmel, sokféle tanácsot kaptam.
0: Pilgrimage, fasting.
1: Böjt, zarándoklat.
0: But when I met my Guru Dev, he showed me the essence.
1: De amikor találkoztam a mesteremmel, ő megmutatta nekem a lényeget.
0: He opened me inside and showed me God who is in my heart.
1: Belülről nyitott ki engem, és megmutatta Istent, aki a szívemben lakik.
0: I saw the one and the flame, my flame, united with the gods.
1: Láttam az egyet, és az én lángom egyé vált Istennel.
0: Everything is in my heart.
1: Minden a szívemben van.
0: My doubts are gone.
1: A kételyem eltűnt.
0: And I crossed my karmas.
1: És leküzdöttem a karmáimat.
0: My inner self and the eternal is one.
1: A belső lényem és az örökkévaló egy.
0: This is what we want to reach.
1: Ez az, amit szeretnénk elérni.
0: That my inner self and the divine is one.
1: Hogy az én belső lényem és az isteni egy.
0: In reality it is like that.
1: És a valóságban ez így van.
0: But we are still so much bound to the outer world.
1: De mi mégis kötődünk annyira a külső világhoz.
0: So much bound to our thoughts and feelings and intellect.
1: És annyira kötődünk a saját gondolatainkhoz, érzéseinkhez, intellektusunkhoz.
0: And then we always think we are individual.
1: És mindig azt gondoljuk, hogy egyéniek vagyunk.
0: And we are not one, we are single.
1: Nem egyek, hanem egyéniek, egyedüliek.
0: And then we are fighting in the world.
1: És akkor harcolunk a világban.
0: But the Guru Dev tells us.
1: De Isten azt mondja nekünk.
0: The outer world

0: आर्यन भगवान की जय। श्री मंगलाज महाराज की जय।
1: Next bhajan will be Bhai Tuma Jagore.
2: A következő bhajan címe Bhai Tum Jagore.
1: And in this bhajan, Holy Guruji, Sri Swami Madhavanandaji.
2: Ezt a bhajan Holy Guruji írta Madhavanandaji.
1: Was speaking to the human.
2: Az emberhez beszél.
1: Bhai brother, awake.
2: Testvérem, ébredj.
1: Your time is shortly over.
2: Az időd rövidesen lejár.
1: And you were falling in the sleep of ignorance.
2: És a tudatlanság álmába fogsz hullani.
1: And therefore you are suffering.
2: És ezért szenvedsz.
1: And again you will be born and go.
2: És újra megszületsz és újra elmész.
1: Birth and death.
2: Ez a halál és a születés.
1: Only your guru can free you from that.
2: Csak a mestered képes ettől megszabadítani.
1: He can lead you from this ignorance to the light.
2: Ő vezethet el téged a tudatlanságtól a fénybe.
1: To the light of wisdom.
2: A bölcsesség fényében.
1: To the light of knowledge.
2: A tudás fényében.
1: To the light of liberation.
2: A felszabadulás fényében.
1: We are caught in this net of attachment and world.
2: A világi kötöttségek hálója kapott el bennünket.
1: But your life, your human life is a precious diamond.
2: De az emberi életed egy értékes gyémánt.
1: It is not so easy to get a human life.
2: Nem olyan könnyű emberi életet kapni.
1: And the sense of the life is not to earn money.
2: És az élet értelme nem az, hogy pénzt keres.
1: To have a big house.
2: Vagy nagy házad legyen.
1: Or many jewelries.
2: Vagy sok ékszered.
1: Even not to have to gain knowledge in the outer world.
2: És az sem, hogy a külvilágról halmoz fel egyre több tudást.
1: The meaning for the sense of human life is to realize the Atma.
2: Az ember élet célja, hogy felismerjük az Atmát.
1: And you can find it in your heart.
2: És ezt a szívedben találhatod meg.
1: And Holy Guruji said, Mahaprabhuji, my divine master.
2: Holy Guruji azt mondja, Mahaprabhuji az én isteni mesterem.
1: He was awakening this sleeping swan.
2: Ő ébresztette fel ezt az alvó hattyút.
1: Don't waste your precious human life.
2: Ne pazarold el az értékes emberi életed.

0: Now we will chant a bhajan from Shri Kabir Das Ji.
1: Most Shri Kabir Das Ji bhajanját fogjuk énekelni.
0: Matkara Mohatu.
1: Aminek az a címe, hogy Matakara Mohatu.
0: It is always that same, no? Some form of our false identification.
1: Ez mindig ugyanarról szól, ez valamilyen azonosításról, valamilyen formáról.
0: We always hope, or it's normal for us, that we search to quench our thirst for being happy and full of peace and joy in the outer world.
1: Mindig a külvilágban keressük a boldogság és az öröm iránti vágyunk beteljesülését.
0: But we, on the other side, we know the outer world is always changing.
1: De másfelől tudjuk, hogy a külső világ mindig
0: változik. It will not remain.
1: Ez nem marad állandó.
0: So get rid of this ignorance.
1: Ezért tehát szabadulj meg ettől a tudatlanságtól.
0: This attachment.
1: Ettől a kötődéstől.
0: And these longings.
1: Ezektől a vágyaktól.
0: Sing the bhajans. To praise the highest.
1: Énekeld a bhajanokat, hogy dicsőítsd a legfelsőbbet.
0: We always think, for us it's normal that we think in the outer world there we find the happiness.
1: Számunkra mi általában a külső világban gondoljuk meglelni a boldogságot.
0: And also that we are happy and we are loved and we can love to one another.
1: És azt gondoljuk, hogy a boldogságunkat és a szeretetünket valaki másban találjuk meg.
0: Because we are so far from our inner self.
1: Mert olyan messzire vagyunk a saját belső lényegünktől.
0: That we search for this.
1: Hogy keressük ezt.
0: But we forgot that it is in us.
1: De elfelejtjük, hogy ez bennünk van.
0: And Kabir says, the eyes are given to you to see the Lord.
1: A Kabir Das azt mondja ebben a bhajanban, hogy azért kaptad a szemet, hogy Istent lásd.
0: And the ears we have to listen to wisdom.
1: És a füledet azért, hogy a bölcsességet halld.
0: And with our mouths we shall chant the name of God.
1: És a szádat azért, hogy Isten nevét énekeld.
0: And with our hands we should give.
1: És a kezeink arra valók, hogy adjunk vele.
0: And when we will follow this.
1: És hogyha követni fogjuk ezt.
0: There will be in our heart a source of pure gold.
1: Akkor a szívünkben egy tiszta forrás fog megnyílni.

0: Sometimes, now we will sing Raja Dena Guru Sa.
1: Most a Raja Dena Guru Sa kezdetű bhajant énekeljük.
0: Sometimes I think there is still a lot of fear in us.
1: Néha azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok a félelem bennünk.
0: Even when we are disciples of a guru, of our living master.
1: Még hogyha az igazi mesterünk tanítványai vagyunk is.
0: And I'm thinking what we are fearful, why we are fearful.
1: És azon gondolkozom, hogy miért vagyunk félelemmel teliek.
0: The guru is only giving us practices where we can liberate us.
1: A guru megadja azokat a gyakorlatokat.
0: Where we can get rid of our fears.
1: Hogy hogyan szabadulhatunk meg a félelmeinktől.
0: He is giving us these practices.
1: Megadja nekünk ezeket a gyakorlatokat.
0: So that we are not caught in the fear and sorrows and troubles.
1: Hogy a nehézségek, a félelem és a bánat ne uralkodjon el rajtunk.
0: Why we have fear to lose that?
1: Amikor félünk attól, hogy elveszítjük.
0: Maybe it is fear what will be then.
1: Vagy hogy mi lesz azután.
0: When we change our now circumstances.
1: Amikor megváltoznak a jelenlegi körülményeink.
0: But why we have fear? Because he says you will be liberated, you will be free.
1: De miért is félünk, amikor ő azt mondja, hogy felszabadulsz majd.
0: No more troubles, no more sorrows.
1: Nem lesz több szenvedés, nem lesz több szomorúság.
0: So let this go.
1: Hagyd menjen ez az egész.
0: Free yourself.
1: Szabadítsd fel önmagad.
0: And be one with God.
1: Mindenki Isten.
0: And I'm showing you this way.
1: És megmutatom neked ezt az utat.
0: Just do it.
1: Csak tedd.
0: And one is to overcome this I, this ego.
1: És az egyik dolog, hogy felülemelkedjünk az egón.
0: And that is also that we can bow down to our Gurudev.
1: És a másik dolog, hogy lehajolhassunk a mesterünk előtt.
0: And please this vibration, this purity of your lotus feet should be your mercy to me.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám és mutasd meg a lótuszlábadnak ezt a vibrálását.
0: Maybe even I don't want to be in the heaven or I want to have some powers also. I just want to be at your lotus feet.
1: Csak a lótuszlábaidnál szeretnék lenni. Nem kívánom a mennyeket, nem kívánok különleges erőket.
0: And we all know this when we are near to our Gurudev, we are so full of joy and everything is good.
1: Mindjárt tudjuk, hogy amikor a mesterünkkel vagyunk, akkor minden jó, olyan örömet érzünk.
0: Then we don't need anything.
1: Akkor nem nincs szükségünk semmire.
0: We are sucking this energy, this divine in.
1: Csak befogadjuk ezt az isteni valót, ezt
0: and
1: az isteni
0: then we are
1: energiát,
0: going home again.
1: És aztán újra hazamegyünk.
0: And then comes the normal life.
1: És aztán kezdődik a normális élet.
0: And then it goes.
1: És ez így megy.
0: And then we want to meet our Gurudev again.
1: És aztán újra találkozni szeretnénk vele.
0: And now we have this step.
1: És most itt vagyunk.
0: To go further.
1: Hogy tovább lépjünk.
0: We have all the tools, we have all the practices.
1: Megvan minden eszközünk ehhez, megvan minden gyakorlat ehhez.
0: Of course I'm bowing down to my Gurudev also only in myself inside.
1: Természetesen, hogy leborulok a Gurudevám előtt, ahogyan önmagam előtt és a belső lényem előtt.
0: And he is giving us this all that we can free ourselves.
1: És ő megadja nekünk mindazt, amivel felszabadíthatjuk magunkat.
0: And that's now our duty.
1: Ez a mi kötelességünk most,
0: to use that what
1: hogy használjuk ezt, amink van.
0: To use that.
1: Felhasználjuk.

0: श्री दीप नारायण भगवान की जय।
1: जय
0: लांदज महाराज
1: की
0: की
1: जय।
0: जय।
2: Now we will, next bhajan will be Kyun Rakte Ho Parada Hamse.
3: Most a Kyun Rakte Parada Hamse kezdetű bhajant énekeljük.
2: That means why you are hiding for in front of me. Why you are hiding? Why you are hiding?
3: Ami azt jelenti, hogy miért rejtőzködsz el előlem.
2: I'm full of love to your name.
3: Telve vagyok szeretettel a neved iránt.
2: But we know that it is not so easy. We have to overcome so many things in our inner world.
3: Tudjuk, hogy a belső világunkban sok olyan dolog van, ami nem könnyű felülemelkedni.
2: And for example, also for that it is so beautiful to chant bhajans.
3: Például olyan csodálatos énekelni, bhajanokat énekelni.
2: Bhajans are reaching our heart.
3: A bhajanok felemelik a szívünket.
2: And I always want to be at your lotus feet.
3: És én mindig a te lótuszlábaidnál szeretnék lenni.
2: It seems that you are very near.
3: Úgy tűnik, hogy nagyon közel vagy.
2: But on the other side, I cannot reach you.
3: De másfelől nem tudlak elérni téged.
2: Where are you hiding?
3: Hol rejtőzködsz?
2: I'm meditating.
3: Meditálok.
2: But still, I cannot see you.
3: De mégsem láthatlak téged.
2: But finally,
3: de végül.
2: Mahaprabhuji says.
3: Mahaprabhuji azt mondja.
2: Then I became one with you.
3: Amikor egyé válok veled.
2: Through the mercy of my Gurudev.
3: Gurudevám, kegyelme révén.
2: And there is nothing else existing.
3: És amikor semmi más nem létezik.
2: So I think this is also maybe it is not in the first time that we are so aware about this form of God.
3: Talán első pillanatban nem vagyunk Istennek ilyen formában a tudatában.
2: And we are practicing.
3: És gyakorlunk.
2: And we hope to reach something.
3: És reméljük, hogy valamit elérünk.
2: But we will reach it when we are overcoming the identification with our

0: feeling physical body.
1: De akkor érjük el, amikor már nem azonosítjuk magunkat a gondolatainkkal, az érzéseinkkel és a fizikai testünkkel.
0: We have to overcome this identification.
1: Ezeket kell leküzdenünk, ezeken kell felülemelkednünk.
0: And then there can be nothing else, but then will be this oneness with divine.
1: És akkor semmi más nem lesz, mint a nem marad, mint az Istenivel való egység.
0: But of course we can always call God.
1: Természetesen hívhatjuk Istent mindig.
0: Because he should help us.
1: Mert segítenie kell nekünk.
2: Ki jai.

0: se si piace quando c'è però mi sanno c'è un giuguri deva chi c'è
1: next bhajan we will chant is from Mirabai-ji Tumabina Reyona Jai.
2: A következő Mirabai bhajanja Tumabina Reyona Jai.
1: Always it is this longing which is immanent in us.
2: Ez a vágyakozás, ami örökké ott van bennünk.
1: We are searching this joy, this everlasting.
2: Keressük ezt a boldogságot, ami örökké tart.
1: To be safe.
2: Hogy megmeneküljünk.
1: To be in peace.
2: Hogy békében legyünk.
1: And not in ignorance.
2: És nem a tudatlanságban.
1: We are searching that.
2: Ezért keressük ezt.
1: And somehow the world is pulling us to outside.
2: Valahogyan a világ mindig kifelé húz bennünket.
1: But there is always changing.
2: De ott mindig minden változik.
1: We know that, but still we are hoping we find it there.
2: Tudjuk ezt, mégis mindig azt gondoljuk, hogy kívül fogjuk megtalálni a boldogságot.
1: But then the saints they are telling us, no, go inside.
2: De a szentek azt mondják nekünk, hogy nem.
1: You will find everything in yourself.
2: Fordulj önmagad felé, és önmagadban fogsz mindent megtalálni.
1: And there is that what we are searching.
2: Ez az, amit keresünk.
1: And Mirabai, she was saying, I cannot live without you.
2: Mirabai úgy énekli ezt meg, hogy
1: you are my beloved one.
2: Te vagy az én szeretőm, és én nem élhetek nélküled.
1: Please come to me and give me your darshan.
2: Kérlek, gyere el hozzám, hadd láthassalak, add meg a darshanod.
1: When I cannot see you, I'm like a lotus without water.
2: Amikor nem láthatlak, olyan vagyok, mint a lótusz víz nélkül.
1: Or a dark night without moon.
2: Vagy a sötét éjszaka, amikor nem süt a hold.
1: Day and night I am restless.
2: Nappal és éjszaka nyugtalan vagyok.
1: I have so much pain in my heart.
2: Olyan sok fájdalom van a szívemben.
1: Even I don't want to eat.
2: Még enni sem szeretnék.
1: And in the night I cannot sleep.
2: És egész éjjel álmatlanul forgolódom.
1: And I don't know what I should say.
2: Nem tudom mit mondhatnék.
1: I have so much longing.
2: Olyan sok vágyakozás van bennem.
1: Please, only you can solve my problem.
2: Kérlek, csak te oldhatod meg a problémáidat.
1: You are the beloved one of my heart.
2: Te vagy a szívem szerelmese.
1: Please don't hide yourself.
2: Kérlek, ne rejtsd el magad előlem.
1: Please be so merciful and come to me.
2: Kérlek, legyél kegyelmes és gyere el hozzám.
1: I am your servant from life to life.
2: Életről életre téged szolgállak.
1: And please give me this mercy that I can bow down in front of you.
2: Kérlek, hadd hajolhassak meg előtted.
0: Tiptanim Bhagwan ki jai. Si si vishagunda chaparamasvam ashwajudev ki jai.

0: Deep Narayan Bhagavan ki jai. Sri Sri Vishwanatha Paramaswami Vashvananji Gurudeva ki jai.
1: Now there is coming beautiful bhajan written from Paramahamswami Madhavanandaji, Holy Guruji.
2: És most egy gyönyörű bhajan következik, amit Holy Guruji írt.
1: Omkar Rachana Sarire.
2: Ez a címe Omkar Rachana Sarire.
1: And Holy Guruji is explaining that the whole creation is done or came out of Om.
2: Holy Guruji azt magyarázza, hogy az egész teremtés az Omból ered.
1: The saints, they know this secret of Om.
2: A szentek ismerik az Omnak ezt a rejtélyét.
1: And because they know that, they are living always in bliss.
2: És mivel tudják ezt, ezért örökké békében élnek.
1: They are always in Ananda.
2: Örökké boldogságban élnek.
1: And it is not because they know this intellectually.
2: És ez nem azért van, mert ők intellektuálisan tudják ezt.
1: But they are in their inner being that.
2: De ők a belső lényükben érzik.
1: And the inner being is this Om and is this bliss.
2: És a belső lényük az Om, ez az üdvösség.
1: It is in the consciousness.
2: Ez a tudatosság.
1: Om is the sound, the form of God.
2: Az Om az Isten formája és hangja.
1: And Om is light without shadow.
2: Az Om a fény árnyék nélkül.
1: Om is like the sky everywhere.
2: Az Om a mindenütt jelen lévő.
1: Eternal.
2: Örökké való.
1: Independent.
2: És mindentől független.
1: Not bound on anything.
2: Ami nem kötődik semmihez.
1: We get this information.
2: Ezt a tudást, információt.
1: Now we are listening.
2: Most megkaptuk és most halljuk.
1: And because we are so lucky that we are disciples of a master of our guru.
2: És mivel olyan szerencsések vagyunk, hogy a mesterünk tanítványai lehetünk.
1: And we have mantra.
2: És van mantránk.
1: And we have asanas and pranayam.
2: És megvan az asana és a pranayama.
1: And we know that we are eating healthy and pure food.
2: És tudjuk, hogy egészséges és tiszta ételeket eszünk.
1: We are somehow able to understand.
2: Valahogyan képesek vagyunk ezt megérteni.
1: Not only with these instruments of intellect.
2: Nem csak az intellektuális, az intellektussal.
1: Or in our thoughts.
2: Vagy a gondolatainkkal.
1: But by our practice.
2: Hanem a gyakorlásunk révén.
1: It is revealing in ourself.
2: Ott van bennünk, felfedezzük önmagunkban.
1: Because with all our practices we are purifying our koshas.
2: Mert a gyakorlásunk révén megtisztítjuk a kósáinkat.
1: This living form.
2: Ezt az élő formánkat.
1: And then automatically we will be more in contact to this higher self.
2: És így automatikusan közelebbi kapcsolatba kerülünk ezzel a magasabb lényünkkel.
1: And this is eternal.
2: Ami örök.
1: Independent.
2: Független.
1: And it is consciousness.
2: És ez a tudatosság.
1: And then from this Om there is this division into gunas.
2: Az Omból ered a gunák megkülönböztetése.
1: This rajas, sattva, rajas, tamas.
2: A három guna, a sattva, rajas és a tamas.
1: And there is developing the Maya, the world.
2: És ezekből fejlődik ki a Maya, a világ.
1: Out of these gunas.
2: Ezekből a gunákból.
1: And what we are, like Swamiji says often, we are like a fish thirsty in the water.
2: És mi olyanok vagyunk, mint a, ahogyan Swamiji mondja, mint a hal a vízben.
1: And all living beings are living in this Om.
2: És minden élőlény az Omban lakik.
1: as embodied beings.
2: Mint megtestesült lények.
1: And now all this knowledge, because consciousness has knowledge.
2: A tudatosságnak van tudása.
1: And all this knowledge is coming through this Om.
2: És mindez a tudás az Omból ered.
1: Om is this divine knowledge.
2: Az Om az isteni tudás.
1: And also the Vedas were written out of Om.
2: És a Védákat is az Omból írták.
1: So Om is this highest symbol of God.
2: Az Om Isten legfelsőbb szimbóluma.
1: And then Holy Guruji says, practice.
2: És azt mondja Holy Guruji akkor, hogy gyakorolj.
1: Repeat all together Om.
2: Ismételjétek együtt az Omot.
1: With this repetition of Om, the divine light will awaken.
2: Az Om ismétlésével felébred az isteni fény.
1: That's why we should constantly meditate on Om.
2: Ezért kell állandóan az Omon meditálnunk.
1: And all your worldly sorrows will be destroyed.
2: És akkor minden világi szenvedés le lesz rombolva.
1: And I was thinking, now in our Western world, yes, we have still this word in our Christian.
2: És most az jutott eszembe, belief. Hogy a nyugati világunkban, a keresztény vallásban is ott van ez a szó.
1: In for a very big church.
2: Egy nagyon nagy templom.
1: In German we say Dom.
2: Amit németül azt mondjuk egy nagyon nagy templomra, hogy Dom.
1: The big church, no Dom.
2: Igen, a nagy templomot ugye úgy hívjuk, hogy Dom.
1: This is the house of God.
2: Ez Isten háza.
1: This is Om.
2: Majdnem Om.
1: And also this Amen. No, we say Amen in the church.
2: És amikor azt mondjuk az ima végén, hogy Amen.
1: The source is Aum, Om.
2: Az is olyan hangzású, mint az Om, Aum.
1: This is the basic of all.
2: Ez az, ahogyan az Om így mindennek ott van az alapja.
1: And all saints, all yogis, they keep this Om in their heart.
2: És minden szent és minden jogi az Omot a szívében tartja.
1: Without Om, your spiritual practice is senseless.
2: Om nélkül a spirituális gyakorlásod értelmetlen.
1: And we say also Vishwa Guruji was telling something sometimes when you repeat or you hear listen to a mantra which is not beginning with Om, it is not complete.
2: És Vishwa Guruji gyakran tanítja nekünk, hogyha egy olyan mantrát hallotok, ami nem az Om-mal kezdődik, az nem teljes.
1: And this also shows that we are disciples of a real divine master.
2: És ez azt is mutatja, hogy mi egy valódi mester tanítványai vagyunk.
1: Because he can give us this knowledge.
2: Mert ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: He can give us this information.
2: Átadhatja nekünk ezt az információt.

0: Olyan, ami bennem tárol, van eltárolva.
1: Maybe I'm not so conscious about that.
0: Lehet, hogy nem vagyok ennek tudatában.
1: But it is like a shadow.
0: De olyan, mint egy árnyék.
1: Something is closed in me.
0: Valami, ami el van zárva bennem.
1: There is my energy is not free.
0: Amikor az energiám nem szabad.
1: It's blocked, as we can say, no?
0: Mondhatjuk, hogy blokkolva van.
1: And when we are chanting mantras,
0: és amikor mantrákat zengetünk,
1: because this is the highest divine energy,
0: mivel ez a legmagasabb rendű isteni energia,
1: this will purify that. This will open these blocked energies.
0: Az fog minket megtisztítani és kinyitni ezeket a blokkolt energiákat.
1: It's very practical.
0: Ez nagyon, nagyon gyakorlatias.
1: We just have to do.
0: Csak tennünk kell.
1: Through the chanting of Om, you will cross the ocean of the world.
0: Az Om zengetése segítségével átszeled a világi óceánt.
1: And my adoration, you are. And now he, Holy Guruji, is speaking to Mahaprabhuji, to deep. You are my personalized form of Om.
0: És most Holy Guruji a mesteréhez fordul, és azt mondja, hogy hódolatom neked, aki a megtestesült, a személyként megjelenő Om vagy.
1: And there in Hindi it's written Kahe Matavanand Om ko Vandana Hamari. That means I bow down to you.
0: Lehajolok, meghajolok előtted.

0: देवता ने हम भगवान की जय। श्री शिव शकुंदा परम स्वामी महाशुंज गुरुदेव की जय।
1: Now we will chant Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Most a Juga Juga Jivo Maheshwarananda kezdetű bhajant énekeljük.
1: Our Gurudev's guru Paramahansa Swami Madhavananda was writing this bhajan.
2: Ezt a bhajant Paramahansa Swami Madhavananda írta.
1: And he is explaining us.
2: És azt magyarázza el nekünk.
1: That our guru is incarnating since many lives.
2: Hogy a mesterünk sok-sok életen át inkarnálódott.
1: To bring us the teaching of God.
2: Hogy elhozza hozzánk az Istenről szóló tanítást.
1: He showers immortal blessings of Mahaprabhuji to us.
2: Mahaprabhuji végtelen áldásának záporát adja nekünk.
1: And Holy Guruji says it is a big luck to the land of India, Bharat.
2: Holy Guruji azt mondja, hogy nagy szerencse India földje számára.
1: That such a powerful, mighty soul incarnated.
2: Hogy egy ilyen erőteljes, hatalmas lélek inkarnálódott ott.
1: He removes all bad karmas.
2: Aki minden rossz karmánkat eltávolítja.
1: Which are the source of the three kinds of sorrows.
2: Amelyek a szenvedés mindhárom formájának a forrásai.
1: These three tapas.
2: Ez a három tapa.
1: As the full moon.
2: Mint a teli hold.
1: Is cooling down heat.
2: Ami lehűti a levegőt, a forróságot.
1: He develops with us bhakti.
2: Ő bhaktit ébreszt fel bennünk.
1: Devotion to God.
2: Az Isten iránti odaadást.
1: This connection to God.
2: Ezt az Istennel való kapcsolatot.
1: And I think that is a very important, a main thing what we were learning from our Gurudev.
2: És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk a mesterünktől.
1: In our Western world we are always thinking we are separated from God.
2: A nyugati világunkban mindig azt gondoljuk, hogy el vagyunk különítve Istentől.
1: And he, God is somewhere.
2: Hogy valahol ott van Isten.
1: And we are here.
2: Mi pedig itt vagyunk.
1: But we are not one with that.
2: De nem vagyunk egy vele.
1: But our guru told us, no, it's not like that.
2: De a gurunk azt mondja nekünk, hogy nem, ez nem így van.
1: He gives us the knowledge that we can realize this.
2: Azt a tudást adja nekünk, hogy ezt felismerhessük.
1: We call it self-realization.
2: Ezt hívjuk önmegvalósításnak.
1: Or at the same God realization.
2: Vagy más néven Isten megvalósításnak.
1: And he gives us this knowledge.
2: És ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: And he gives us the practice.
2: És átadja nekünk a gyakorlatokat.
1: And with that we can reach this highest.
2: És ennek segítségével elérhetjük ezt a legfelsőbbet.
1: He is above the world.
2: Ő a világ fölött áll.
1: And he is able to give us everything what we need.
2: És képes nekünk átadni mindazt, amire szükségünk van.
1: What do we need?
2: Mire van szükségünk?
1: Knowledge.
2: Tudásra.
1: This knowledge.
2: Erre a tudásra.
1: And we have it.
2: És megvan ez nekünk.
1: And now it's more and more up to us to use it.
2: És most ez tőlünk függ, hogy egyre jobban és jobban használjuk.
1: To get this responsibility to back to us.
2: Most rajtunk van a felelősség.
1: Of course we are connected.
2: Persze, kapcsolatban vagyunk.
1: Our Gurudev is everywhere.
2: Gurudeva mindenütt ott van.
1: But now we shall practice.
2: De most nekünk gyakorolnunk kell.
1: With this knowledge.
2: Ezzel a tudással.
1: To observe ourselves.
2: Megfigyelni önmagunkat.
1: And to realize that.
2: És hogy felismerjük ezt.
1: And he is showing us this path.
2: Megmutatja nekünk az utat.
1: And while he is doing.
2: És miért teszi ezt?
1: He does not need anything for himself.
2: Nem kér semmit cserébe önmagáért. Magának.
1: So With this he is showing us our real nature.
2: Ezzel feltárja előttünk saját valódi természetét.
1: And on the same time in our daily worldly life makes us independent.
2: És ugyanakkor a mindennapi életben pedig függetlenné tesz bennünket.
1: And Holy Guruji says Ma Prabhuji is always with our Gurudev.
2: És azt mondja Holy Guruji, hogy Mahaprabhuji mindig a mi mesterünkkel van.
1: And Holy Guruji says also, please let us overcome all circumstances.
2: És azt is mondja, hogy kérlek, hadd küzdjünk le minden nehézséget.
1: All trials.
2: Minden nehézséget.

0: Now we will chant Sonosaki Sataguru Garaya.
1: Sima Suno Sakhi Sataguru Aya.
0: And there I have a short translation from Vishwaguruji. Listen, my dear friend, my inner friend.
1: Hallgass rám, kedves belső barátom.
0: Today my Gurudev came to my house, into my door.
1: Ma Gurudeva eljött a házamhoz, az ajtóm elé.
0: And all my inner flowers, lotuses are opening.
1: És minden belső virágom, a bennem lévő lótusz kinyílt.
0: Each cell of my blood is full of bliss.
1: A vérem minden sejtje telve van boldogsággal.
0: Full love.
1: Szeretettel.
0: Because my Sadguru has come.
1: Mert a Sadgurum eljött.
0: Blessed are those where the Sadguru came for darshan.
1: Áldottak azok, akikhez eljött a Sadguru.
0: And where he came for satsang.
1: És amikor elmegyünk a satsangra.
0: The worm will become a bee.
1: A kis rovar ilyenkor darázssá változik.
0: And he offered us this knowledge, this spiritual knowledge.
1: Ő ajánlja föl nekünk ezt a spirituális tudást.
0: The verse of the life changed completely.
1: A világ, az élet teljesen megváltozik.
0: In one moment from the words of my Gurudev,
1: a Gurudevám szavainak hatására egyetlen pillanat alatt
0: it turns into gold.
1: A aranyjá változik.
0: And there is such a big difference to the value of my life before.
1: És olyan annyira különbözik már az életem attól, ahogy korábban folyt.
0: And that what was before, it's gone.
1: És mindaz, ami korábban volt, elmúlt.
0: If there is a bamboo tree growing in the sandalwood forest.
1: Hogyha van egy bambusz fa, ami a szantál erdőben nő.
0: So he will take this fragrance.
1: Az át fogja venni a szantál illatát.
0: When water is flowing into the Ganga river.
1: Amikor a víz a Ganga folyóba folyik.
0: It will also be Ganga water.
1: Az a víz Ganga vízzé válik. Ganges vízévé válik.
0: You will let go your past karmas.
1: Engedd el a múlt karmáit.
0: And also you will not identify anymore with your previous wishes.
1: És ne azonosítsd magad többé a korábbi kívánságaiddal.
0: When you will do like this,
1: ha így teszel,
0: you will become free from birth and death.
1: Akkor szabaddá válsz születés és halál körforgásától.
0: Lala Nandji, who wrote this bhajan,
1: Lala Nandji az, aki írta ezt a bhajan,
0: has offered his life to his master.
1: Felajánlotta életét a mesternek.
0: To Swami Deep.
1: Swami Deep.
0: Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji-nak.

0: Yes. Teripiti omare harinama bina. Teripiti omare harinama bina. This is from Guru Nanak.
1: Ezt a bhajan Guru Nanak írta.
0: And like all saints, they explain us that we should not lose our time.
1: És mint minden szent, ő is azt mondja nekünk, hogy nem szabad elvesztegetnünk az időnket.
0: And to repeat the name of the Lord.
1: És hogy ismételjük Isten nevét.
0: The time is passing.
1: Az idő eltelik.
0: That's why your mind should repeat the name of God.
1: Ez az, amiért Isten nevét kell az elmédben ismételned.
0: And we know that is the form of our mantra.
1: És tudjuk, hogy ez a mantránk egyik formája.
0: If we have the wish to come out of this circle of birth and death.
1: Ha megvan bennünk a vágy, hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából.
0: Or if we want to live a better life.
1: Vagy hogyha jobb életet szeretnénk élni.
0: With more consciousness.
1: Több tudatossággal.
0: More balanced.
1: Több egyensúlyjal.
0: Healthy.
1: Egészségesen.
0: In mind, thoughts, feelings.
1: Az elménkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben.
0: In intellect.
1: Az intellektusunkban.
0: In our whole being.
1: Az egész lényünkben.
0: Then we should not lose our time.
1: Akkor nem szabad elvesztegetnünk az időt.
0: And maybe you remember a few days ago, Mama Leleshvasvami Ganeshwapuri was telling us that it is written in Mahashiv Purana.
1: Talán emlékeztek rá néhány nappal ezelőtt, Maha Mandaleshvasvami Ganeshwapuri mondta nekünk, hogy ez a Shiva Puránában
0: there is written that a human needs 1,000 lives, good lives.
1: Hogy az ember, hogyha ezernyi jó életet él,
0: and after that he is starting with a longing for more.
1: És utána elkezd vágyakozni még többért.
0: Then he is starting to search something more than only the life.
1: Akkor elkezd keresni valami után, ami több, mint az élet.
0: Already 1,000 good lived lives.
1: Már 1,000 jó életet élt.
0: And then we start to search.
1: És akkor kezdünk el keresni.
0: For a sense.
1: Az keresni egy szentet.
0: If there is something more than only to live daily and.
1: Vagy valamilyen értelmet emögött, hogy valami több is legyen.
0: Come and go.
1: Menjünk. Mint az, hogy jövünk és megyünk.
0: And I think that we are steps further.
1: És azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk.
0: Because we could find a master.
1: Mert mestert kell keresnünk.
0: We found our guru.
1: Mi megtaláltuk a mesterünket.
0: Or other way around, it is said that the guru found us.
1: Vagy azt is mondhatjuk, hogy a mester talált meg bennünket.
0: But maybe it was like small birds in the nest.
1: De talán olyan volt ez, mintha kis madarak ülnek a hálóban.
0: They are opening the peaks when they are hungry.
1: A fészekben. És amikor éhesek, akkor kitátják a szájukat.
0: And mother or father is coming and giving food.
1: És akkor jönnek a szülők, és megetetik őket.
0: And I think it was in you also, not? We were searching.
1: Azt gondolom, hogy ez velünk is így volt, hiszen kerestünk.
0: And then we could find our Gurudev found us.
1: És így megtalált minket Gurudeva.
0: And Guru Nanak is telling in this bhajan, without the name of God,
1: azt mondja ebben a bhajanban, hogy Isten neve nélkül.
0: It is like a bird without wings.
1: Olyan, mint a madár szárnyak nélkül.
0: Or an elephant without his trunk.
1: Vagy az elefánt az agyarak nélkül.
0: As a wife without her beloved husband.
1: Vagy a feleség a szeretett férje nélkül.
0: Or like a father without son.
1: Vagy az apa a fia nélkül.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az emberi élet is Isten neve nélkül.
0: Like a waterfall without water.
1: Mint a vízesés, amiben nincs víz.
0: Or a cow without milk.
1: Mint a tehén, aminek nincs teje.
0: Or dry earth without rain.
1: Mint a száraz föld, amelyre nem hull eső.
0: Or a fruit tree without fruits.
1: Mint a gyümölcsfa, amelynek nincsenek gyümölcsei.
0: Like this is a human without the name of
1: olyan
0: God.
1: Az ember Isten neve nélkül.
0: Or like a body without eyes.
1: Vagy mint a test szemek nélkül.
0: And the night without moon.
1: Vagy az éjszaka hold nélkül.
0: A church without light.
1: Vagy a templom fény nélkül.
0: Or some learned one without the Vedas.
1: Vagy egy tanult ember, aki nem ismeri a védákat.
0: Like this we would be without the name of God.
1: Ilyenekké leszünk, ha Isten nevével nem rendelkezünk.
0: And then the essence is,
1: és mi a lényeg?
0: This passion.
1: Hogy ez a vágy.
0: Anger.
1: Ez a harag.
0: Pride.
1: Ez a büszkeség.
0: Greed.
1: A kapzsiság.
0: Look at this.
1: Nézzetek erre.
0: Give it up.
1: És add fel.
0: Also jealousy.
1: Mint a féltékenység.
0: Give that up.
1: Ezeket add föl.
0: You are holy.
1: Hiszen szent vagy.
0: And that we can do.
1: És ezt megtehetjük.
0: When we feel this inside.
1: Hogyha érezzük belülről.
0: Then we can say no.
1: És azt is mondhatjuk, hogy nem. Azt mondhatjuk, hogy nem.
0: This I don't want.
1: Ezt nem szeretném.
0: Nothing can happen that makes me proud or
1: nem történhet
0: full
1: semmi,
0: of anger.
1: Ami miatt el kell, hogy öntsön a harag, vagy a féltékenység.
0: This I don't want.
1: Vagy a büszkeség. Ezt nem akarom.
0: I let that go.
1: Hadd menjenek el.
0: I will purify myself.
1: Meg fogom tisztítani önmagam. Fel fogom szabadítani önmagam ezektől.
0: Then,
1: akkor
0: we will reach that.
1: Fogjuk elérni ezt.
0: Because in this world,
1: mert ebben a világban
0: nothing belongs to us.
1: Nem tartozik semmi sem hozzánk.

0: ali ako biva inficirano od strane ega, tada mi gubimo.
1: Generally in our life, there are waves going up and down.
2: Általában az életben vannak hullámok, amik fel és le hullámoznak.
0: Životu nám ide gore-dole, pokud skalsa.
1: When we climb up in the mountain, on the top of the mountain, then we have to come again down.
2: Ha felmászunk a hegytetőre, akkor onnan újra le kell majd jönni.
0: Kada se popnemo na vrh planine, tada moramo i da siđemo sa nje.
1: When we climb on the mountain of the success, on the mountain of the spirituality, then we shall pray to God to help us to liberate there, that we don't fall down again.
2: Ha felmászunk a siker csúcsára, a spiritualitás csúcsára, akkor ott kell imádkoznunk azért az Úrhoz, hogy ne essünk le onnan újra. Tehát a felszabadulásért kell imádkoznunk ott.
0: Ako se popnemo na vrh uspeha, je vrh duhovnosti, tada se tamo moramo moliti Gospodu da ne padnemo sa nje, nego da doživimo oslobođenje.
1: So knower of past, present and future, God Shiva told Narada, don't tell anybody this, especially to God Vishnu.
2: A múlt, a jelen, a jövő ismerője, az Úr Shiva, azt mondta Náradának, hogy ezt nem mondd el senkinek, de Vishnunak aztán végképp
0: sem. Znalak prošlosti, sadašnosti, budućnosti, Gospod Shiva je rekao Naradi, nemoj to nikome reći što si rekao, a naročito ne Gospodu Vishnu.
1: Narada, after said pranam to Lord Shiva and went away.
2: Ezután Narada elköszönt az Úr Shivától és elment.
1: But Narada couldn't digest the stone of his success in the stomach. He's thinking, how soon, quickly I shall go to Vishnu and tell how successful I am.
2: Arra gondolt, hogy igen, gyorsan el kéne menni Vishnuhoz, és elmesélni neki, hogy milyen sikeres is.
0: Kipomiszkel, hogy kakobi uszvári, te treba brzo da ode kod gospoda Vishnua i da izpita svoj uspeh.
1: Sometimes we are talking without thinking.
2: Néha úgy beszélünk, hogy előtte nem gondolkodunk.
0: Ponekad govorimo bez razmislenia.
1: Out of some emotion, out of some kind of complex. We are too much in hurry to tell. And words which is spoken doesn't come back. When the soul is gone out of the body, it doesn't come back. When the bullet is gone out of the gun, it doesn't return back. Similarly, the word which is spoken from your mouth, it will not come back. What that bullet will damage, you will know after, not at the time of pressing the button.
2: Érinteni és megbántani, megsérteni, az csak azután tudod meg, hogy a gombot már lenyomtad.
0: Sa taj metak pogoditi, povrediti, to ti saznati tek nakon toga što si okinuo okida.
1: Doesn't matter if it's your personal or impersonal matter, you must overthink.
2: Teljesen mindegy, hogy személyes vagy személytelen dologról van ez szó, előtte át kell gondolni.
1: We can destroy many beautiful things.
2: Nagyon sok gyönyörű dolgot le tudunk rombolni.
1: Narada was

0: Singing the name of God.
1: Isten nevét énekelve.
2: Jó, hogy Bozsi ime.
0: Sriman.

0: God may protect us, God may help us to come out of this Maya successfully.
1: Isten ohjaa bennünket és segítsen bennünket, hogy sikeresen kiussunk ebből a
2: Mayából.
0: Rukh badan

0: की पवन सुत हनुमान की जय। मर्सीफुल लॉर्ड with little bit sadness on his face or surprise with deep thinking but with very humble kind sweet words God says to Narada
1: Ali sa slatkim, poniznim tonom je rekao gospod Narada.
0: O Muniraj, o sejs.
2: O Muniraj, o sam.
1: O Muniraj, o mudrače.
0: If anyone who will meditate on you and remember you,
2: ha bárki rajtad meditál, és visszaemlékszik rád, felidéz,
1: kogod meditira na tebi és szetítesz,
0: they will become free from moha, mada and abhimana. From a calm, they will get out of ignorance, free from the passion, free of the proudness and ego. Your name and your memory is the destroyer of this all things, moha, kama, mada, abhimana.
2: Aki rád emlékezik, az abban megszűnnek ezek a dolgok, moha, kama,
1: dobha.
0: Then what to say about yourself? You are free from this all.
2: Hát akkor mit lehet róla elmondani? Te akkor ezektől mind mentes vagy.
1: Sada kažemo onda o tebi, ti si svakako oslobođen od svega toga.

0: rare are they who understand and can digest the compliment also.
1: Ritka az az ember, aki meg tudja érteni és elfogadni és megemészteni a dicséretet is.
2: Redki szó annak, hogy magára zünneti és várjuk a komplimentet.
0: Naradji was sitting more straight.
1: Naradji, húzta magát.
2: Naradasya, uspravio.
0: Proudly.
1: Büszkén.
2: Ponosno.
0: Very proud.
1: Nagyon büszkén.
2: Nagyon ponosno.
0: And said.
1: És azt mondta.
2: Irekai.
0: To God, to Vishnu.
1: Vishnu.
2: Vishnu.
0: नारद कहेउ सहित अभिमाना

0: Because my sankalpa and my being here is for.
1: Mert az én szankalpám és az én itt létem lényege az.
2: És sustina mai szankalpa és mogbitta ode.
0: Helping the bhaktas.
1: Hogy a bhaktákat segítsen.
2: De pomázsen bhakti.
0: For the sake of devotees, Lord is here.
1: A bhakták kedvéért van jelen az Úr.
2: Az erát posvetenika je Gospod ode.
0: Doctor is here to treat and get rid of all illnesses.
1: Orvos azért van, hogy kezelje és meggyógyítsa az összes fajta betegséget.
2: Lecsnik je ovde, da bi lečio i da iskoreni bolest.
0: Doctor knows what to operate.
1: Az orvos tudja, hogy mit kell megoperálni.
2: Lecsnik zna.
0: How to kill all the bacterians.
1: Hogyan pusztítsuk el a baktériumokat?
2: Ako da se ubiju bakterije.
0: How to make us free of the infections.
1: Hogy szabadítson meg a fertőzésektől?
2: Ako da nas oslobodi zaraze.
0: He knows what he's going to do.
1: Ő tudja, hogy mit fog tenni.
2: On zna, šta treba učiniti.
0: We don't know.
1: Mi viszont nem tudjuk.
2: Mi ne znam.
0: And that's why we go to doctor.
1: És ezért megyünk orvoshoz.
2: Zato idemo lečniku.
0: So our Lord knows how to protect his devotees.
1: Ezért aztán az Úr tudja, hogy hogyan védelmezze meg az odaadó híveit.
2: Gospod zna, kako da zaštiti svoje posvetenike.
0: Not only one, but all.
1: Nem csak egyet közülük, hanem mindegyik.
2: Ne samo jedan, nego sve.
0: Whatever God is doing, that remains as an example for all, as a teaching for all.
1: Az mindenki számára példa lesz, mindenki számára tanítás.
2: Šta god Gospod da čini, to će ostati kao primer i učenje svima.
0: Therefore God knows what he's doing.
1: Isten tudja, hogy mit tesz.
2: I tako Bog zna šta čini.
0: Lord was thinking, I will do definitely this to liberate the Narada from this suffering.
1: Tehát Isten úgy gondolkodott, hogy határozottan tudom, hogy Náradát fel kell szabadítani ebből a szenvedésből.
2: Gospod je pomislio, definitivno moram da oslobodim Naradu od toga.
0: It is the beneficial for the sages and my maya, my play.
1: Mi lesz a bölcs kedvéért is, és az én májám játékom kedvéért is.
2: To je i zarad dobrobit mudraca, a i zbog svoje maje.
0: तब नारद हरि पद सिर नाई

0: Narad ji, with folded hands, he bowed down to Lord.
1: Narad ji is the kezekella guru tazura.
2: Narad ji, skopini ruku fleka pred gospodom.
0: And left.
1: Azután elment.
2: I potom odišel.
0: In his heart was a lot of proudness.
1: Szíve telve volt büszkeséggel.
2: Srdce mu je bilo puno.
0: How Vishnu was happy to hear.
1: Vishnu, milyen boldog volt ez hallván.
2: Puno ponosa i ako je Vishnu bio srećan da čuje te stvar.
0: And how he welcomed me.
1: És milyen szívélyesen üdvözölt.
2: Kako me je primio, pozdravio.
0: And how great words he was talking about.
1: És micsoda nagyszerű szavakkal dicsőített engem.
2: Kako me oslovio sa velikim rečima.
0: I don't understand why Shiva said me this.
1: Nem is értem, hogy miért mondott ilyeneket nekem.
2: Én ezt szatyám, de azt mondja, Shiva govoril.
0: Perhaps Shiva doesn't like me.
1: Lehet, hogy Shiva nem szeret engem.
2: Azon a Shiva nem volt.
0: Or he's jealous to Vishnu.
1: Vagy pedig Vishnu-ra féltékeny.
2: Most a Dio ljubomorom.
0: This is our own vrittis.
1: Ezek a mi saját vrittieink.
2: Azt a naše szobstani vritti.
0: It is you who is doing all.
1: Te vagy az, aki ezt mindezt csinálod.
0: You are standing in front of the altar. You are praying. You wish something. You ask the question. And you formulate the answer. And you say, thank you, God.

0: विश्वमोहनी तासु कुमारी श्री विमोजि स्वरूप निहारी। द वेल्थ ऑफ दैट किंग,
1: ennek a királynak a gazdagsága,
2: bogátszó, a királya,
0: and beauty of his palace and everything.
1: És palotája szépsége,
0: like the heaven, Indra's.
1: Mint a mennyben, Indráé.
2: Kaput Indriné, nem?
0: Like many hundreds of Indras couldn't create such a beauty.
1: Mintha csak sok-sok száz Indra tudott volna ilyen gyönyörűséget teremteni.
0: Beauty, light, and the Maiti.
1: Szépséges, fényes és hatalmas volt.
0: That was a house of beauty, light, and power.
1: Ez a szépség, a fény és a hatalom háza volt.
2: Bila kuća lepote, svetlosti i moć.
0: He had one daughter.
1: Volt neki egy lánya.
2: On imao jednu čer.
0: Her name was Vishwamohini. She can attract the whole universe.
1: Vishwamohini volt az ő neve, és az egész univerzumot vonzani tudta.
0: Tulsidasji said she was so beautiful.
1: Tulsidasji úgy írja le, hogy annyira gyönyörű volt.
0: Even when the Lakshmi sees her, Lakshmi is also a little bit jealous.
1: Azt mondják, hogy még ha Lakshmival találkozik, ő is féltékenyé
2: vált.
0: Beautiful daughter of that king.
1: A királynak volt ez a gyönyörű lánya.

0: speciális céllal teremt olyannál, akkor az tényleg nagyon különleges.
1: Ali kada nešto stvori iz određenog razloga, tada je to nešto zaista posebno.
2: And that girl, the princess in, or prince, prince, no? Princess. She want to have marry now and choose her husband. She had the freedom to choose her husband. And therefore came many, many kings and princes came there.
0: És jött sok-sok király és herceg.
2: All were with the makeup. Makeup and make up their mind.
0: Ez egy szó vicc megint, az elméjüket is felkészítették.
2: With this hope that she will choose them as a husband.
0: Azt remélve, hogy őket fogja választani férjnek.
1: Na, de így csinál, de te bíti zabrani za
2: It is her choice.
0: Mert hogy a lány választott.
1: Ona egy bíron.
2: She is not forced to marry anyone.
0: Senki nem kényszerítette, hogy valakihez hozzá menjen.
1: Egy bíron prisziljena, de szerzen egy kukúra.
2: If she don't like someone.
0: Ha nem tetszik neki.
1: Akkor szerint, hogy milyen jó.
2: Is her decision.
0: Az ő döntése.
2: And when she likes someone, it's her decision. That time in Vedic culture it was called Svayamvar. Svayamvar means she have to choose her husband. To whom she will give flower mala, that will be her husband.
0: Akinek a virágmálát átnyújtja, az lesz az ő férje.
1: Komi ona preda cvetnu malu, taj postoje muž.
2: They were not so stupid. They were thinking over.
0: Nem voltak hambolandok, átgondolták ezt jól.
1: Nisu bili glupi, oni su to dobro promislili.

0: Then king brought his daughter. To the Narada. And said, O sages, please tell me what is her good qualities, what is her, how will be her future, what is her destiny.
1: Kérlek, bölcs, nézd a lányomra, és mondd el, hogy mik az ő jó tulajdonságai, milyen lesz a jövője.
2: O mudrače, reci njenu sudbinu, kako će biti njena budućnost i koje su njene dobre kvalite.
0: Please tell me all her both sides, the positive sides and negative side.
1: Mindkét oldalról számolj be nekünk a negatív és a pozitív oldaláról is.
2: Reci i njene dobre i loše osobinu.